0: Pátria Rádió hírei.
1: A koalíciós pártok elnökei politikai megállapodást terjesztenek elő a 2027-es állami költségvetésről. Nem született megállapodás az Oroszország elleni egyéni uniós szankciókról. Felhős, hűvös idő várható ma 20 fokos csúccsal. Következnek a részletek. A kormánykoalíció pártvezetői a következő napokban politikai megállapodást terjesztenek elő a jövő évi állami költségvetésről, közölte a szlovák kormányhivatal. A koalíciós tanács tegnap tárgyalt a költségvetési javaslatról. Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője szerint olyan költségvetést készítenek, amely a parlamenti elfogadáskor már csak nem végleges lesz, és nem kapcsolják össze a kormány iránti bizalmi szavazással. A koalíció nem akarja megszüntetni a jelenlegi szociális intézkedéseket. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint viszont a kormány kampányköltségvetést készít, és a költségvetési felelősség tanácsának korábbi álláspontjára hivatkozva kiegyensúlyozottságot sürget. Filip Kufa, a környezetvédelmi tárca államtitkára tegnap Robert Fico kormányfővel tárgyalt. Elmondása szerint politikai egyeztetésről volt szó, és a jövő héten újra találkoznak, miután Peter Pellegrini államfő visszatér amerikai útjáról. Kufa egyúttal megerősítette, hogy az SNS őt jelöli környezetvédelmi miniszternek, miután a párt Tomás Taraba leváltását kezdeményezte. A minisztercsere azonban szerinte szeptember végéig nem történik meg. Pellegrini korábban jelezte, hogy a Taraba leváltására vonatkozó javaslattal csak amerikai útja után foglalkozik. Az államfő augusztusban azt mondta, hogy Kuffánál alkalmasabb jelöltek is vannak a tárca élére. Az SNS elnöke Andrej Dankó szerint Tarabának távoznia kell, Taraba viszont saját minisztériumi eredményeire hivatkozva bírálta a leváltási kezdeményezést. Peter Pellegrini szlovák államfő szerint az ENSZ reformjának hatékonyabb működést és kézzelfogható eredményeket kell magával hoznia, miközben a folyamatnak átláthatónak kell lennie, és a kis és közepes országoknak is valódi beleszólást kell biztosítani. Pellegrini erről New Yorkban tárgyalt az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakát vezető Halil Urrahmannal. A szlovák elnök szerinte a megosztott biztonsági tanács mellett felértékelődik a közgyűlés szerepe, ahol minden tagállam képviselteti magát, a felek a mesterséges intelligencia fejlődéséről is tárgyaltak. Pellegrini szerint az új technológiák lehetőséget jelentenek, használatuknak azonban felelősségteljesnek kell lennie. Nem sikerült tegnap elfogadni az Oroszország elleni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló kompromisszumot, ezért a tagállamok nagykövetei ma reggel újra tárgyalnak Brüsszelben. A szankciós listán mintegy 3000 orosz személy és szervezet szerepel, a korlátozások érvényessége pedig mai éjfélkor jár le. A kompromisszum a szankciók 36 hónappal történő meghosszabbítását, valamint Eliezer Usmanov és Mihail Fridman orosz üzletemberek törlését irányozta elő. A két üzletember levételét Szlovákia régóta szorgalmazza. Ukrajna bírálta a javaslatot, és szerintük a szankciók enyhítése rossz jelzést küld Moszkvának. Az egyéni uniós szankciók között vagyonbefagyasztás és beutazási tilalom is szerepel.
0: Időjárás.
1: Felhős borultékboltra számíthatunk ma, az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet. Helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 15 perces torlódás alakult ki a D2-es autópályán Pozsony végében Malacka irányába, mivel az autópálya társaság fokozatosan zárja le a Szityina alagutat ebbe az irányba. 25 perccel hosszabbodik a menetidő Kiszucaújhely előtt is Csaca irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Erik!
1: Sport Kis Balázsa.
2: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles sem csatlakozik a férfi A-válogatott keretéhez, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól a közelgő Nemzetek Ligája mérkőzésekre. A Nemzeti Sport értesülése szerint combizomszakadás áll a hátterében annak, hogy Sallai Roland nem került be a keretbe. Noha az első információk még arról szóltak, hogy a Galatasaray játékosát meg kell műteni, utóbb kiderült, szerencsére a beavatkozás elkerülhető, ám a játékosra így is egy hónapos kihagyás vár. A magyar válogatott pénteken Ukrajnát, egy hétre rá Georgiát fogadja a Puskás Arénában, jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig Nagyszombatban Ukrajna ellen lép pályára. Sérülés miatt nem játszhat a szlovák labdarúgó válogatott soron következő négy Nemzetek Ligája mérkőzésén Matúš Beró. A Ferencváros középpályásánál fáradásos törést állapítottak meg az orvosi vizsgálatok, melyeket azt követően végeztek el, hogy hétfőn csatlakozott a válogatott keretéhez Poprádon. A Vladimir Weiss vezette szakmai stáb egyelőre nem közölte, hogy Beró helyére behívnak-e valakit a tartalékok közül. A szlovák válogatott keretének egy része már vasárnap megérkezett a poprádi edzőtáborba, a többiek tegnap csatlakoztak a csapathoz. A szlovákok 11 nap alatt 4 mérkőzést játszanak a Nemzetek Ligája C divíziójában. A nemzeti együttes Eperjesen Moldáviával, Kassán Kazahsztánnal, majd a Feröer szigeteken és Moldáviában is pályára lép. Az eperjesi mérkőzésre már minden jegy elkelt, és Kassán is telt házra számítanak. A Kazahsztán elleni találkozóra eddig 6400 belépőt értékesítettek. A spanyol labdarúgó szövetség 2 évvel meghosszabbította Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerződését, amely így 2032-ig érvényes. De la Fuente 2023-ban Nemzetek Ligáját, 2024-ben Európa-bajnokságot, még idén nyáron világbajnokságot nyert a spanyol nemzeti csapattal, s ezt megelőzően az ifjúsági csapatoknál is eredményesen tevékenykedett. A magyar férfi teniszválogatott 2 helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték Luxemburgot. Döntetlennel folytatta szereplését a magyar férfi válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Balog Csaba együttese 2-2-es eredményt ért el Románia ellen. A női csapat szintén döntetlent játszott, 2-2-re végeztek Fehér Oroszország ellen. A szlovák férfi válogatott ugyanakkor 4-0-ás győzelmet aratott Észtország felett. Mind a 4 szlovák játékos megnyerte a partiját, így a csapat a tabella 19. helyére lépett előre. A szlovák női válogatott 2,5-másfélre kikapott Chilétől, és a 78. helyre csúszott vissza. A Nemzetközi Automobil Szövetség megerősítette, hogy a motorszabályok finom hangolásának részeként 2027-ben 305 kilométerről 290-re csökken a Forma 1-es futamok versenytávja.

6 óra 17 perc, 2026. szeptember 22-én, azaz ma van az autómentes világnap, amelynek célja, hogy előtérbe kerüljön a gyaloglás, a kerékpár, vagy épp a tömegközlekedés. Szóval ezen a napon Móricz napja van. Ez latin eredetű név, a Mauritius névből származik, ez pedig a Maurus továbbképzése, jelentése mór, szerecsen. Ezen kívül még Emerita, mór, Otto és Tamás napja van, a szlovák naptár szerint pedig ugyancsak Móricz. Boldog névnapot minden Móricznak!

0: 6 óra 21 perc. Az emberhez hasonló volt a T-rex testhőmérséklete. 100 év után először fedeztek fel új macskafajt, és hatalmas becsapódást észleltek a Holdon. Színes híreink önnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: A Tyrannosaurus Rex testhőmérséklete nagyjából 36 Celsius fok lehetett, vagyis hasonló volt az emberéhez. Erre jutottak amerikai kutatók fosszilis fogak vizsgálata alapján. A kutatók a fogzománcban olyan kémiai nyomokat kerestek, amelyekből következtetni lehetett arra, milyen hőmérsékleten élt és működött a dinoszaurusz szervezete. Az eredmények szerint a T-rex melegvérű, vagyis képes lehetett stabilan tartani belső testhőmérsékletét függetlenül a környezet hőmérsékletétől. Ez megmagyarázhatja, hogyan élhetett a krétakori Észak-Amerika különböző éghajlatú területein. A kutatók szerint a testhőmérséklet az állat anyagcseréjéről és energiaigényéről is fontos információkat adhat, például arról, mennyi táplálékra lehetett szüksége. A módszert most más dinoszauruszokon is tesztelnék, hogy kiderüljön, mennyire volt általános a melegvérű életmód közöttük. Száz év után először azonosítottak teljesen új macskafajta kutatók. A tilkajó tudományos nevén Leopardus tilkajó a tigris macskák közé tartozik, és egyelőre csak két példányát figyelték meg. A felfedezés egy útszélén talált kölyök macskával kezdődött. A megtaláló egy vadvédelmi menhelyre vitte az állatot, ahol először azt hitték, hogy egy onszíja, vagyis tigris macska. A genetikai vizsgálatok azonban igazolták, hogy eddig ismeretlen fajról van szó. A tilkajó kisebb a házi macskánál mindössze 1,5-2 kg, bundáján pedig az onszíjáénál nagyobb foltok láthatók. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, hol és mekkora számban él a vadonban, illetve milyen veszélyek fenyegetik. A faj leírása azért is különleges, mert 1923 óta nem azonosítottak teljesen új macskafajt.

A naprendszer legnagyobb újonnan képződött kráterét fedezte fel a NASA egyik tudósa a Holdon. Az űrügynökség közleménye szerint a képződmény több mint 220 méter széles, és mintegy 43 méter mély, és Tom McGettin holdkutató után a McGettin kráter nevet kapta. A krátert Robert Wagner figyelte meg, amikor a Hold körül keringő Lunar Reconnaissance Orbiter űrszonda adatait elemezte. Az egyik felvételen egy szokatlanul nagy világos pöttyöt vett észre, amelyet fekete gyűrű vett körül. Mindez 2025-ben történt, ám a felfedezést bemutató tanulmány csak idén szeptember 16-án jelent meg. A kráter 2024. április 11-e és május 20-a között jöhetett létre, amikor egy 9-18 méter széles üstökös vagy aszteroida csapódott az égitest felszínébe. A szakértők úgy vélik, ekkora becsapódás 130 évente csak egyszer történik, vagy még ritkábban. Mivel a Holdnak nincs légköre, meglehetősen gyakran csapódnak a felszínébe különböző objektumok. A legtöbb így keletkezett kráter olyan apró, hogy a tudósok nem is képesek érzékelni őket a felvételeken. Ehhez legalább 9 méter szélesnek kell lenniük.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Putyin pártja nyerte az orosz parlamenti választást. A közölt eredmények szerint tovább növelte fölényét, miközben a háború ellenes jabloko országos listája nem indulhatott. Arról, hogy mit mutat meg ez a győzelem Oroszországból és mit jelent a háború folytatására nézve, Rácz András Oroszország szakértővel beszélgetünk nem sokára. Most régiós hírek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
2: Új kiadvány mutatja be a Füleki Történelmi Városháza falában talált több mint 100 éves időkapszula tartalmát. Az 1912-ben épült városháza felújításakor előkerült kapszula 10 korabeli dokumentumot rejtett. Ezek a városháza építésének történetét, a helyi egyesületek, az iskola és más intézmények működését, valamint a városlakók mindennapjait mutatják be. A dokumentumok több mint egy évszázaddal ezelőtt Füleken élő ember nevét is megőrizték, és eddig ismeretlen információkat tartalmaznak a város történetéről. A múzeum kétnyelvű kiadványa a magyar eredetik pontos átiratát szlovák fordítással közli, korabeli fényképekkel és képeslapokkal kiegészítve. A könyvet szeptember 23-án mutatják be a Füleki Városi Könyvtárban. Elindította első műszakját a Volvo elektromos autógyára a Kassa melletti Valalikiben, azaz Kassa Mindszenten, és a vállalat elérte az 1000-es alkalmazotti létszámot. A gyárban néhány héten belül megkezdik a próbagyártást, a sorozatgyártás pedig 2027-ben indulhat. A dolgozók első műszakja reggel 6 óra 20 perctől délután 2 óra 50 percig tart. A vállalat évvégéig további mintegy 300 munkatársat venne fel, elsősorban gyártási és karbantartási pozíciókra. Az alkalmazottak mintegy 95%-a szlovák. A gyár már az új vasúti összeköttetést is használja, amelyhez közvetlen buszjárat kapcsolódik az üzem területére. A próbagyártás során a teljes gyártási folyamatot, a technológiákat és a dolgozók felkészültségét tesztelik majd a sorozatgyártás megkezdése előtt. Téglagyári ipari park néven új ipari övezet épül Komáromban. A beruházást a Donau Develop és a Hormi közösen valósítja meg. A területet 4 részre osztják és 9 csarnokot építenek. Mindegyikben lesznek irodák és szociális helységek, derül ki a környezetvédelmi hatástanulmányra készített anyagból. A projekt célja ipari park kiépítése a szükséges közműhálózattal, valamint az úthálózathoz való csatlakozással a kisizsai városrészben. Még idén elkezdődik az építkezés, és a tervek szerint 2029-re fejeződik be. A nagyjából 3,7 millió eurós beruházás összesen 36 új munkahelyet teremt a városban.
0: Időjárás.
2: Felhős borultékboltra számíthatunk ma, az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet, helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 30 perces torlódás alakult ki a D2-es autópályán Pozsony végében Malacka irányába, mivel az autópálya társaság fokozatosan zárja le a Szikina alagutat ebben az irányban. Negyed órát várakozhatnak az R1-esen és szered után Nagyszombat felé az útkarbantartók állásánál. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Papírforma. Ezzel a kifejezéssel a címben beszélt a világsajtó szinte minden szereplője az oroszországi választásokról. És valóban, Putyin pártja tovább növette parlamenti fölényét. Az előzetes eredmények szerint az egységes Oroszország a képviselői helyek közel 4/5-ére számíthat. A háború ellenes Jabloko országos listáját kizárták, így a háború elutasításának lehetősége is erősen korlátozott volt. A Kreml a szavazást az ország és a háborús politika támogatásának bizonyítékaként igyekszik bemutatni. A győzelem mögötti társadalmi támogatást és a választás következményeit vizsgáljuk Rácz András Oroszország szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát milyennek látja az orosz parlamenti választásokat? Azok vajon elérték-e azt a célt, amit a Kreml szeretett volna? Mert hát ugye mindenki azt mondja, hogy ez csak egy színjáték volt, de ha színjáték volt, akkor hogyan lenne érdemes arra, hogy bemutassa azt, mit akar valójában az orosz nép?
1: Ugye autoritár rendszerekben, és ugye Oroszországra azt szokták mondani, hogy hát minimum konszolidált autokrácia, de van, aki szerint már diktatúra. A választásoknak az a fő funkciója, hogy eljátsszák azt, mintha az ország demokratikus lenne. Tehát olyan, mint egy ilyen nagyon szép kirakat, és az a cél, hogy ez a kirakat minél szebb legyen, minél jobban rendben legyen, független attól, hogy mi van ténylegesen a kirakat mögött. Ennek a választásnak az egyik funkciója, tehát ez a demonstratív szerep volt, igazolni a külvilág felé, meg az orosz lakosság egy jelentős része felé, hogy kérem, itt van szavazás, itt több párt van, itt jelöltek vannak, tehát ez egy normális választás. De volt egy másik funkciója is, hogy ha nem demokratikus, hanem autoritár szemüveggel nézik ezt a választást, akkor ez a választás felfogható egyfajta ilyen bürokratikus, adminisztratív gyakorlatnak is, hogy akkor képes-e minden körzet, minden megye hozni azt, amit a Kreml elvár, azokat az eredményeket. Tehát ha egyfajta ilyen politikai mozgósítási gyakorlatként fogjuk föl, akkor rögtön más színezetet kap az egész, és akkor egyértelműen sikeres. Tehát nem demokratikus fejjel érdemes erről gondolkodni, hanem egy autoritár rendszer vezetőinek fejével.
0: A hétvégi ukrán drón támadásnak volt bármi jelentősége a választásokkal kapcsolatban? Vagy például okozott ez hosszú távú károszkat a vezetésnek? Bár nem is tudom, talán néhány perce jött ki ez a hír, hogy Trump azt írta a rúszos oldalán, hogy az oroszoknak rengeteg dízel finomítóját tulajdonképpen felrobbantották, és hát, hogy a dízelipart azt térdre kényszerítették ezzel Oroszországban. Na most a kérdés az ilyen formán kettős, hogy ezzel, amint már kérdeztem, okoztak-e hosszú távú károkat az orosz vezetésnek. A másik meg az, hogy kicsit gyanakodva kérdezem ezt, mert az eddigi támadások is nagynak tűntek, de hogy érdemi fékező kihatása lett volna mondjuk az orosz hadviselés tempójára, azt azért nem mondhatnánk.
1: Most ez több különböző kérdés. Ugye vasárnap indította Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadását Moszkva ellen. Na most ugye az orosz választás, ez egy ilyen sajátos orosz gyakorlat, hogy bár ugye egy napként fogjuk fel a választást, de Oroszországban ez 3 nap, tehát szeptember 18-19-20. Az ukrán dróntámadás a szeptember 20-án volt, tehát a 18-19-én leadott szavazatokat nyilván nem befolyásolta egyrészt. Másrészt a Moszkva elleni dróntámadásra, ugye Moszkvát érte, Oroszországnak a saját jogrendje szerint 89 föderatív szubjektuma van, 89 megyéből áll, tehát mondjuk egy Magadan megyét, vagy egy Csuksföldet, vagy egy Ingusétiát kevésbé befolyásolta az, hogy Moszkvában mi történt. Tehát ezzel együtt az látszik a moszkvai szavazatok eloszlásán, hogy mintha lett volna egy viszonylag nagy, ilyen 5-8%-os választói réteg, aki a legutolsó pillanatban dönthette, hogy kire szavaz, és nem Putyin pártjára szavazott, tehát Moszkvában van egy ilyen utolsó napos kilengés, ez valószínűleg a dróntámadás hatása, de hát ezzel együtt azért az egységes Oroszország párt bőven 2/3-os eredménye az nem volt veszélyben. Ugye azt érdemes látni egyébként, hogy az orosz választási rendszer nagyon-nagyon komplex, és ezen a szeptember 18-19-20-án valójában nem csak a orosz országgyűlés, az orosz parlament alsóházába, nem csak a Dúmába választottak képviselőket, hanem ugye volt számos helyi választás, regionális választás, regionális parlamentek, városi parlamentek, ilyesmik. És az az érdekes, hogy bár ugye a háború ellenes Jabloko pártnak az országos listáját letiltották, tehát a Jabloko országos szinte nem indulhatott, de most ugye még teljesen végleges eredmény nincsen, amikor ma hajnalban néztem, most úgy tűnik, hogy előfordulhat, hogy az egyik regionális parlamentben, Novgorodba mégiscsak bejut egy Jabloko jelölt. Nyilván nem most, nem szor az országos léptékben, de azért mutatja azt, hogy helyi szinten igenis van mérhető elégedetlenség a háborúval szemben. Statisztikai módszerekkel egyébként az látszik, ugye Oroszországban rendkívül fejlett a választási statisztika tudománya, itt most nem gúnyolódásból mondom, hanem hogy tényleg, hogy az egységes Oroszország párt javára a szavazatok 15-20%-át, hát idézőjelben téríthették el. Tehát ugye nagyon gyakran úgy csalnak a szavazással, hogy beraknak a szavazó urnába rengeteg sok szavazatot egyszerre, és akkor ez nyilván a leadott szavazatok számában időarányosan okoz egy torzulást. És elképesztő mennyiségű ilyen torzulás van. Tehát ez a választás, ez valószínűleg minden idők legjobban manipulált orosz választása is egyben. És kérdés második fele, hogy áll az orosz dízelipar? Ugye én igyekszem viszonylag kevés Truth Social-t olvasni, tehát kicsit úgy vagyok ezzel, hogy nekem bőven elég az orosz-ukrán háború, úgyhogy nem annyira Trump üzeneteiből igyekszem tájékozódni. Ami látszik, hogy ez nem egy konstans szám, tehát megrongálnak egy finomítót, az oroszok elkezdik másnap javítani, néhány hét az ukránok újra belelőnek, újra elkezdődik a javítás, tehát ez ilyen fluktuáló arány. Az látszik, hogy az orosz dízel finomítói kapacitásnak egy a 30-35%-a az biztos, hogy hosszú távra ki van iktatva. Tehát ezért van az, hogy Oroszország már nem csak dízel exportidalom van, de miközben a világ egyik legnagyobb kőolaj termelője, közben nagy mennyiségben kénytelen üzemanyagot importálni, mert hiába van nyers olaj, hogyha a finomítói kapacitás szűkös. Tehát eredményesek ezek az ukrán támadások, ugye az ország számos megyéjében van üzemanyaghiány, ez érzékelhető társadalmi felzúdulást is okoz, de a hadigépezet működésére jelen állás szerint kevésbé hat. Ugye kicsit úgy működik ez a dolog, hogy egy autoritár rendszer, mint az orosz, a háború folytathatóságát priorizálja. Tehát a fronton mindig lesz elegendő üzemanyag, vagy ha nincs, akkor az nem az üzemanyag finomítók támadása miatt van. És ha a lakosságnak meg sorba kell állnia, akkor a lakosságban sorba áll. Tehát megint csak nem demokratikus fejjel kell nézni azt, hogy hogyan priorizálnak. Tehát erre körülbelül ezt lehet mondani. Tehát működnek ezek a támadások, a hadigépezetet egyelőre nem robbantották meg.
0: Mi jön most? Mi változik ezzel egyáltalán Oroszországban? Ugye alkotmányozó többsége lett Putyinnak a parlamentben, hát mondhatnánk, hogy tudva ezt a rendszert, csoda, hogy eddig ezt nem így alakították, de mégis mi jön most? Már korábban is elhangzottak elemzőktől ilyen mondatok, hogy van egyfajta konszenzus az elemzők között, amolyan hallgatólagosan, hogy szinte biztosak abban, hogy valamilyen szintű mozgósítás jó eséllyel jönni fog. Most mit mondana erre?
1: Ugye ez a mozgósítás, ezt muszáj árnyalni. Oroszország 2022 őszén csinált egy részleges mozgósítást, és ez azt elrendelő elnöki rendelet egyébként a mai napig hatályban van. Tehát, hogy valójában Oroszország folyamatosan a mozgósítás állapotában van, úgyhogy ezt nem úgy érdemes felfogni, mint egy ilyen bináris dolgot, hogy villanykapcsoló, hogy felkapcsolom, lekapcsolom, van mozgósítás, nincs mozgósítás. A törvényi háttere a 22 ősze óta folyamatosan hatályban van. És a mozgósításnak a, úgymond az élőerő, tehát a katonák mozgósítása csak egy kis eleme. Tehát a mozgósításnak része az is, hogy egyre inkább átáll a gazdaság haditermelésre, hadigazdálkodásra, kimondatlanul, de ez egy látható trend, hogy militarizálják a gazdaságot, militarizálják a társadalom működését. Ugye a mostani választáson is egyébként ebben a militarizálási sorba illeszkedik. 1000-nél több olyan jelölt volt, aki a hadseregből leszerelve került politikai pályára. Ezt Oroszországban úgy hívják, hogy a hősök ideje, tehát hogy veteránokból igyekeznek politikusokat csinálni, de töltik föl elsősorban a helyi és a regionális szinteket háborús veteránokkal, akik nyilván elkötelezettebben toboroznak katonákat, elkötelezettebben vesznek részt a gazdaság militarizálásában. Tehát arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb töre a már elrendelt mozgósításnak, arra én is azt gondolom, hogy igen, valószínű. Elsősorban azért, mert Oroszország sejthetően január óta, de igazolhatóan június óta szignifikánsan több katonát veszít a fronton, mint amennyit toborozni tud. Ezen a ponton, így, hogy lassacskán kezdenek kifogyni a támadásra bevethető erőkből, igazából két stratégiai választás van. Egy, vagy csökkenteni kell a hadműveletek tempóját, vagy sokkal több katona kell viszonylag gyorsan. És több jel utal arra, hogy Oroszország készül olyasmire, hogy újabb ilyen mozgósítási hullámot hajtson végre, de mondom, ez nem új mozgósítás, ez a meglévő jogi kereteken belüli esetleges működés. Ha lesz ilyesmi, azt nagyon hamar tudni fogjuk.
0: Egy kicsit megnézve talán az európai perspektívából Putyin győzelmét, több ország hírszerző szolgálatának vezetője és hát a legmagasabb rangú politikai képviselők is nyilvánosan és majdnem, hogy szinte egyidejűleg arról beszélnek, hogy fokozódik egyfajta konkrét biztonsági fenyegetés Oroszország részéről, ugye ezt lehet olvasni, hallani a sajtóban egy ideje. A jelenlegi helyzet ebből a szempontból már majdnem inkább az Ukrajna elleni 2022. februári orosz támadást megelőző időszakra emlékeztethet, amikor ugye amerikai és brit szolgálatok hát szándékosan nyilvánosságra hozták ismereteik egy részét, ugye ők akkor mondták, hogy már pedig Oroszország támadni fog, az oroszok mondták, hogy ugyan már ez egy blödség, aztán meg mégis jött a támadás. Hogy látja ezt innentől kezdve? Így, hogy Putyin most már ugye hivatalosan is ilyen támogatottságot tudhat maga mögött, ez elkerülhetetlen? És hogyha ez lesz, akkor erre miért lenne szüksége Putyinnak?
1: Ugye ez megint több kérdés. Az, amit a nyugati titkosszolgálatok próbáltak a 2022. februári nagy offenzíva előtt, tehát nyilvánosságra hozzák előzetesen azt, amit az oroszok terveiről tudnak, ez felfogható egyfajta információs elrettentésként is. Tehát, hogy kedves Putyin úr, ne csinálja ezt, hiszen tudjuk, hogy mire készül, úgy se ér el meglepetést. Most, amit látunk nagyon sok nyugati szolgálat részéről, hogy fokozódó orosz hibrid támadások és merényletek veszélyére figyelmeztetnek, ennek részben van egy ilyen ugyan hasonló információs elrettentési dimenziója, de ez részben a saját társadalmaknak is szól, tehát a saját társadalmakat és a saját adminisztrációkat igyekeznek felkészíteni arra, hogy növekszik a fenyegetés szintje. Ami fontos, és nagyon fontos különbség, a 22. februári támadás előtti állapothoz képest jelenleg nem látunk olyan orosz katonai erőszevonásokat, erőcsoportosításokat a NATO határán, ami azt valószínűsíteni, hogy Oroszország a szövetség ellen készülne nagy támadásra. Tehát az orosz szárazföld és légideszant erőknek, ugye Oroszországban ez két külön haderőnem, az orosz szárazföld és légideszant erőknek több mint 90%-a Ukrajnában vagy Ukrajna körül állomásozik. Tehát az nem látszik, hogy nagy támadásra készülnének bármelyik NATO ország ellen. Néhány ezer fős, kicsi tagadható művelet, kis zöld emberkékes társai, ez elméletileg elképzelhető, egyértelmű kizáróka nincsen, de olyan nagy léptékű offenzíva, mint amire Ukrajna ellen került csak 22. februárjában, ilyen a NATO országok ellen nem lesz. Az látszik, hogy fokozódnak a dróntámadások, egyre több merénylet van, egyre veszélyesebb merényletek vannak. Azt tűnik valószínűleg az orosz célokat illetően, azt akarják elérni, hogy a nyugat annyira fenyegetve érezze magát, hogy inkább a saját védelmére koncentráljon Ukrajna katonai támogatása helyett. Mondok példát, ha nagy számú drón érkezne Oroszországból nyugati országok légterébe, egyértelműen túlterhelve az adott ország légvédelmét, akkor lehet, hogy a közvélemény egy része arról kezdene beszélni, hogy miért Ukrajnának szállítunk légvédelmi rakétákat, miközben a saját légterünket se tudjuk megvédeni. Tehát valószínűleg valami ilyesmi megfontolás lehet az egyre intenzívebb orosz hibrid műveletek és merényletek hátterében, de tudni nyilván majd csak akkor fogjuk tudni, hogyha 30 év múlva elolvashatjuk a levéltárban. Mondom, itt a lényeg az, hogy nagy támadásra Európa ellen nem utalnak jelek, tehát nem látszik, hogy Oroszország ilyesmire készülne. Szárazföldi műveletben gondolkodva.
0: Aztán talán kicsit a sajtónak egyfajta orientációs pontként kérdezem, hogy ugye míg a lengyelek és franciák azt mondják, amit előbb kérdeztem, hogy hát itt számítani lehet valamiféle provokáció Oroszország részéről, például a baltiak meg fordítva beszélnek, a közvetlenül fenyegető invázióról szóló beszéd, azt mondják, károsíthatja társadalmaikat és gazdaságukat. Jonathan Vsevolyov, az ész külügyminisztérium főtitkára elítélte az esetleges támadással kapcsolatban az elmúlt napokban kialakult közösségi médiás pánikot. Tehát azt mondják, hogy ne beszéljenek ilyenről, meg ne hangoztassák ezt, mert ez nem igaz, vagy nincs helyén, vagy nem helyén való, vagy nem tudom, indokolatlan. Hogyan álljunk ehhez a kérdéshez?
1: Pontosan úgy, ahogy elmondtam az előbb, a balti szövetségeseink, akik ugye szomszédosok Oroszországgal, ők jobban tudják, jobban látják, hogy mi van Oroszországban, mire készülhet Moszkva, és a balti szövetségeseink azt mondják, hogy nem látszik előkészület nagy szárazföldi támadást. Ugye azt mondják a baltiak, észtek és lettek és litvánok is, hogy nem érzékelnek nagy erőösszevonásokat, katonai erőcsoportosításokat. Tehát nem látszik pillanatnyilag, most amikor beszélünk ugye szeptember 3. hetében, tehát nem látszik az, hogy Oroszország nagy szárazföldi műveletre készülne. Szabotázsakciók ettől lehetnek, merényletek lehetnek, drónberepülések lehetnek, ugye Romániát elég sok ilyen drónberepülés éri mostanában, de ugye Lengyelországban is halásztak ki a tengerből Litvánia felett lelő drónt, ami még így el tudott tántorogni a tengerig, és akkor vízbe esett. Tehát ilyen típusú műveletek lehetnek, és ezt a baltiak sem mondják, hogy ilyen nincs, vagy ilyen nem lesz. De attól a fajta riogatástól, hogy itt valamiféle első orosz támadás készülne, ettől óvnak, és az a helyzet, hogy igazuk van. Valóban nem látszik most pillanatnyilag, hogy Oroszország ilyen hadműveleteket próbálna végrehajtani.
0: Akkor ha valaki az orosz szándékot akarja reálisan olvasni, akkor a baltiak hangjára figyeljen.
1: A baltiak hangjára mindenképpen érdemes figyelni, de hát nyilván minden ország és minden ország külügyminisztérium a saját ország nemzeti érdekeit képviseli. Tehát azért óvatosan kell ezt értékelni. Én ilyen ökölszabályként azt mondanám, hogy abban a kérdésben, hogy készül-e Oroszország nagy szárazföldi támadásra a NATO országok ellen, vagy a NATO keleti szárnya ellen, a finn, a balti és a lengyel kollégákat mindenképpen érdemes meghallgatni. Ugye ők szomszédosak, ők tudják ezt jobban. És nyilván tehát ezeket mindenképpen érdemes elolvasni, amikor valaki tájékozódni igyekszik.
0: Zelenszky találkozik New Yorkban Donald Trump-al. Lát most ebben valami újszerűt, vagy hát ez sokadik találkozóra számít csak?
1: Önértelemben biztos, hogy lesz ennek eredménye, hogy azért Trump-Zelenszky találkozókat megszervezni nem egyszerű egyik oldalról sem, tehát pusztán egy készfogás kedvéért ezt valószínűleg nem csinálnak. Az amerikai külpolitikának a háborúval kapcsolatos attitűdje az változni látszik. Ugye Trump folyamatosan próbálkozik azzal, hogy közvetítsen Moszkva és Kijev között, de hát erre Moszkva nem annyira nyitott. Azzal, hogy most az Egyesült Államok elfogadta ugye múlt héten a Lindsey Graham-féle szankciós csomagot Oroszország ellen, ezzel elég nagyot üthetnek az orosz olaj- és gáziparon, valamint jóvá hagyta azt, hogy újabb, ha jól emlékszem, kicsit több mint $2 milliárd értékben kaphat Ukrajna fegyvert, és katonai együttműködés területén is vannak elmozdulások. Érdekesség, az Egyesült Államok is fog drónokat vásárolni Ukrajnától. Egyszerűen az ukrán drón technológia elérte azt a szintet, és azt az árat, hogy annyival olcsóbb, mint az amerikai technológia, hogy már érdekes az Egyesült Államok számára is. Tehát az látszik, hogy a háborúban az amerikai adminisztráció mintha kezdene kicsit Ukrajna javára billenni, felismerve azt, hogy Oroszországot nem lehet rábeszélni a háború lezárására, tehát ha eredményt akarunk elérni, akkor Ukrajna irányába kell orientálódni. De ugye itt egy kötelező lábjegyzet, Trump esetében minden ilyen megfontolás egyik napról a másikra 180 fokot megváltozhat. Tehát én itt az ENSZ közgyűlés égisze alatt, vagy ENSZ közgyűlés mellett történő találkozót azért előjáróban nem dimenzionálnám túl.
0: Nincs meglepetés, az oroszországi parlamenti választásokon Putyin pártja nyerte a voksolást. De mi jön most? Erről beszélgettünk Rácz András Oroszország szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettesével. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot mindenkinek. I hate the winter, can't stand the cold, I tend.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 22-én, kedden, Móricz napján. Szlovákia már készíti az utat a vezető nélküli autók előtt. Már kész vannak azok a szabályok, amelyek alapján a jövőben önvezető járműveket tesztelhetnének a közutakon. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy jövőre elengedhetjük a kormányt, és útközben olvashatunk vagy alhatunk. Nem sokára megnézzük, hol tart valójában az önvezető technológia, mi késlelteti az európai bevezetését, és hát egyáltalán alkalmasak-e a szlovákiai utak az ilyen autók fogadására. Erről lesz szó nem sokára, most viszont még a hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria

0: India a kereskedelem, a technológiák, az innováció, a védelem, az űrkutatás és a diákok mobilitása terén is szorosabb együttműködést szeretne a V4-jel. A NATO kollektív védelmének fontosságát hangsúlyozta Petro Pavel cseh államfő és Andrej Babiš cseh miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfő korábbi kijelentése után. Fico azt mondta, nem szeretné, ha Szlovákia egy háborús konfliktus részese lenne az Észak-Atlanti Szerződés 5-ös cikkelye miatt. Pavel szerint a békét csak úgy lehet megőrizni, ha az országok készek megvédeni magukat és reagálni az erőszakra. Szerinte minden NATO tagállamnak hozzá kell járulni a saját védelméhez. Babiš ugyanakkor kijelentette, hogy Csehország egy NATO tagállam elleni támadás esetén tiszteletben tartaná az 5-ös cikkelyt, és segítséget nyújtana a megtámadott országnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Csehországot jelenleg nem fenyegetik közvetlen veszély. Több mint 100 kulturális szervezet nyílt levélben szólította fel Milan Sedláčekot, a Művészeti Alap új vezetőjét, hogy kezdjen párbeszédet a kulturális szférával. A szervezetek azt kérik, hogy az Alap 2027-es támogatási rendszerének elveit és prioritásait hozzák nyilvánosságra, biztosítsanak lehetőséget a tervezet véleményezésére és annak nyilvános megvitatására. A felhívást az Ott Varenák Kultúra és az Anténa Független Kulturális Hálózat kezdeményezte. A kezdeményezéshez 13 szakmai platform, 3 megyei önkormányzat és 83 kulturális szervezet csatlakozott. Azt remélik, hogy az új vezetővel megszűnik a korábbi kommunikáció hiány és átláthatatlanság. Tavaly hasonló felhívást intéztek a kulturális miniszterhez és az Alap korábbi vezetőjéhez, válasz azonban nem érkezett. Emmanuel Macron francia elnök szerint pozitív volt a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tegnapi megbeszélése New Yorkban. A két vezető a Vörös-tenger és az Ukrajna körüli konfliktusról tárgyalt. Macron szerint közösen dolgoznának az energiapiaci feszültségek enyhítésén, a közel-keleti kritikus infrastruktúra védelmén, valamint a hormozi szoros hajózási szabadságának biztosításán. Franciaország ezért új ENSZ határozat előkészítésén dolgozik, amely a szoros hajózás előtti megnyitását célozná. Macron az ukrajnai háborúval is egyeztetett Trumppal, és a Kijevnek szánt légvédelmi rendszerek gyorsabb és nagyobb arányú szállítását sürgette. Emellett az ukrán energetikai és civil infrastruktúra elleni támadások felfüggesztését, valamint mielőbbi béketárgyalásokat szorgalmazott. Lengyelország tegnap katonai légiműveleteket indított saját légterében. Válaszul az Ukrajna elleni orosz légitámadásokra, közölte a lengyel hadsereg. A műveletek megelőző jellegűek, céljuk a lengyel légtér biztonságának garantálása. A légvédelmi rendszereket és a radarfelderítés szintén készenlétbe helyezték. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint elsősorban a veszélyeztetett területekhez közeli légtér védelmére és biztosítására összpontosítják.
1: Időjárás.
0: Felhős borult égboltra számíthatunk ma az ország nyugati és déli részében, kisebb lehet a felhőzet, helyenként esőre vagy záporra lehet számítani. Tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: 25 perces torlódás alakult ki az R1-esen Szered után a Combat felé az útkarbantartók állásánál, 10 percet várakozhatnak továbbá Kassa-Sacaváros részében is Csécs irányából. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kis Balázsa.
1: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles sem csatlakozik a férfi A-válogatott keretéhez, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól a közelgő Nemzetek Ligája mérkőzésekre. A Nemzeti Sport értesülése szerint combizomszakadás áll a hátterében annak, hogy Sallai Roland nem került be a keretbe. Noha az első információk még arról szóltak, hogy a Galatasaray játékosát meg kell műteni, utóbb kiderült, szerencsére a beavatkozás elkerülhető, ám a játékosra így is egy hónapos kihagyás vár. A magyar válogatott pénteken Ukrajnát, egy hétre rá Georgiát fogadja a Puskás Arénában, jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig Nagyszombatban Ukrajna ellen lép pályára. Sérülés miatt nem játszhat a szlovák labdarúgó válogatott soron következő négy Nemzetek Ligája mérkőzésén Matúš Beró. A Ferencváros középpályásánál fáradásos törést állapítottak meg az orvosi vizsgálatok, melyeket azt követően végeztek el, hogy hétfőn csatlakozott a válogatott keretéhez Poprádon. A Vladimir Weiss vezette szakmai stáb egyelőre nem közölte, hogy Beró helyére behívnak-e valakit a tartalékok közül. A szlovák válogatott keretének egy része már vasárnap megérkezett a poprádi edzőtáborba, a többiek tegnap csatlakoztak a csapathoz. A szlovákok 11 nap alatt 4 mérkőzést játszanak a Nemzetek Ligája C divíziójában. A nemzeti együttes Eperjesen Moldáviával, Kassán Kazahsztánnal, majd a Feröer szigeteken és Moldáviában is pályára lép. Az eperjesi mérkőzésre már minden jegy elkelt, és Kassán is telt házra számítanak. A Kazahsztán elleni találkozóra eddig 6400 belépőt értékesítettek. A spanyol labdarúgó szövetség 2 évvel meghosszabbította Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerződését, amely így 2032-ig érvényes. De la Fuente 2023-ban Nemzetek Ligáját, 2024-ben Európa-bajnokságot, még idén nyáron világbajnokságot nyert a spanyol nemzeti csapattal, s ezt megelőzően az ifjúsági csapatoknál is eredményesen tevékenykedett. A magyar férfi teniszválogatott 2 helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték Luxemburgot. Döntetlennel folytatta szereplését a magyar férfi válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Balog Csaba együttese 2-2 eredményt ért el Románia ellen. A női csapat szintén döntetlent játszott, 2-2 végeztek Fehér Oroszország ellen. A szlovák férfi válogatott ugyanakkor 4-0-ás győzelmet aratott Észtország felett, mind a 4 szlovák játékos megnyerte a partiját, így a csapat a tabella 19. helyére lépett előre. A szlovák női válogatott 2,5-másfélre kikapott Chilétől, és a 78. helyre csúszott vissza. A Nemzetközi Automobil Szövetség megerősítette, hogy a motorszabályok finom hangolásának részeként 2027-ben 305 kilométerről 290-re csökken a Forma 1-es futamok versenytávja.

0: 7 óra 16 perc. Az autók már ma is képesek önállóan fékezni, tartani a sávot, vagy követni az előttük haladót. A vezető azonban továbbra sem veheti le tartósan a figyelmét az útról. Szlovákia most megteremti annak jogi feltételeit, hogy később valóban önvezető járművek is megjelenhessenek az utakon. Az első ilyen autók valószínűleg nem a kereskedésben, hanem taxiként, kisbuszként vagy áruszállítóként jelenhetnek majd meg. Arról, hogy mikor juthat el idáig Közép-Európa, Zács Dániel, autós szakújságírót, a Telex munkatársát kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatót is.
0: Hát tegyük először akkor rendbe a fogalmakat. Amit ma a reklámok önvezetésnek neveznek, az valójában mire képes, és mi az, amit hát semmiképpen sem bízhatunk még az autóra?
1: A kereskedelmi forgalomban lévő autókban vezetéstámogató rendszereket találunk. Ezeket egy amerikai szabvány szerinti ötös skálán általában kettes, esetleg hármas szintre sorolják be. Ezek az autók lényegében arra képesek, hogy bizonyos közlekedési helyzetben, jellemzően gyorsforgalmi úton, autópályán működnek nagyon jól, a vezető leveheti a kezét a kormányról, és átadhatja az irányítást az autónak, de folyamatosan készen létben kell maradnia, és erre egyébként fel is hívja a figyelmét az autó, mert szemmozgásérzékelő szenzorokkal és kormányérzékelőkkel is fel vannak ezek az autók szerelve. Sávtartás, követőradaros funkció, vészfékasszisztens, és esetleg bizonyos sávváltási manőverek ezekkel az autókkal megoldhatók, de amit valódi önvezetésnek nevezünk, az az, amikor az autó korlátlanul vagy bizonyos körülmények között egy beállított címre elviszi az utasait, és azoknak nem kell beavatkozniuk az út során. Azért van egyébként fogalmi zavar sokszor, és azért nevezzük sokszor a vezetéstámogató rendszerrel ellátott autókat önvezetőknek, vagy önvezető funkcióval felszerelt autóknak, mert az iparág egyik vezető márkája, a Tesla, a 10-es évek első fele óta játszik a szavakkal. Azóta lehet a Teslákat autopilot funkcióval, olyan szoftverrel is megvásárolni, vagy olyan szoftverfrissítést akkortól lehetett rájuk letölteni, amelyek ezeket a vezetéstámogató képességeket tüntették föl kvázi önvezetésként, de hát nagyon nem erről van szó, és a Tesla hatósági vizsgálatok sorát kapta a nyakába, mert később az ennél valamivel fejlettebb, még mindig nagyon korlátozott autonómiájú szoftverét full self-drivingnak, vagyis teljes önvezetési képességnek, vagy önvezetésnek nevezte el, ez előfizetéses volt egyébként, és legalábbis kezdetben, és még ez is nagyon-nagyon korlátozottan volt csak képes arra, amit valódi önvezetésnek nevezünk. Tehát valódi önvezető autó egyelőre kereskedelmi forgalomban nincsen.
0: Egyébként csak így a kérdésem közé beékelnék egy valamit, ami eszembe jutott, hogy egyáltalán tisztán lehet-e látni abban, hogy mennyire tud biztonságos lenni egy ilyen, hát akkor így mondom, idézőjelben önvezető autó. Ugye az interneten azért látni videókat, hogy bizonyos kritikus helyzetekben hogyan viselkedett a Tesla önvezető módja, aztán látni olyan híreket, hogy mondjuk az valahogy megzavarodva egyébként mondjuk olyan balesetet okozott, hogy mondjuk meg is halt a tulajdonosa vagy a vezetője. De tehát, hogy a gép mennyire megbízható, mert a másik oldalon meg az van, hogy azt azért látni, hogy az ember mennyire megbízható, egy nagyon egyszerű példával élve, büntetés is jár azért, ha valaki mondjuk, nem tudom, telefonozik vezetés közben, aztán van, aki, nem tudom, egy egész SMS sort végig tud írni a vezetés közben.
1: Hát igen, míg az embernek, az embereknek, az egyes embereknek a pillanatnyi és állandó képességei közt lehet nagy különbség, az adottságai közt, ami a vezetéshez szükséges, addig az ilyen gépesített rendszerek esetében, mondjuk azonos szoftver és hardware esetében, a környezeti tényezők számítanak sokkal nagyobb mértékben. Ezzel arra akarok célozni, hogy a mostani vezetéstámogató rendszerek is bizonyos körülmények közt működnek igazán jól, ahogy ezt az elején is mondtam. Tehát sűrűn lakott területeken, ott, ahol sok a környezeti tényező, sok gyalogos van, kerékpárosok vannak, nem megfelelő az útfelfestés, esetleg nem koherens a táblarend. Ott az önvezető autók, a kísérleti fázisban tesztelt önvezető autók azért még összezavarodhatnak. Ezzel szemben például a Waymo az Egyesült Államokban több városban is robottaxi szolgáltatást üzemeltet, és ez bizonyos körzetekben, olyan helyeken, amelyeket előre alaposan feltérképeztek a rendszer feltanításakor, már egészen jól működnek. Másfelől viszont, amire ön utalt, néha elég furcsa helyzetekben jönnek zavarba ezek a robottaxik is. Például akkor, amikor mondjuk az adatkapcsolat megszakad köztük és a távoli kiszolgáló szerverük közt, vagy amikor olyan út tereléshez érnek, ahol ilyen sárga bólyák vannak kirakva eléjük, erről konkrét példa is volt, akkor egyszerűen nem képesek értelmezni a maguk előtt érzékelt tárgyat, és egyszerűen megállnak. Olyan eset is előfordult szintén az Egyesült Államokban, és ez egy másik robottaxi társaság szolgáltatásával esett meg, amikor meg akarta állítani egy rendőr a taxit hagyományos ellenőrzés céljából, és a taxi megállt először, a robottaxi, majd amikor a rendőr odalépett, akkor nagy sebességgel továbbhajtott. Olyan is előfordult, hogy egy csapat robottaxi gyűlt össze a városnak egy bizonyos pontján, azt hiszem ez nem is akarok várost mondani, ez Egyesült Államokban történt, és be kellett avatkozni az operátornak, hogy ezt a rendszer szintű fagyást megszüntesse. Másfajta hibákat követünk el mi emberek, és másfajtákat az eddig megismerhető.
0: Igen, bocsánat, cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ezt, amit most felsorolt, hogy a gép csinálja, ezt mind meg tudja csinálni, meg is csinálja az ember is, például nem tudom, elhajt a rendőr elő, csak ugye annyi, hogy amikor a gép csinálja, akkor igazából nincs nagyon kit felelősségre vonni az adott dologért.
1: Igen, és még az előző az azt hozzátenném, de aztán válaszolok erre a felvetésre is, hogy Európa ebből a szempontból azért van egy kicsit bonyolult helyzetben, mert nincs egységes szabályozása az önvezető autókra vonatkozóan. Vannak előirányzatok az uniós szinten, de nemzeti hatáskörben van, hogy az egyes országok milyen feltételekkel engedik az ilyen típusú rendszerek fejlesztési célú tesztelését. Ugye erre vonatkozóan Szlovákiában már régóta létezik jogszabály, és mi az a keretrendszer, amikor akár robottaxi szolgáltatást is üzemeltethet az adott országban egy cég. És hogy a felvetésére válaszoljak, az igazság, hogy amit leginkább a vezetéstámogató rendszerektől és az önvezető rendszerektől várhatunk, és ebben a vezetéstámogatók azért már most is nagyon jók, az, hogy a reakció idejük lényegesen rövidebb, tehát két nagyságrenden rövidebb, akár század másodperces lehet, az emberi az pedig egy-két másodperc.
0: Na, bőven életet menthet.
1: Ez sok esetben életet is ment. Hát a Tesla legfőbb érve az, hogy a sok millió kilométer, amit eddig a lényegében az eladott autókban teljesítettek ezek a szoftverek, és ennek segítségével folyamatosan tanítják a Tesla mesterséges intelligenciáját a forgalomban szerzett tapasztalatokkal, azzal is, ahogy az autó vezetője reagál az egyes közlekedési helyzetekre, és azzal is, hogy az autó 12 kamera, amit a 12 kamera lát az autóra szerelve. Ezzel azt a képességet fejlesztik, amiben lényegében sokkal-sokkal gyorsabban tud az autó megfelelően reagálni egy kritikus helyzetre, mert nem ijed meg, mert nem bambul el, mert nem ad rossz reakciót, téves reakciót mondjuk egy ráfutásos baleseti helyzetben. Ez tipikusan az a közlekedési szituáció, amiben a vezetéstámogató rendszer nagyon sokat segít már most is az embernek. És hát valóban van ez a másik fajta helyzet, amikor ilyen butuska hibákat követnek el ezek a rendszerek, amiket felsoroltam. Tehát itt tartunk most.
0: Uh-huh. Még egy alig két percünk marad, de még ezt a végére mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy ugye Szlovákia most létrehozza ezt a jogszabályi keretet, hát attól talán picit tekintsünk is el, hogy milyen állapotban vannak az utak Szlovákiában, főleg egyébként a dél-szlovákiai részen. De hogyha ma kellene mondani egy reális időpontot arra, hogy mikor ülhet be egy átlagos szlovákiai vagy magyarországi utas olyan autóba, ami már, vagy amelyben már tényleg nincs szükség sofőrre, akkor mit mondana? 5-10 év?
1: Hogyan? Én azt gondolom, hogy 5 éven belül erre reális esély van. Ugye a szlovákiai törvénytervezet most a harmadik olvasat előtt tart, és olyan koncepcióra épül, ami egy új 4-es szintű önvezetési megközelítést jelent, mert hogy definiálja az operációs terület fogalmát. Ez azt jelenti, hogy meghatározzák, hogy az autonóm rendszer milyen földrajzi, közlekedési, időbeli, időjárási és környezeti feltételek között használható. Ez szerintem a plasztikus megfogalmazása, és ezzel lényegében arra reagál a törvényalkotó, szerintem egyébként nagyon helyesen, hogy milyen technológiai korlátok övezik most még ezeket a rendszereket, mert hogy amikor szenzor alapon tájékozódik, szenzoros érzékeléssel, akár kamerás, akár radaros, akár lézerradaros alapon érzékeli a környezetét egy autó, akkor bizony egyáltalán nem mindegy, hogy milyen keskenyek az utcák, amelyeken közlekedik, milyen az időjárás, van-e köd, eső, hó, stb. Bármi, ami megzavarhatja ezt az érzékelést. Hasonlóan egyébként ahhoz, hogy az ember reagál ezekre a helyzetekre, hiszen mi is rosszabbul tájékozódunk bizonyos esetekben, de itt nagyon fontos, hogy egy távoli operátornak is jelen kell lennie majd a szlovák törvénytervezet alapján ezeknek a rendszereknek az üzemeltetésében, aki be tud avatkozni, hogyha úgy érzékeli, hogy valamilyen kritikus hiba közeledik, vagy kritikus hibát vétene esetleg a rendszer. Itt a felelősség kérdése az, amit a törvényalkotó érzésem szerint nagyon pontosan körül akar határolni ezzel.
0: Szlovákia lassan készül az önvezető autók bevezetésére. A részletekről Zács Dániel autós szakújságíróval, a Telex munkatársával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is nagyon köszönöm a hívást.
2: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
3: A hőtágulás nem csak a hidakra és tornyokra vonatkozik, hanem például a repülőkre is. Szuperszónikus tempónál a levegővel való súródás hatására a repülőgép teste is megnyúlik, például a jól ismert Concorde is. Hihetetlen, de ez a repülő a sebességtől függően kb. 15-30 cm-rel lett hosszabb. Mivel a gép orra, valamint a belépő élek hőmérséklete elérhette a 127 Celsius fokot, néha a 150 fokot is, a repülőgép különleges alumíniumot vezetből készült törzse bizony jelentős hőtáguláson ment keresztül. A mérnökök természetesen számoltak ezzel a fizikai jelenséggel, és ennek megfelelően tágulási hézagokat terveztek a gépbe. Ennek a hőtágulásnak a leglátványosabb bizonyítéka a pilóta fülkében volt látható. Repülés közben a hátulülő fedélzeti mérnök konzolja és a válaszfal között egy jól látható, majdnem ökölnyi széles rés nyílt meg. Híres repülés történeti anekdóta, hogy a Concorde-ok legutolsó búcsú repülésein a személyzet tagjai a szuperszónikus fázis alatt becsúsztatták a sapkájukat vagy egyéb emléktárgyakat ebbe a résbe. Amikor a gép leszállás után lehűlt, visszanyerte eredeti méretét, de a rés is könyörtelenül bezáródott, és a tárgyakat örökre magába zárta a múzeumba vonuló repülőgép.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 22-én Móricz napján. Akár 100 férőhelyes idős otthonokat is engedne a munkaügyi tárca, a javaslatról szerdán szavazhat a parlament. Nem sokára megnézzük, mitől rövidülhetnek a várólisták, és hova fordulhat a család, amelyiknek már most segítségre lenne szüksége. De most még a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: Új kiadvány mutatja be a Füleki Történelmi Városháza falában talált több mint 100 éves időkapszula tartalmát. Az 1912-ben épült városháza felújításakor előkerült kapszula 10 korabeli dokumentumot rejtett. Ezek a városháza építésének történetét, a helyi egyesületek, az iskola és más intézmények működését, valamint a városlakók mindennapjait mutatják be. A dokumentumok több száz, több mint egy évszázaddal ezelőtt Füleken élő ember nevét is megőrizték, és eddig ismeretlen információkat tartalmaznak a város történetéről. A múzeum kétnyelvű kiadványa a magyar eredetik pontos átiratát szlovák fordítással közli, korabeli fényképekkel és képeslapokkal kiegészítve. A könyvet szeptember 23-án mutatják be a Füleki Városi Könyvtárban. Elindította első műszakját a Volvo elektromos autógyára a Kassa melletti Valalikiban, azaz Kassa Mindszenten, és a vállalat elérte az 1000-es alkalmazotti létszámot. A gyárban néhány héten belül megkezdik a próbagyártást, a sorozatgyártás pedig 2027-ben indulhat. A dolgozók első műszakja reggel 6 óra 20 perctől délután 2 óra 50 percig tart. A vállalat évvégéig további mintegy 300 munkatársat venne fel, elsősorban gyártási és karban tartási pozíciókra. Az alkalmazottak mintegy 95%-a szlovák. A gyár már az új vasúti összeköttetést is használja, amelyhez közvetlen buszjárat kapcsolódik. Az üzem területére. A próbagyártás során a teljes gyártási folyamatot, a technológiákat és a dolgozók felkészültségét tesztelik majd a sorozatgyártás megkezdése előtt. Téglagyári Ipari Park néven új ipari övezet épül Komáromban, a beruházást a Donau Develop és a Hormi közösen valósítja meg. A területet négy részre osztják és 9 csarnokot építenek, mindegyikben lesznek irodák és szociális helyiségek, derül ki a környezetvédelmi hatástanulmányra készített anyagból. A projekt célja az ipari park kiépítése a szükséges közműhálózattal, valamint az úthálózathoz való csatlakozással a kisizsai városrészben. Még idén elkezdődik az építkezés, és a tervek szerint 2029-re fejeződik be. A nagyjából 3,7 millió eurós beruházás összesen 36 új munkahelyet teremt a városban.
0: Időjárás.
2: Felhős borult égboltra számíthatunk ma, az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet, helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást, Nagykapos és Királyhelmec között rendőrök irányítják a forgalmat, többfelé torlódásra számíthatnak az R7-esen Somorjánál Pozsony felé 10 percet, fél elején Csallóköz csütörtök irányából 15-20 percet, az R1-esen Szered után Nagycombat felé 40 percet, Kassa-Sata város részében Csécs felől pedig 10 percet várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc. Szlovákiában családok ezrei várnak arra, hogy idős hozzátartozójuk bentlakásos ellátáshoz juthasson. A munkügyi tárca nagyobb intézményeket engedne, az érintett otthonokban 40 helyett akár 100 embert is fogadhatnának. A miniszter ettől több férőhelyet és megfizethetőbb ellátást vár. A bírálók a gondoskodás minőségét féltik. Közben a családoknak addig is meg kell oldaniuk a mindennapi ápolást. A tervezett változásról és a már most elérhető segítségről beszélgetünk Juhos Ferenccel, a Nátszegi Idős Otthon és Hospice Intézmények alapító vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit!
0: Megjegyzi ez a hír, hogy 14 ezeren várnak bebocsátásra idős otthonokba. Ez egy elképesztő szám, de én megnéztem, ez a szám tavaly is ilyen volt. Miért most kerül elő egy ilyen, hát akár formabontónak is nevezhető változtatási terv a minisztérium részéről? Mit gondol?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem formabontó, inkább visszatérés a régebbi időkben, ahol nem volt megszabva, hogy hány férőre helyes lehet az intézmény maximalizáltan, de utána jött egy intézkedés, amikor azt mondták, hogy maximálisan 40 férőhelyet támogat a minisztérium, illetve maximálisan 40 férőhelyre ad támogatást. Épültek idős otthonok, most azt hiszem, hogy 151 szolgáltató intézmény épületét újították és építettek, ezzel 3215 új férőhely lett Szlovákiába, de ez még mind kevés. Ez a 14 ezer váró, aki várólistán van, tavalyhoz képest alig-alig változott, de jövőre sem fog változni, hiszen az új épületek átadása már megtörtént, tehát ez a térőhely ki van alakítva. Ha most kezdünk építeni új 100 férőhelyeseket, az minimálisan 2 év, és addig nem, hogy csökkenni fog a várólistán szereplők száma, hanem inkább növekedni. Ami a 100 férőhelyeseket illeti, azért hozzá kell tenni azt, hogy igen, 100 férőhelyesek, de csak 2 részlegre vonatkozik. Első az idősek otthonára, másik pedig a specializált idősek szociális otthonra, ahol Parkinson korba szenvedők, Alzheimer korba szenvedők, vagy különböző eredeti demenciában szenvedő egészségkárosultak lehetnek. De a 100 férőhelyes intézményekben is külön kell választani 20-as csoportokat, akikkel külön foglalkozik, külön személyzet, és helyiségbe kell lenni ezen a 100 térén belül, saját közösségi helyiséggel, saját közösségi étkezővel. Azt nem azt jelenti, lehet egy konyha, a mosoda lehet, a technikai zóna lehet egyazon az épületen belül, de a 20 személy számára külön kell biztosítani ezeket a dolgokat, hogy tudjuk megtartani, vagy tudják megtartani a közösségi, illetve a családi jellegét ennek az intézménynek.
0: Összességében ugye, amikor a minisztérium azt mondja, hogy 14 ezeren várnak tulajdonképpen helyre, és ezt azzal a megoldással akarja kezelni, hogy kibővíti a 40 maximális férőhelyet mondjuk 100-ra, akkor az tényleg elég érthetőnek tűnik. De most, hogyha ez holnaptól így elfogadná, akkor nyilvánvalóan azt ők is észlelik, hogy amit ön most itt felsorolt, azok gyakorlati akadályok abban, hogy ez így működhessen. Így értelemszerűen, de ez már én következtetésem, valószínűleg ezeken enyhíteni kellene. De ha ezt megteszik, akkor mi tudna változni? Tehát, hogy mert itt effektíve mindenki a férőhely szűkével jön. Tehát, hogy az nem azt nevezik problémának, hogy mondjuk az intézményeknek milyen étkező jelleget kellene még pluszba kialakítani ehhez. Tehát, hogy ők a férőhelyet akarják bővíteni. Most a kérdés, hogy ez lehetséges-e? Most hagyjuk azt, hogy egyébként milyen egyéb infrastruktúrális kiegészítés lenne szükséges még ehhez, ahogy ön felsorolta, de hogy ezzel kezelhető-e lenne ez a probléma?
1: Egy dolog fontos. Ha ez a törvénymódosítás hatályba lép, akkor még nem tudunk plusz helyet adni senki számára. A hatályba lépése után kezdődhetnek esetleg az építések, átépítések, rekonstrukciók, hogy esetleg a 40 férjesből lehessen csinálni 100 férjeset, illetve új 100 férjes intézményeket építeni. Ezért mondtam azt, hogy az minimálisan 2 esztendő, amíg elkészülnek, de én azt mondom, hogy igen, ez egyfajta megoldás. Kicsit technikai dolgokon, hogyha volna csiszolva, akkor ez működőképes lehet. 2 dolog véget. Az egyik az, hogy gazdasági szempontból működtetni egy 12 férőhelyeset, az nem egy leányálom. A 100 férőhelyesnél az jött el, hogy olcsóbb legyen az ellátás. Ebben van igaza a miniszter úrnak, mert ugye ahol 100-an vannak, azért kicsit másabb, mint 12-en. Tehát ez a jövőben egy pozitív lépés, de még egyszer mondom, csiszolni kell a technikai dolgokon azért, hogy minél kevesebb akadály gördítsenek a szolgáltatók elé, és akkor bizonyára a várólistán szereplők száma is csökkenni fog.
0: Csak ugye így érzékeltetésnek, hogy mennyire nem következetes ez a jellegű politikája az államnak, azt mondja, hogy a 12 férőhelyeset működtetni nem leányálom, de hát azt meg tudhatjuk, hogy hát egy olyan időszakban, meg az után vagyunk némileg, ahol az országban egy csomó ilyen intézményt adtak át, vagy épületet, ahol ugye 12 férőhelyes ilyen idős otthont építhettek pályázati pénzből a szervezetek, különféle szervezetek, és hát nem tudom látni ezt szerte az országban. Miért nem leányálom, illetve vagy ezt mire alapozza, illetve hát ebből kiindulva megelőleg ezek egy ilyen kérdést, akkor ez borítékolható, hogy itt lesznek olyanok, amelyek bekrakolnak?
1: Nem én mondtam, de más oldalon én, amikor kezdtem ezzel foglalkozni, és amikor 12-esek szóba jöttek, én elhittem a minisztériumban 5-6 javaslatot, hogy lehetne effektívebben működni a 12 férjesek. Először nem akarták megengedni, hogy egymás mellett legyen 2-12. Elmagyaráztam, hogy mennyibe fog kerülni egy személy ellátás egy 12-es otthonba. A minisztériumnak beküldtem egy számot, ők visszaküldtek egy 3 hónapon belül egy másik számot, ami 20 euróval volt kevesebb, amit én küldtem, tehát egy és ugyanaz a számon belül, számkereten belül dolgozunk. A másik dolog, lehetne 12-eseket, de egymás mellé tenni 6-8-at, és kialakítani egy bázist, ahol a nővérek, ápolók vannak, és onnan ellátni mindent. 12 lakás, illetve intézményt, de úgy, hogy az egyik 12-es a város egyik részén van, a másik 12-es a város másik részén, ahogy ők gondolták, mert hogy nem lehetnek megközelítő, mit tudom én, távolságba, akkor az úgy nem fog működni. Sőt, mi több, a legfelsőbb kontrollhivatal is már azt mondta, hogy ezek nem effektívek, a 12-esek, de más oldalon, ha már föl vannak építve, azokat kell működtetni, és hát mindig azt mondom, hogy abból kell főzni, ami van, hát valamikor a mesében is volt a finom-finom leves, amiben mindent beletettek, és aztán utána íze jó volt.
0: Egy kicsit beszélünk arról, hogy ki ez a 14 ezer kérelmező, meg hogy ők valójában milyen helyzetben vannak. 14 ezer ember van úgy, hogy várja azt, hogy bebocsátást nyerjen egy idős otthonba, a kérvénye valószínűleg bent van, de nem tud bemenni. Akkor ők hogy élnek most? Tehát, hogy valami gyerekük otthon marad, és nem tudom, nem megy munkába, vagy fölmond, vagy milyen élethelyzetek vannak emögött? Gondolom, ön naponta találkozik ilyennel, illetve hát mi vár rájuk?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, sőt, mi több, a 14 ezer várólistán lévő az csak egy alap. De el tudjuk képzelni, hogy azon kívül még pár ezer ember van, aki akutan el kell helyezni, és aki még nincs rajta a várólistán. Példa. Valakit, mit tudom én, kórházba kerül egy hónapja, persze a család úgy gondol, és én is úgy gondolnám, hazamegy a családtagom, visszajön a családtagom, és teljes körű életet fog otthon élni, de sajnos az élethelyzet megváltozott. Az utolsó héten, amikor azt mondják a kórházba, hogy mit tudom én, Józsi bácsit jövő hét kedden hazaengedjük, a család kezd gondolkozni, ez van előtte való csütörtökön, hogy hova helyezzük el a Józsi bácsinkat. És akkor jön a kérdés, hogy hány ilyen Józsi bácsi van az országban, akit el kell még helyezni, vagy sürgősen el kell helyezni, mert a család nincs fölkészülve a fogadására otthon, nincs olyan helyzetben, hogy tudja ápolni, és nem azt mondom, hogy nem akarja ápolni. Akarja ápolni. Rengetegen keverik azt, hogy hú, beteszik az idősek otthonába, mert nem akarják otthon, nem igaz. Sokan nem tudják ápolni. A nem tudják ápolni, az abban merül ki, hogy én tudom, a szülőket, ha gondoznám, a szülő az visszaszól a gyermekének, hogy ne így csináld, ne úgy csináld, ne így fogjál meg, fáj, én most a szorosságot nem veszem be, de egy intézményes keretek között azért más. Amikor szakápolók veszik körül, egész másképp néz ki a helyzet. Tehát a 14 ezeren fölül még jó pár ezer ember van, aki akut gyorsan el lehet helyezni, és aki még nincs benne a 14 ezerbe, ezt még egyszer mondom, hogy igen, van, aki otthon marad, persze muszáj otthon maradni valakinek ápolni, keresik a megoldásokat, és ez egyfajta megoldás, hogy a kórházok egyik osztályára másikra kerül a beteg, illetve a kliens, addig még nem találnak megfelelő helyet elhelyezésre.
0: De akkor tehát, hogy ezen a kérdésen, vagy ezen a helyzeten most ön sem tud megnyugvást adni, tehát, hogy veszek egy konkrét helyzetet, hazabocsátják a kórházból az idős szülőt, egyedül már nem maradhat, a gyerekei dolgoznak, de kit keressen fel a család először, hogy valami segítséget kapjon, zárójelben miközben tudom, hogy 14 ezeren amúgy is várnak.
1: Nem, így van, 14 ezeren amúgy is várnak, rajta vannak a várólistán, de amikor olyan helyzet áll elő, és ezt mondom mindig, hogy krízis helyzet családban, akkor próbáljunk még segíteni egy-két hétre, ha van egy helyünk, ha van tényleg egy hely, ahol el tudjuk helyezni, és megmondjuk, hogy egy hónapra, két hétre, ameddig még valahol találnak helyet, valahol a család fölkészül arra, hogy csak otthon is el tudja látni, mert még egyszer mondom, nem csak pszichiálisokkal fölkészülni, hanem technikailag is föl kell készíteni a lakást arra, hogy tudjuk fogadni azt az idős embert, azt a beteg embert haza, hogy tudjuk ellátni. Mert ha megvan a technikai fölkészültség a lakásba, több mint valószínű, hogy hamarabb el tudjuk látni, és akkor még otthon is lehetséges azt a fél évet el van, amíg megkeressük a megfelelő helyet, és akkor az alatt a fél év alatt ő is már rákerül a várólistára, ahol a 14 ezer ember rajta van, és még egyszer mondom, hogy próbáljuk keresni a megoldásokat, hogy az a krízis helyzet, amikor abban az adott pillanatban a család előfordul, hogy próbáljunk segíteni, próbáljunk előmenni a családnak, hogy akkor ezt a megoldást tudjuk kínálni egy-két hétre, egy hónapra, hogy tényleg a család is fölkészül. Mert a legfontosabb dolog, amivel kevesen foglalkoznak, hogy nem készülünk föl arra, vagy nincsenek a családok fölkészítve arra, hogy mi van az adott helyzetben, ha az a valaki nem tud úgy hazatérni, ahogy a család gondolja. Hiszen én, ha valakit bevisznek kórházba, én tényleg azt gondolom, hogy visszatér, meggyógyul, de van az ellenkezője, amikor nem tér úgy vissza meggyógyultan, és erre a helyzetekre nem vagyunk, és nincsenek fölkészítve az emberek. Ez egy fontos dolog volna társadalmi szinten, hogy fölkészíteni a családokat, egyéneket arra, hogy a mama, papa hozzátartozó, igen, ebben a helyzetben már így fog tudni esetleg hazatérni, vagy keressünk egy olyan helyet, ahol megfelelő lesz a hozzátartozónk számára.
0: Hogyha ezt a parlament most jóvá hagyja a héten, önnek ez mit jelent? Tehát, hogy a következő nap már elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne átépíteni, bővíteni az X férőhelyeset addig, amíg mondjuk hát nem lesz 100 vagy a közeli?
1: Hát ha ha most én 40 éves volna, biztosan kezdenék azon gondolkozni, hogy még hogyan tovább, de én azt hiszem, hogy az én koromban már azon kell gondolkozni, hogy hogyan még nívósabban csinálni azt, amit csinálok, de nem zárom ki azt, hogy gondolkozni azon, hiszen a milyenké, mi épületjénk azért 100 férőjeseket, 70-80 férőjesek, mi pedig akkor kezdtük, amikor még nem volt szabályozva a férőfejek száma. Igen, vannak 12 férőjesek is, egyik egymás mellett van. Még egyszer én azon gondolkozok, hogy hogyan névosabban a szolgáltatást nyújtani, de más oldalon pedig abba próbálok már segíteni, hogy ezeket a technikai hiányosságok, amik esetleg ebbe a törvénybe előfordulnak, próbáljam a képviselőkön, a parlamenti képviselőkön át odavinni a törvényhozáshoz, hogy igen, ez a 25 éves tapasztalat azt mutatja, hogy ezt kicsit javítani kell. Alapjában a gondolat nagyon jó, de még egyszer mondom, hogy mindig van kiszólnivaló még a legjobb gondolaton is.
0: Több ezer család várja, hogy idős családtagját bentlakásos szociális intézménybe helyezhesse el. A kormány most ezen akarna segíteni. A kérdés, hogy mennyire reális módon. A részletekről Juhos Ferenccel, a Nátszegi Idősotthon és Hospice Intézmények alapító vezetőivel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm szépen, és minden jót kívánok.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 22-én, kedden Móricz napján. Összekülönbözött a cseh köztársasági elnök és a szlovák kormányfő a NATO 5. cikkeinek jelentésével kapcsolatban. Petr Pavel visszautasította Robert Fico kijelentéseit, hogy miről is van szó. Egész pontosan arról a hírek után hallhatnak, most Gazik Viktóriája szó.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő szerint a kisebb államoknak is beleszólásuk kell legyen az ENSZ reformjába. Nem született megállapodás az Oroszország elleni uniós szankciókról. Felhős, hűvös idő várható ma 20 fokos csúccsal. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő szerint az ENSZ reformjának hatékonyabb működést és kézzelfogható eredményeket kell magával hoznia, miközben a folyamatnak átláthatónak kell lennie, és a kis és közepes országoknak is valódi beleszólást kell biztosítani. Pellegrini erről New Yorkban tárgyalt az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakát vezető Halil Lour Rahmannal. Akkor az államfő szerint a megosztott biztonsági tanács mellett felértékelődik a közgyűlés szerepe, ahol minden tagállam képviselteti magát. A felek a mesterséges intelligencia fejlődéséről is tárgyaltak. Pellegrini szerint az új technológiák lehetőséget jelentenek, használatuknak azonban felelősség teljes

0: Megocsürget. Nem sikerült tegnap elfogadni az Oroszország elleni uniós szankciók meghosszabbításáról szóló kompromisszumot, ezért a tagállamok nagykövetei ma reggel újra tárgyalnak Brüsszelben. A szankciós listán mintegy 3000 orosz személy és szervezet szerepel, a korlátozások érvényessége pedig mai éjfélkor jár le. A kompromisszum a szankciók 36 hónappal történő meghosszabbítását, valamint Alisher Usmanov és Mihail Fridman orosz üzletemberek törlését irányozta elő. A két üzletember levételét Szlovákia régóta szorgalmazza. Ukrajna bírálta a javaslatot, és szerintük a szankciók enyhítése rossz jelzést küld Moszkvának. Az egyéni unió szankciók között vagyonbefagyasztás és beutazási tilalom is szerepel. Őrizetbe vették Káin Georgescu volt román elnök jelöltet, miután az ügyészek csalás és bűnszervezet létrehozásának gyanúja miatt indítottak ellene eljárást. A román szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szerint Georgescu és két társa egy üzletembert arról győzött meg, hogy több mint 1 millió eurót utaljon át nekik, cserébe akár 15 millió eurónyi külföldi banki finanszírozáshoz juthat. Az ügyészek szerint később további 100 ezer euró átutalára sem. Ára is rávették. Georgescu 2024-ben vált ismerté, amikor megnyerte a román elnök választás első fordulóját, a választást azonban később a román alkotmánybíróság megsemmisítette. A volt jelölt ellen más ügyekben is folyik eljárás.
1: Időjárás.
0: Felhős borult égboltra számíthatunk ma, az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet, helyenként esőre vagy záporra lehet számítani. Tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos szélökések is kísérhetnek.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset okoz fennakadást a Nagykapos és Királyhelmec között, rendőrök irányítják a forgalmat. 15-20 perces torlódásokra számíthatnak a nagyvárosok bevezető szakaszain, a Pozsonyi D2-esen Sztupava felől és a Kikötői hídon Liget falu felé. Kassán az Eperjesi úton a központ irányába, a Baszéplak város részben szintén a központ felé és a Caváros részben Csécs felől érkezve. Továbbá az R7-esen Somorjánál Pozsony felé és félben Csallókos csütörtök irányából. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Kis Balázsa.
1: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles sem csatlakozik a férfi A-válogatott keretéhez, adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól a közelgő Nemzetek Ligája mérkőzésekre. A Nemzeti Sport értesülése szerint combizomszakadás áll a hátterében annak, hogy Sallai Roland nem került be a keretbe. Noha az első információk még arról szóltak, hogy a Galatasaray játékosát meg kell műteni, utóbb kiderült, szerencsére a beavatkozás elkerülhető, ám a játékosra így is egy hónapos kihagyás vár. A magyar válogatott pénteken Ukrajnát, egy hétre rá Georgiát fogadja a Puskás Arénában, jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig Nagyszombatban Ukrajna ellen lép pályára. Sérülés miatt nem játszhat a szlovák labdarúgó válogatott soron következő négy Nemzetek Ligája mérkőzésén Matúzs Beró. A Ferencváros középpályásánál fáradásos törést állapítottak meg az orvosi vizsgálatok, melyeket azt követően végeztek el, hogy hétfőn csatlakozott a válogatott keretéhez Poprádon. A Vladimir Weiss vezette szakmai stáb egyelőre nem közölte, hogy Beró helyére behívnak-e valakit a tartalékok közül. A szlovák válogatott keretének egy része már vasárnap megérkezett a poprádi edzőtáborba, a többiek tegnap csatlakoztak a csapathoz. A szlovákok 11 nap alatt 4 mérkőzést játszanak a Nemzetek Ligája C divíziójában. A nemzeti együttes Eperjesen Moldáviával, Kassán Kazahsztánnal, majd a Feröer szigeteken és Moldáviában is pályára lép. Az eperjesi mérkőzésre már minden jegy elkelt, és Kassán is teltházra számítanak. A Kazahsztán elleni találkozóra eddig 6400 belépőt értékesítettek. A spanyol labdarúgó szövetség 2 évvel meghosszabbította Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerződését, amely így 2032-ig érvényes. De la Fuente 2023-ban Nemzetek Ligáját, 2024-ben Európa-bajnokságot, míg idén nyáron világbajnokságot nyert a spanyol nemzeti csapattal, s ezt megelőzően az ifjúsági csapatoknál is eredményesen tevékenykedett. A magyar férfi teniszválogatott 2 helyet előrelépve 15. a nemzetek rangsorában, így a jövő évi selejtező novemberi sorsolását kiemeltként várhatja a Davis kupában. A magyarok annak köszönhetően léptek feljebb, hogy hétvégén a sorozat osztályozóján 4-0-ra legyőzték Luxemburgot. Döntetlennel folytatta szereplését a magyar férfi válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Balogh Csaba együttese 2-2-es eredményt ért el Románia ellen. A női csapat szintén döntetlent játszott, 2-2-re végeztek Fehér Oroszország ellen. A szlovák férfi válogatott ugyanakkor 4-0-ás győzelmet aratott Észtország felett, mind a 4 szlovák játékos megnyerte a partiját, így a csapat a tabella 19. helyére lépett előre. A szlovák női válogatott 2,5-másfélre kikapott Chilétől, és a 78. helyre csúszott vissza. A Nemzetközi Automobil Szövetség megerősítette, hogy a motorszabályok finom hangolásának részeként 2027-ben 305 kilométerről 290-re csökken a Forma 1-es futamok versenytávja.

0: 8 óra 15 perc. Abban az időszakban, amikor az európai titkosszolgálatok vezetői arra figyelmeztetnek, hogy az orosz hadjárat intenzívebbé válhat, és a NATO elleni támadásra akár hónapokon, nem pedig éveken belül sor kerülhet, Robert Fico szlovák miniszterelnök egyre gyakrabban kérdőjelezi meg Szlovákia eltökéltségét, hogy az Észak-Atlanti Szerződés 5-ös cikke alapján cselekedjen. Amíg én vagyok a szlovák köztársaság miniszterelnöke, nem járulok hozzá ahhoz, hogy szlovák katonák részt vegyenek bármilyen katonai kalandban, amelyet valaki a NATO-ból provokál ki, jelentette ki vasárnap Robert Fico. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mennyit számítanak a szavak a szövetségen belül? Azért kérdezem így, mert Robert Fico választóinak bizonyára nagyon is számítanak, főleg ezek a szavak, de mondjuk a szövetségesek ezt hogy veszik? Tudják-e, vagy gondolják-e, hogy hát a kormányfő ezt elsősorban a mondjuk a választói miatt mondta így?
1: Ezt, ahogy tudják, ugye minden politikus egyébként elsősorban a választóinak beszél. Az a kérdés, hogy mennyire változtatja meg az álláspontját, és mennyire gondolja azt, hogy a másik hülye is elviszi azt, hogy ő csak otthon beszél, és mást fog csinálni. Bár a szlovák miniszterelnöknél ez jobban elfogadható, hiszen nem egyszer láttuk már a múltban, hogy valamit mondott, aztán utána pont az ellenkezőjét csinálta. Úgyhogy hát azért nagyon nem kell izgulni, és hát ugye Szlovákiában is azért demokrácia van, választások lesznek, úgyhogy azért mindenkinek oda kell arra figyelni, hogy mi történik, mit mond a szlovák miniszterelnök, de kétségbe esni nem kell.
0: Fico azt állítja, hogy támadás esetén az 5-ös cikk többféle lehetőséget biztosít a tagállamoknak a szolidaritás kifejezésére. Hát mi van abban az 5-ös cikkelyben?
1: Ez így van egyébként. Az 5-ös cikknek az a sajátossága, hogyha, tehát egyrészt, hogy az 5-ös cikk által vizionált állapot beáll le, ezt az adott megtámadott ország kérésére az Észak-Atlanti Tanácsnak kell egyhangulag eldöntenie. Ha ez, tehát ott már egyszer lehet vétózni. Ez nagyon nem valószínű, hogy megtenné bárki, még Fico sem, hanem inkább azzal élne, hogyha elfogadnak egy ilyen határozatot, ugye, ami ugye már a szolidaritás kifejezése, akkor minden ország maga határozza el, persze a központi katonai tervezés igényeinek megfelelően, hogy mivel járul hozzá ehhez a művelethez, amit ilyenkor, ha elhatározza NATO, amit ilyenkor indít. De ez lehet bármi, lehet az is, hogy nem járul hozzá, de ugye csak nyilván van, hogy Luxemburg nem fog hozzájárulni, hiszen Luxemburgnak nincsen katonája, vagy Izland nem fog hozzájárulni katonákkal, hanem valamilyen más módon. Például Izland azzal szokott, hogy a repülőtereit a nagyon fontos stratégiai repülőtereit rendelkezésre bocsátja, Luxemburg meg pénzzel, tehát vannak lehetőségek arra, hogy a semmi és a teljes hadseregemet a NATO rendelkezésére bocsátom opciók közül valamelyiket választa bármelyik ország, így Szlovákia is.
0: Nem lettünk egyébként ezzel a kormányfői kijelentéssel épp a leggyengébb láncem Putyin szemében, mert ugye azt mondják, hogy Putyin tesztelni akarja a NATO-t, akkor mondhatnánk, hogy hát már nem kell. A NATO egyik tagja, így mi, tehát Szlovákia maga mutatta meg, hogy valójában mennyire is gondolkodik egy merev és bizalmi szövetségem.
1: Hát azért Putyin nagyon jól tudja, hogy mennyit érnek ezek a kijelentések, hogy maga a kijelentés, meg az, hogy kiteszi ezt a kijelentést, meg egyáltalán, hogy milyen súlya esik ez adva az adott ország és az adott politikus személyét, illetve tekintélyét tekintve. Tehát ugye ez nem egy jó jelzés, de nem kell kétségbe esni, Putyin ettől még nem fog nagyon elbízni magát. Sokkal nagyobb probléma az, amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke is hasonló kijelentéseket tesz, az egy sokkal nagyobb probléma, bár azt gondolom, hogy Donald Trumpot se kell ilyen szempontból komolyan venni, bizonyos szempontból nem kell komolyan venni, de hát az sokkal nagyobb értékű üzenet Oroszország számára, mint az, hogy egy másik ország, bármelyik másik ország, különösen, hogyha egy kisebb országnak a vezetője tesz ilyen kijelentéseket.
0: Tehát akkor azt mondja, hogy az állami vezetők még a keleti oldalon is tudják, hogy ezt nem kell komolyan venni Ficótól? Mert annak ellenére mondjuk Petr Pavel cseh köztársasági elnök azért hát határozottan mondjuk így reagált.
1: Mindegy, nagyon helyes, hogy határozottan reagálnom. Nem mondom azt, hogy nem kell komolyan venni, csak a helyén kell venni, nem kell tragikusnak, nem kell túlságosan biztatónak Putyin esetében venni ezt a ilyen kijelentéseket, mondom még Donald Trumptól sem, de hát azért ez alás a szövetségnek a tekintélyét, és ha sok ilyen kijelentés van, mondjuk például főleg amerikai részről, ez pont az ellenkezőjét éri el, mint amit az adott politikus gondol, vagy akar, vagy hazudik, hogy elérni akar, ez bátorítja Putyint, hiszen ugye ezzel az ő szemében legalábbis megnövekszik annak a jelentős a lehetősége, az esélye, hogy a NATO tényleg nem reagál, vagy nem egységesen reagál akkor, hogyha ő valami biztonságot csinál.
0: Ugye gyakorlatban a NATO mindössze egyszer aktiválta ezt az ötös cikket, ezt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, de hát mire tulajdonképpen megállapodtak a tagállamok, már október volt, tehát hogy azért itt majd egy hónap csúszott. Csehországi elemzők szerint egy ilyen esetleges putyini provokációnál, vagy ilyen támadásnál elsősorban az érdekelné Putyint, hogy mi történik az első órákban. Tehát, hogy a szövetségesek közösen szándékos támadásnak minősítik-e az incidenst, és hogy milyen gyorsan reagálnak. De hát ezekből a történésekből úgy tűnik, hogy pont ez az első órás reakció lehet a kritikus.
1: A szeptember 11-i támadás után a NATO 12-én elhatározta már az ötödik cikkelynek az érvényességet, az alkalmazását, csak nem csinált semmit utána, tehát ez azért egy kicsit kontraproduktív is volt, de a NATO arra készül, és ezt ma már sok-sok kijelentésből, például a lengyelek nagyon határozottan mondják, hogy ha megtámadják őket, nem fognak a NATO döntésére várni, és a NATO erre is készül, hiszen nem véletlenül van egy brit és egy német dandár, első vonalas dandár a Baltikumban, nem véletlenül állomásozik ott, azért van ott, hogyha megtámadják ezeket az országokat, akkor azonnal reagálni lehessen. Egyébként ez alapokmánya is előírja, önvédelem jogán, ugye bármit megtehet az önvédelem érdekében az adott ország, addig, amíg az ez nem avatkozik bele, a NATO esetében az van, hogy nyilván, hogy erre megvannak a tervek, tehát nem arról van szó, hogy itt valami hosszú felkészülési idő van, pontos hadműveleti tervek vannak arra, hogy adott támadás esetén a NATO összeül, NATO tanács döntéshozataláig is, amíg összeül és döntéshoz, ami egyébként nagyon gyorsan bekövetkezhet, ezért vannak ott az állandó képviselők Brüsszelben, hogy órákon belül összeülhessenek és éjjel-nappal tudjanak döntést hozni, de azonnal tudnak reagálni, nem reménykedjen Putyin abban, hogy ebben bármilyen húzavona lesz a NATO-n belül. Ez nem mindig volt így, ugye ez az elmúlt, hát azt mondanám egy évnek tulajdonképpen az eredménye, hogy eljutottunk odáig, hogy a NATO arra készül, hogy azonnal, és nem csak helyi erőkkel, hanem mint említettem például két oda telepített dandáról is reagáljon egy esetleges orosz támadásra.
0: Donald Tusk, lengyel miniszterelnök néhány nappal ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy Oroszország, ugye hát erről beszélünk, meg ez most már ezzel tele a sajtó, de hogy a következő hónapokban drónokkal, rakétákkal támadhatja meg az európai szövetségeseket, hogy hát bebizonyítsa, hogy az ötös cikk az inkább elméleti, mint gyakorlati jelentőségű. Erre válaszolva egyébként a francia elnök, Emmanuel Macron azt mondta, hogy hát Tusk figyelmeztetései megalapozottak és jól dokumentáltak. Na most ezeket tudván, ez hogy talán elmondható az, vagy következtethető ezekből a megszólásokból az, hogy hát relatíve nagy az esélye annak, megelőlegezném ezt, hogy egy-két hónap múlva arról fogunk beszélni, hogy megtörtént az orosz támadás a NATO ellen, na most mi jön? De, hogyha ha ebben valamennyire bizonyossága van az európai vezetők tehát hogy nagyobb szóval bíró részének, akkor nem lehet világosabb határokat húzni azzal kapcsolatban, hogy na amikor megtörténik az a pillanat, akkor utána bizony pontosan megvannak a lépések arra vonatkozólag, hogy mi jön azután a következő egy-két órában, ahogy beszéltünk.
1: Tehát, hogy... Ez így van, de megvannak, meg mondtam, illetve megvannak a hadműveleti tervek arra, hogy mi történik, de itt nem arról van szó, hogy egy drón átmegy, akkor már rögtön háborúzni kell, hanem ha komoly támadás esetén, és mindig arányosan reagáljon erre az adott ország meg a NATO, és hogy egy ideig, ha néhány drón átmegy, arra nem kell a NATO-t mozgósítani, hiszen azt a lengyelek, vagy akár a litvánok le tudják egyedül is, vagy az ott állomáshozó erők le tudják egyedül is küzdeni. Megvannak erre a pontos tárgyak, hogy ha mi történik, akkor arra milyen válaszok vannak. Egyébként nagyon pontosan ezt leírni nem lehet, hiszen nem is szabad, hiszen pont a bizonytalanság az, ami visszatarthatja az oroszokat egy támadástól, hiszen nem tudják azt, hogy pontosan hogyan fog a NATO reagálni. De erre jó példa, hogy Lengyelország most ezekben nagyon jól az élen jár, nem csak szóban, hanem tettekben és fölkészülésben is. Ugye Sikorszky lengyel külügyminiszter, aki azért európai viszonylatban sokkal többet jelent, mint a lengyel külügyminiszter önmagában, ami önmagában is komoly, van már a világ 20. gazdasági hatalma, és az egyik Európa egyik legerősebb katonai hatalma, és Sikorszky személye is. Tehát ő azt mondta, hogy ha Oroszország megtámadja Lengyelországot, akkor Lengyelország minden rendelkezésre álló eszközzel ellen fog állni, és le fogja győzni Oroszországot, mondta Sikorszky. Tehát ebből látszik, hogy nagyon nagy az elszántság, és azt is megmondták, hogy nem fognak várni arra, hogy a NATO hogyan, mikor dönt, hanem önmagában, ahogy az előbb mondtam, a meglévő tervek alapján fognak reagálni, de pontosan ezt nem szabad kifejteni, mert ugye akkor elmondjuk az oroszoknak, hogy hol van az a határon, meddig elmehetnek.
0: Összekülönbözött a szlovák kormányfő és a cseh köztársaság elnök a NATO 5-ös cikkeinek értelmezése miatt. Hogy veszik a nemzetközi döntéshozók a szlovák kormányfő szavait? Erről is beszélgettünk Gyarmati István biztonságpolitikai szakértővel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szívesen, szép napot!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 22-én, kedden, Móricz napján. Egy másik németországi tartományban is győzött az AfD, miközben a kormányzó CDU csúfosan leszerepelt. Mit olvasni ki a német tartományi választásból és a szélsőségesek térnyeréséből? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
2: Új kiadvány mutatja be a füleki történelmi városháza falában talált több mint 100 éves időkapszula tartalmát. Az 1912-ben épült városháza felújításakor előkerült kapszula 10 korabeli dokumentumot rejtett. Ezek a városháza építésének történetét, a helyi egyesületek, az iskola és más intézmények működését, valamint a városlakók mindennapjait mutatják be. A dokumentumok több száz, több mint egy évszázaddal ezelőtt Füleken élő ember nevét is megőrizték, és eddig ismeretlen információkat tartalmaznak a város történetéről. A múzeum kétnyelvű kiadványa a magyar eredetik pontos átiratát szlovák fordítással közli, korabeli fényképekkel és képeslapokkal kiegészítve. A könyvet szeptember 23-án mutatják be a Füleki Városi Könyvtárban. Elindította első műszakját a Volvo elektromos autógyára a Kassa melletti Kassamincenten, és a vállalat elérte az 1000-es alkalmazotti létszámot. A gyárban néhány héten belül megkezdik a próbagyártást, a sorozatgyártás pedig 2027-ben indulhat. A dolgozók első műszakja reggel 6 óra 20 perctől délután 2 óra 50 percig tart. A vállalat évvégéig további mintegy 300 munkatársat venne fel, elsősorban gyártási és karbantartási pozíciókra. A gyár már az új vasúti összeköttetést is használja, amelyhez közvetlen buszjárat kapcsolódik az üzem területére. A próbagyártás során a teljes gyártási folyamatot, a technológiákat és a dolgozók felkészültségét tesztelik majd a sorozatgyártás megkezdése előtt. Téglagyári Ipari Park néven új ipari övezet épül Komáromban. A beruházást a Donau Develop és a Hormi közösen valósítja meg. A területet 4 részre osztják és 9 csarnokot építenek, mindegyikben lesznek irodák és szociális helyiségek, derül ki a környezetvédelmi hatástanulmányra készített anyagból. A projekt célja ipari park kiépítése a szükséges közműhálózattal, valamint az úthálózathoz való csatlakozással a kisizsai városrészben. Míg idén kezdődik az építkezés, és a tervek szerint 2029-re fejeződik be. A nagyjából 3,7 millió eurós beruházás összesen 36 új munkahelyet teremt a városban.
0: Időjárás.
2: Felhős borult égboltra számíthatunk ma az ország nyugati és déli részében, kisebb lehet a felhőzet, helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okozt fennakadást Nagykapos és Királyhelmet között, rendőrök irányítják a forgalmat, 15-20 perces tolódásra számíthatnak a pozsonyi D2-esen Sztupava felől és a kikötői hídon Liget falu felé, az R1-esen Szered után Nagyszombat felé pedig 45 perccel hosszabbodik a menetidő. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
1: 8 óra 34 perc, és megyünk is tovább. Sachsen-Anhalt után Mecklenburg elő Pomeránia tartományban is győzni tudott a német AfD a hétvégi tartományi választásokon, de kormányt nem fog tudni alakítani. Friedrich Merz pártja, a CDU pedig megbukott, be sem jutott a tartományi parlamentbe, viszont a kancellár nem hajlandó lemondani. Közben Berlinben is voksoltak, ahol a várakozásoknak megfelelően a szélső baloldal győzedelmeskedett. A témáról Prőle Gergelyt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutató Központ John Lukács Intézetének programigazgatóját, Bábelivet kérdezte a tegnapi reggeliben.
3: Kezdjük Mecklenburg Előpomeránia tartománnyal. Az AfD 37%-kal győzött, a Szociáldemokrata Párt körülbelül 35%-kal lett a második. Ezek a számok nagyjából megfelelnek annak, amit a felmérések is előrejeleztek. Ki tud majd kormányt alakítani?
4: Hát itt az a klasszikus helyzet alakult ki, egyébként 38,2-vel győzött az AfD, tehát a végeredmény az úgy tűnik, hogy még jobb lett a számukra. Viszont a második helyezett Szociáldemokrata Párt, az az ottani eddigi miniszterelnök, 9 éve kormányzó miniszterelnök Manuela Schwesig személyének varázsa miatt, ha lehet ilyet mondani, így tudott följönni 35%-ra, és így valószínűleg ő fog tudni kormányt alakítani a baloldallal, illetve a zöldekkel. Úgyhogy folytatódik Manuela Schwesig kormányzása. Itt az AfD bár a legerősebb párt lett, így a legerősebb ellenzéki párt tud csak lenni.
3: Beszéljünk a CDU-ról is, mert hogy ez a párt mindössze 4,9%-ot szerzett. Vasárnap este még úgy tűnt, hogy meg lesz az 5%-os küszöb. Merz kancellár már akkor katasztrofálisnak nevezte az eredményeket, aztán reggelre lehetett látni, hogy nincs meg az 5%. Mivel magyarázza ön ezt az eredményt, és hogyan értékeli?
4: Hát leginkább azzal, hogy a mérsékelt erőket az eddigi miniszterelnök tudta maga mögött egyesíteni. Nyilván sokan elvándoroltak az AfD felé is, de azért csak, hogy elhelyezzük a térképen a hallgatók számára, ugye Mecklenburg-Vorpommern a legészakibb keleti tartomány, Strasbourg, Wiesbaden, Rostock városok tartoznak hozzá, és egyébként az is jellemző rá, hogy a legritkábban lakott német tartomány, és mindössze alig 1,6 millióan lakják, tehát azért óvatosan kell bánni az eredményekkel, ezt én már elmondtam Sachsen-Anhalt tartomány kapcsán is, és ami még fontos, hogy nagyon magas volt a részvételi arány, és az AfD 150 ezer olyan választót tudott megszólítani, akik az előző választás alkalmával nem mentek el szavazni. Tehát így kell kezelni ezt az eredményt. A helyi jelölt sem volt annyira erős a CDU esetében, úgyhogy itt valóban történelmi pillanat, az első alkalommal esik ki a CDU egy tartományi parlamentből, ráadásul abban a tartományban, ami Angela Merkel fatornyos hazájának tekinthető.
3: A sajtóban már eddig is téma volt Merz leváltása, távozása. A Sachsen-Anhalti eredmények is igazolták, hogy népszerűtlen a kormánypárt, most pedig van ez az újabb negatív eredmény. Várható, hogy fokozódni fog a nyomás az ő távozására?
4: Várható, illetve nagyon ellentmondásos a helyzet. Ő nagyon ügyesen csinált egy elővágást azzal, hogy már néhány perccel 6 óra után, tehát az urnák lezárása után kiállt a sajtó elé, és nagyon elszántan mondta azt, hogy bár ez egy katasztrofális eredmény, de ugyanakkor kitartásra, türelemre, gerincre van szüksége, ahogy ő mondta, és folytatni kell a reformokat. A helyzet igazán az, hogy itt persze lehet valakinek nagyon rossz a szimpátia értéke, és követhet el nagyon sok hibát, mint ahogy ez Merz kancelláról elmondható, de az az alapvető probléma, hogy Németországnak olyan keserű pirulákat kell lenyelnie, illetve a politikai vezetésnek olyan keserű pirulákat kell lenyeletnie a választókkal, ami nem a népszerűséghez vezető legbiztosabb út. Most túlesett a CDU is egy újabb katasztrófán, most itt van fél év, amikor semmilyen választás nem fogja a tartományi szinten a kormányzást befolyásolni. Szerintem most fog eldőlni, hogy megvan-e a politikai vezetésben, és ebben a, hát ugye nagy koalíciónak nevezzük, mert a szociáldemokraták is benne vannak, kormányzati, tehát szövetségi szinten kormányzó koalícióban az a bölcsesség és az az erő, belátás, ami ezeket a tényleg nélkülözhetetlen reformlépéseket meg tudja tenni.
3: Mert ugye egyik dolog az, hogy elemzők szerint nem maradhat következmények nélkül egy ilyen sikertelenség, de másrészt pedig itt van az, amit ön is mond, hogy ha le is cserélnék Merzet, nem biztos, hogy ez ugye javítana a helyzeten, sőt lehet, hogy még inkább rontana. Tehát ez egy helyes hozzáállás, hogy ő minden áron maradni akar?
4: Gondoljunk csak bele, mi lenne ennek a következménye. Ugye elkezdene egy olyan kancellár működni, akinek voltak éppen demokratikus legitimitás nincs, hiszen nem őt választották meg a választók, hanem egy tartományban volt adott esetben, még akár sikeres miniszterelnök is. Gondoljunk csak bele ennek a nemzetközi hatásába egy olyan időszakban, amikor nyilván a sajátos módon választást nyerő Vlagyimir Putyin nagyon könnyen vérszemet kaphat, amikor nagyon sok nemzetközi erő sandít arra, hogy Németország minél inkább meggyengüljön. Tehát, hogyha nemzetközi összefüggésbe tesszük ezt, akkor lehet, hogy ez a még oly meggyengült Friedrich Merz, mint a stabilitás képviselője, ha lehet ilyet mondani, még mindig jobb, mint egy olyan szituáció, ahol egy teljesen zöldfülű, demokratikus legitimitás nélküli, vagy hát csak ilyen áttételes legitimitásra rendelkező új kancellár lép a porondra, úgyhogy én nem látom azt, hogy reális lehetőség lenne most Friedrich Merz leváltása.
3: Beszéljünk az AfD-ről, mert bár igaz, hogy ebben az említett tartományban nem tudnak kormányozni, de győztek már a második tartományban. Tekintettel erre az eredményre egyértelműen kijelenthető, hogy erősödik a párt, vagy ahogy ön is mondta az elején, hogy messze menő következtetéseket azért még ebből nem lehet levonni.
4: Persze erősödik a párt, ez egy régen indult tendencia, de leginkább az figyelhető meg, hogy nyílik az olló, tehát egyre radikalizálódnak a szélek, mert eddig ugye Mecklenburg Előpomerániáról beszéltünk, de a nagyobb lakosságszámmal bíró Berlinben, ugye ott is választások voltak, ott az AfD nem tudott ennyire megerősödni, mindössze 15%-ot kapott, ott viszont a Linke, a egykori kommunista utódpárt, aminek már se választói közönségét, se elitjét tekintve semmi, de semmi köze nincs Erich Honecker pártjához, ők kaptak 25%-ot. Tehát az látszik sokkal inkább, hogy kezd a politikai elit nagyon a szélekre húzódni, és a választóközönség is egyre inkább ezeket a pozíciókat támogatja, ami nyilvánvalóan az elégedetlenség jele. Úgyhogy az AfD megerősödése az országszerte tovább várható, de ugyanakkor mondom, a baloldalon is vannak ilyen tünetek, úgyhogy ez egy ilyen komplikált szövetségi államban, mint Németország, ez nem vetít előre nagyon harmonikus, és pláne nagyon eredményes az egész országra kivetíthető kormányzást.
3: Említett az elégedetlenséget, amennyiben az AfD országos erejét veszük figyelembe. Mennyire lehet azt mondani, hogy a pártra leadott szavazatok nagyrészt protest szavazatok, vagy a pártnak már stabil, ideológiailag elkötelezett szavazói bázisa van?
4: Hát ez egy nagyon színes párt, mert vannak azok, akik miatt a botrány van, tehát akik előszeretettel használják a náci szókincset, és hát erősen szélső jobbra kacsingatnak, de nagy túlzás lenne azt mondani, hogy a párt választóinak többsége ezt szereti. Vannak olyan kimutatások, amik azt mondják, hogy 50-60% messze elhatárolódik mindenféle ilyen radikális kijelentéstől. Az AfD egy olyan párt, ami, mint sok más ilyen politikai formáció, mozgalomként indult, és a törzsfejlődésnek abban a szakaszában van, amikor hát kezdenek ugye kitisztulni ezek a profilok, de hát még messze vagyunk attól, hogy ez egy egységes ideológiát tudjon megjeleníteni. Egyelőre tényleg leginkább az jellemzi őket, hogy szóhasználatukban, radikalizmusukban messze meghaladják azokat a hagyományos pártokat, akikkel szemben ez az elégedetlenség kialakult. Tehát láttuk, hogy ugyanezt segítette győzelemre Berlinben a baloldali pártot is. Tehát úgy tűnik, hogy ez az eljárás ugyanolyan jól működik jobb oldalon, mint bal oldalon.
3: És ha már említette Berlint, akkor térjünk is át ide, mert hogy itt is ugye érdekes eredmény született. A fővárost eddig a kereszténydemokrata, szociáldemokrata nagy koalíció vezette, most azonban a szélső baloldali Linke győzött. Mi az oka annak, hogy az eddigi vezetőség megbukott?
4: Hát mondhatnám azt, hogy sorozatos bénázás zajlott ott, mert például a CDU csúcsjelöltje néhány hónappal a választás előtt ismerte be, hogy amikor az a nagy áramszünet volt Berlinben, hogy akkor nem azt mondta a sajtónak, amit valójában csinált, mert hogy ő akkor bizony a teniszpályán volt, és szóval ilyen szerencsétlenkedés zajlott ott, és hát természetesen ott is kihatott a CDU országos népszerűtlensége, meg persze az SPD-jé is, hiszen a berlini szenátusban kialakult koalíció az ugyanaz volt, mint ami szövetségi szinten is működik, és ami szövetségi szinten is népszerűtlen, tehát ez ott látványosan megbukott. Miközben ez a nagyon tűzről pattant, már Németországban született, de török származású két gyermekes anyuka összekapta ezt a Die Linke nevű pártot, és ezzel hát fulmináns győzelmet aratott. Egyébként nagyon gyakorlatias programpontokkal, tehát nem tudom Pozsonyban hogy van, de Budapesten ugye az ingyenes lomtalanítás az már mindennapi gyakorlat. Ezt ő az egyik fontos programpontjává tette, de ugyanígy az általános köztisztaság javulását, a közbiztonság javulását, egy működőbb várost ígért, és hát ugye ami nagyon szerencsétlenül ütött ki, az ez a bizonyos antiszemitizmus vád. Tehát ugye ő egy ilyen pro-palesztin állásponttal, hiszen a német baloldalon ez általában nem idegen, ott hát a választási kampányban ebben voltak olyan túlkapások, amik például a német zsidók szervezetét arra indította, hogy óvjon mindenkit a Die Linkével való koalíciókötéstől. Tehát ez látszik, hogy egy etnikailag színes, programját tekintve gyakorlatias, és hát egy erős kapitalizmus ellenes programmal győzött, hiszen ne felejtsük el, hogy a szociális lakás, lakhatásnak az ügyét is a zászlajára tűzte, aminek része az is, hogy bizonyos lakáskezelő vállalatokat egész egyszerűen államosítanak. Na most hát innentől kezd izgalmassá válni a helyzet, mert a jövendő koalíciós partnerek, vagy feltehető koalíciós partnerek, a zöldek és a szociáldemokraták ezt kizárják. Szóval itt se lett egyszerű, de hát úgy tűnik, hogy azért egy baloldali koalíció kialakulóban van.
3: És hát ahogy ugye ön is említette, ha minden igaz, akkor a főváros polgármestere török származású, ugye Elif Eralp 45 éves ügyvédnő lesz, és beszéljünk még az AfD-ről is. Ön már említette, hogy nyílik ez az olló, ugye AfD a szélső jobb, a Linke a szélső bal. Milyen hatással lehet az AfD pozíciójára például a Linke erősödése?
4: Hát amikor ezek a szélek erősödnek meg, ugye ezek ilyen öngerjesztő folyamatok, tehát polarizálódik a politikai közbeszéd, polarizálódik a társadalom is. Mondjuk egy nagyváros, mint Berlin esetében ez igazából annyira nem meglepő, ami történt. Ugye amikor én ott nagykövet voltam a 2000-es évek elején, ez már akkor is tapasztalható volt. Meg hát, ha ránézünk a világ nagyvárosaira, ott általában baloldali polgármesterek vannak. A migrációs háttér az Németországban egy ilyen nagy török kisebbség esetén, ugye ne felejtsük el, hogy a 60-as évek elejétől indult ez a bevándorlás. Elif Eralp 1981-es születésű, tehát már ott született, de ott van Cem Özdemir, Baden-Württemberg miniszterelnöke, ő is már Németországban született. Tehát ugye ez egy olyan dolog, ami Németországban nem pusztán a Willkommens kultúrral indult, ezt a gazdasági fellendülés hozta Németországba, Németországra ezt az etnikai sokszínűséget, meg hát az a tragikus helyzet, hogy közel 10 millió férfi veszett oda a második világháborúban, illetve olyan súlyos károk keletkeztek mind a társadalomban, mind az infrastruktúrában, amihez, illetve hát leginkább a népességben, hogy a bevándorlás szükségessé vált. Szóval ezek történelmi adottságoknak a sorozatával találkozunk, amit nehéz is egy ilyen reggeli műsorban, így pláne egy mondatban összefoglalni, úgyhogy ezért elnézést is kérek. De minden esetre itt mindezek közrejátszanak abban, hogy most arra úgy tűnik, hogy az a konszenzuális rend, ami a németországi szövetségi köztársaságot hosszú évtizedeken át jellemezte, ez erősen megborulni látszik.
3: Mindenképpen szeretném kérdezni még Szász Anhaltról is, ugye itt két héttel ezelőtt nyert választásokat az AfD. Hogy állnak jelenleg a kormányalakítási tárgyalások? Összejöhet-e a kormány a pártnak?
4: Hát előbb-utóbb össze fog talán jönni, de ez a politikai viták, ugye amikor a választást elemzik a különböző pártok vezetői, akkor az egyik fontos momentuma volt, és ezt többen az AfD társelnöke Alice Weidel orra alá dörgölték, hogy hát a nagy szavak azok mindig vannak, de hát azért a kormányalakítás az korán sem halad olyan látványosan, mint ahogy ezt előzetesen megígérték. Szóval az nem lesz egy egyszerű művelet, de hát egyelőre ugye meg kell alakulnia a tartományi parlamentnek, és akkor azt követően látjuk, hogy valóban hogy is állnak Szász-Anhaltban.
3: A szász-anhalti választások után több helyen is voltak tüntetések, ugye a szélsőséges erők ellen. Ez lehet, hogy a vasárnapi eredmények után is megismétlődik. Milyen a hangulat az országban így az AfD erősödése kapcsán?
4: Már többször emlegettem ezt a bizonyos polarizációt. Tehát a német társadalomban nagyon erősen van jelen, nem pusztán ez az erősödő, elégedetlen, radikális jobboldali, ugye itt óvatosan használom ezt a fogalmat éppen a, hogy mondjam, az AfD színes volt a miatt. Tehát ez is jelen van, de ugyanakkor jelen van egy nagyon erős baloldali radikalizálódás. Nem véletlen, hogy ők tüntetnek, ugye ez az egész tűzfal elképzelés, amivel azt gondolták, hogy keretek közé lehet szorítani az AfD-t. Ez látványosan megbukott. Ezt nyilván nehéz elismerni a politikai elit nagy részének. Kétségbe esetten keresik azt a csodaszert, amivel meg lehet fékezni az AfD-t, mert az teljesen nyilvánvaló, hogy ha a nagyvárosokban megmarad is a baloldali többség, azért a rurális környezetben, vidéken, kisvárosi közegben az AfD növekedése az egyelőre megállíthatatlannak tűnik. Majd kiderül, hogyha adott esetben egy tartományban kormányoznak, akkor ez az elvarástalanodás bekövetkezik-e.
3: Szász-Anhalt után Mecklenburg Előpomeránia tartományban is győzni tudott a német AfD a hétvégi tartományi választásokon, de kormányt nem fog tudni alakítani. Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU pedig be sem jutott a tartományi parlamentben. Berlinben is voksoltak, ahol a várakozásoknak megfelelően a baloldal győzedelmeskedett. A témáról Prőle Gergelyt a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács intézetének programigazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, minden jót kívánok.

8 óra 55 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba szeptember 22-én Móricz napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria rádió adása, melyben Gasparik Maja várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki munkatárs pedig Zsabka Levente. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappal. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánok! Kezdődik a nappali, és ahogy belépünk ebbe a szeptember 22-i délelőtbe, talán már önök is érzik, az iskola kezdete nem csak a gyerekeknek jelent újrakezdést. Újra megtelnek a reggelek, visszatérnek a megszokott ritmusok, és közben azért jó lenne emlékezni arra is, hogy nem kell mindenkinek mindent ugyanúgy csinálnia. Erről is hallhatnak ma, de lesz itt citera, népzene, zenekari tagcsere, és még dalpremier is. Tartsanak velem 3 órán át, most pedig következzenek a hírek Gazsik Viktóriától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A koalíciós pártok elnökei politikai megállapodást terjesztenek elő a 2027-es állami költségvetésről. Robert Fico kijelentését bírálta a cseh állam és kormányfő is. Felhős, hűvös idő várható ma 20 fokos csúccsal. Következnek a részletek. A kormánykoalíció pártvezetői a következő napokban politikai megállapodást terjesztenek elő a jövő évi állami költségvetésről, közölte a kormányhivatal. A koalíciós tanács tegnap tárgyalt a költségvetési javaslatról. Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője szerint olyan költségvetést készítenek, amely a parlamenti elfogadáskor már csak nem végleges lesz, és nem kapcsolják össze a kormány iránti bizalmi szavazással. A koalíció nem akarja megszüntetni a jelenlegi szociális intézkedéseket. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint viszont a kormány kampányköltségvetést készít, és a költségvetési felelősség tanácsának korábbi álláspontjára hivatkozva kiegyensúlyozottságot sürget. A NATO kollektív védelmének fontosságát hangsúlyozta Petru Pavel cseh államfő és Andrej Babiš cseh miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfő korábbi kijelentése után. Fico azt mondta, nem szeretné, ha Szlovákia egy háborús konfliktus részese lenne az Észak-Atlanti Szerződés 5-ös cikkelye miatt. Pavel szerint a békét csak úgy lehet megőrizni, ha az országok készek megvédeni magukat és reagálni az erőszakra. Szerinte minden NATO tagállamnak hozzá kell járulni a saját védelméhez. Babiš kijelentette, Csehország egy NATO tagállam elleni támadás esetén tiszteletben tartaná az ötödik.

0: new-yorki találkozója előtt. Szerinte már egy fekete-tengeri tűzszünet kereteinek kidolgozása is előrelépést jelentene, például a gabona és energiaexport ügyében. Több mint 20 ország vezetői szigorúbb kötelező biztonsági szabályokat sürgetnek a fejlett mesterséges intelligencia számára. A közös nyilatkozat szerint a mesterséges intelligencia fejlődése olyan gyors lehet, hogy az emberiség nem tudja megfelelően ellenőrizni a technológiát. Az aláírók között van Ausztrália, Kanada, Németország, Finnország, Norvégia és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen is. Az Egyesült Államok, Kína, Nagy-Britannia, Franciaország, Japán és India nem csatlakozott a nyilatkozathoz. A résztvevők azt javasolják, hogy hozzanak létre egy nemzetközi szervezetet, amely szabályokat dolgozna ki és ellenőrizni azok betartását. Rövid sporthírek Kis Balástól.
1: Combizom szakadás miatt maradt ki Sallai Roland a magyar labdarúgó válogatott keretéből. A Galatasaray játékosa várhatóan egy hónapig nem léphet pályára, műtétre azonban nincs szüksége. Sérülés miatt nem játszhat a szlovák labdarúgó válogatott soron következő négy nemzetek ligája mérkőzésén Matúzs Bero. A Ferencváros középpályásánál fáradásos törést állapítottak meg az orvosi vizsgálatok. A Nemzetközi Automobil Szövetség megerősítette, hogy a motorszabályok finom hangolásának részeként 2027-ben 305 kilométerről 290-re csökken a Forma 1-es futamok versenytávja.
2: Időjárás.
0: Felhős borultékboltra számíthatunk ma, az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet. Helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset okoz fennakadást Nagykapocs és Királyhelmec között, rendőrök irányítják a forgalmat. 45 perces a torlódás az R1-esen Szered utána Combat felé, a Pozsonyi rakparton az SMP híd előtt Károlyfalu irányából pedig 15 percet várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

nappali tartalmából. Közösségi média másképp. Nem kell mindenkinek mindent ugyanúgy csinálnia. Mi történik, amikor egy kamasz nem azt nézi, hogy mit csinál mindenki más, hanem megtalálja azt, amit ő igazán szeretne? Lantos Borbé, Katica és lánya Viktória tavasszal meséltek nekünk arról, hogyan lehet tudatosabban jelen lenni az online térben. Most az iskola kezdés után újra elővesszük ezt a beszélgetést, mert nem baj, ha nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk, és az sem, ha valaki más utat választ. Sőt, éppen ettől lehetünk önmagunk. És persze, olvasni mindig menő. Citerával ősszel sem csendesedik el a népzene. A fesztivál szezon ugyan lassan véget ér, de a citerásoknál ősszel sem áll meg az élet. A Sarló Citera zenekarral beszélgetünk 10 óra után az októberi őszi esték népzenei estről, a felsőszeli országos citera találkozóról és arról a különleges napról is, amikor 688 citerás játszott együtt Budapesten, Guinness rekordot felállítva. Vég Júlia, Balog László és Erdélyi Csaba érkezik hozzánk citerával, történetekkel és jó néhány őszi programmal. 11 óra után új dobos, új dal, új lendület, Kingfishers a nappaliban. Egy zenekar életében egy tagcsere mindig új fejezetet jelent. A Kingfishersnél ráadásul egészen különleges módon találták meg az új dobost. Egy profilképből indult a dobos vadászat, és végül Szabó Attila csatlakozott az ipolymenti jégmadarakhoz. Benko Reinold Krisztián és Szabó Attila mesélnek arról, hogyan találtak egymásra, milyen volt az első közös próba, és mit hozott az új felállásba Attila. Ráadásul egy dalpremierrel is készülünk. Bízom benne, hogy velünk töltik a délelőttöt. A nappali mai csapata hangmérnök Zsapka Levente, a szerkesztő műsorvezető Gasparik Maja.

Ma a Móricokat köszöntjük, a Móric ugyanis a mai főnévnapunk. Ritka név, az biztos, pedig van benne valami különleges. A latin Mauritius névből ered, és eredetileg a mór néphez kapcsolódó jelentést hordozza magában. A névhez olyan ismert történelmi alak is kapcsolódik, mint Benyovszky Móric, a világutazó gróf. De ma ünnepelhetnek a Tamások, az Ottók, a Mórok, az Emeriták, a Móríciák, a Marótok, az Iriszek, a Zeldákhoz hasonlóan ritka Zella és Zsella nevűek, sőt a zöldikék is. És van még egy érdekes időzítés. Ma már tényleg az ősz küszöbén állunk. A csillagászati ősz csak holnap hajnalban, szeptember 23-án 2 óra 5 perckor kezdődik, vagyis ez a mai nap tulajdonképpen az utolsó teljes nyári napunk. Úgyhogy ma még egy utolsót kortyoljunk a nyárból, közben pedig nagyon boldog névnapot kívánunk a következő dallal minden Móricnak, Tamásnak és a mai nap valamennyi ünnepeltjének. Ahogy mindig ma is nekik szól a következő dal.

0: Most egy kicsit visszamegyünk az időben, egészen tavaszig. Akkor arról beszélgettünk, hogy vajon lehet-e másképp használni a közösségi médiát, mint ahogy azt sokszor látjuk magunk körül. Most az iskola kezdés után szerintem különösen aktuális ez a téma. A gyerekek újra nap mint nap találkoznak egymással, és hamar előkerülhet az összehasonlítás. Mit engednek meg otthon, mit nem, ki mit csinál a közösségi médiában. És könnyű azt gondolni, hogy akkor vagyunk jó helyen, ha ugyanazt csináljuk, mint a többiek. Pedig lehet, hogy éppen az a fontos, hogy merjünk mást választani. Megtalálni azt, ami valóban érdekel bennünket, és akár példát mutatni vele másoknak. Tavasszal erről beszélgettem Lantos Borbé Katalinnal és legidősebb lányával, Viktóriával. Viktória 14 évesen kapta meg az első telefonját, és már akkor tudatosan döntött arról, hogyan szeretné használni az online világot. Például arra, hogy megoszta másokkal az olvasás iránti szeretetét. Most ebből a beszélgetésből hallgatunk meg egy részletet, mert szerintem ezt most is érdemes újra kimondani. Nem kell beállnunk a sorba ahhoz, hogy megtaláljuk a saját helyünket. És igen, olvasni mindig menő. Nagy szeretettel köszöntelek, Katica és Viki, köszönöm, hogy itt vagytok.
1: Sziasztok, köszönjük.
2: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
0: A beszélgetésünk apropója az egy posztból született, illetve Katica, kitetted a posztot Facebookon, hogy középső lányod, Viki, kapott okostelefont néhány hónapja, és rendkívül nagy büszkeséggel osztottad meg azt, hogy ő ezt az eszközt, ő ezt arra szeretné használni, hogy pozitív példát mutasson a korosztálya számára, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a korosztálya számára példaértékű, hanem a felnőtteknek egyaránt, és csupa könyvvel lefotózva Vikit. És most is hoztad, Viki, magaddal a könyveket, mert hogy az olvasást szeretnéd népszerűsíteni a közösségi médiában.
2: Hát igen, én a közösségi média által is kezdtem el olvasni, mert mint minden velem egykorú, én is görgettem az Instagramot, Facebookot, YouTube-ot, TikTokom az nincs, úgyhogy ezt nem, de így, mint átlag én korosztályom, én is azért szeretek telefonozni. Az ilyen nekem, hát idézőjelben terápia, mert így egy ilyen nehéz nap után azért én is leülök a kanapére, és csak nézem a hülyeségeket. Vagy mostanában már inkább nem, mert legtöbbször nekem könyves tartalmakat dob fel az Instagram, meg így az összes ilyen social media platformom, ami által több könyvet ismerek meg, többfajta műfajt, írókat, és hát nincsen nagy könyvtárom otthon ahhoz képest, hogy van nekiknek több száz könyve van, de én is szeretném, hogy nekem is legyen ennyi könyvem, mert ez olyan jó érzés, amikor könyvek vesznek körül. És ugye én is az internet által kezdtem el olvasni, mert szembe jött velem többször ugyanaz a poszt egy adott könyvről, ami most nálam van, mert ez az a könyv, ami segített nekem megszeretetni az olvasást, mert én nagyon nem szerettem olvasni. És ez volt ez a könyv, ami által megszerettem, és amikor kimentem Németországba, ezt olvastam a vonaton, amikor ott voltam azon a héten, és visszafelé háromszor elolvastam azon a héten, mert annyira tetszett és annyira megfogott Leine Laurának a London Story című regénye, hogy egyszerűen szerelmes voltam abba a könyvbe, azokba a karakterekbe, azt a sztoriba, mindenbe, egytől egyig. És teljesen kiveséztem, mindenféle tartalmakat néztem róla, és én köszönöm az írónak is, hogy ennyire jó könyvet írt, és hogy a fiatalsághoz szól ezekkel a könyvekkel.
0: Hát Viki, és most te is szólsz a fiatalsághoz, mert tényleg ez egy nagy példa, Katica. Igen, mi már nagyon sokszor elérzékenyültünk közösen, mert hogy milyen érzés ezt neked így anyukaként hallani?
1: Hú, hát valójában nagyon sokat beszélgetünk otthon a Vikivel, mert csak egy kicsit rákérdezek arra, hogy na most milyen könyvet olvasol, és akkor úgy kell lecsapnom egy is, vagy két óra múlva, hogy akkor jó, köszi. Mert annyit tud beszélni az adott könyvről, amit olvas, hogy szerintem elmehetne egy ilyen előadónak egy-egy könyvből, amit tényleg ő elolvasott. És hát nagyon jó érzés természetesen, hogy a könyvek világa így magával ragadta, mert ahogy ő is említette, végképp nem szeretett olvasni. Tehát olyan szinten, hogy kínszenvedés volt még azokat is, amiket kötelezően el kell olvasni. Azt is nagy immelámmal, de valahogyan elolvastuk, és akár közösen, vagy kínszenvedések által, mint ahogy átlag kamaszok. és valahogy ez a London Stories akciója, ez annyira betalált, és a Leiner Laura írónőnek az összes könyve otthon megvan, tehát maga az írónő is betalált, hogy ez egy hatalmas előrelépés, és azt látom, hogy most, ahogy így beszél, tehát tényleg a szókincse, a megnyilvánulása, a gondolkodásmódja ez alatt a másfél év alatt annyira megváltozott, hogy te nem is tudom, hogy nincsenek szavak arra, hogy milyen jó érzés, amikor tényleg a gyereked elkezd olvasni, és nem csak azt látod, hogy a telefont görgeti, és hogyha ő a telefont görgeti, akkor nem csak a butaságok, hanem tényleg a mindenféle könyves csoportok, vagy az írónőkkel való kapcsolattartás, tehát ilyen nagyon érdekes dolog Benkő Tíme, a Tardoskeddi írónő, hogy vele is olyan valahogy kapcsolatba kerültünk, és ilyen hármas kapcsolat, ugye én a Timivel már nagyon régóta ismerem egymást, a Viktória kapott egy könyvet, melyet a Benkő Tími írt, elolvasta, és akkor visszajött hozzám a Viki, hogy anya, hogy ebbe a könyvben még te is meg vagy említve, és teljesen le voltam döbbedve, mert nem is mondta Timi, hogy beleírt abba a saját könyvben, hanem biztos, hogy nem én vagyok, akkor ráírtam, hogy ez a Katica, ez én vagyok, és akkor persze, hogy te vagy, és akkor ilyen érdekes háromszög jött létre, de ugyanakkor minden könyve, nem csak a romantikus könyveket, hanem mindenféle érdekes könyveket, már egész úton beszélgettünk róla néha olyan is, hogy Vikike, nem biztos, hogy ez neked való, de annyira magával ragadják a könyvek, hogy úgy vagyok vele, hogy szerintem ő már tudja, és eljutott odáig tényleg fejben is, hogy választ magának olyan könyvet, ami tudja, hogy neki való.
3: Hoztatok, Katica, egy nagyon szerintem példaértékű döntést, amit nem is olyan egyszerű betartani, és meghozni meg pláne, kitartani meg, hát azt arra már szerintem nincs is szó, de hogy 14 év volt az a határ, amikor először a lányok telefont kaphatnak. Viki, te vagy az első a családban, igen, aki kapott telefont. Hogyha az osztálytársnőidet, vagy az osztálytársaidat nézed, nekik nagyjából mikor kapták ők az első telefonjukat?
2: Hát nekem, hát ez ilyen megosztó, mert nekem ugye nem vagyunk annyira sokan az osztályban, de így mindenki más évben. Van egy fiú az osztályban, aki tavaly kapta, van a legjobb barátnőm az osztályban, ő már neki 3 éve van telefonja, van egy barátnőm, ő meg már elsőskora óta van nála telefon, és használja, és ez ilyen mindenféle korosztály van az osztályomban, úgymond, aki kapott telefont. Valaki már 7 évesen, valaki csak 12, ugye én 14, valaki 11, és ez egy amúgy szülőfüggő, meg ugye a gyerekfüggő, hogy mennyire ragaszkodik az a telefonhoz, mennyire a szülő engedékeny, vagy mennyire gondolja ezt rossznak, jónak, hogy milyen idősen kap telefon. Tehát ugye én 14 évesen kaptam, én voltam az osztályban az utolsó, akinek lett telefonja. Úgyhogy ez ilyen néha olyan rossz érzés volt, hogy mindenkinek van, mindenki hordja, ott van esett oldalaik, és használják, és akkor tudnak úgymond együtt kommunikálni. Mert nekem is volt messengerem, de nem a saját nevemmel. Úgyhogy ilyen fura volt, ilyen, néha ilyen rossz érzés volt, hogy nem is a saját nevemmel vagyok ott, és akkor nem csúfoltak velem, mert ugye más nevem volt, de azért néha úgy mondták azt a nevet, ami nekem az a messengeren az volt a nevem, és hát nem volt annyira rossz érzés, de azért olyan fura volt, hogy nekem nincsen sajátom, és mindenki másnak megvan.
3: Volt részedről próbálkozás, hogy hát ha sikerül anyát és apát megpuhítani?
2: Hát őszintén szólva nem nagyon, mert én úgy elfogadtam, hogy jó, akkor 14, azért persze néha megpróbáltam iskolába soha, hogy ezt úgy elvigyem, de így kirándulásra vagy valahol, akkor néha úgy megkértem, hogy hát azért léci, hadd vigyem el, hogy azért legyen ott, de úgy nem. Inkább a Johanna az, aki tényleg szereti azt a telefont hordani, és szeret vele tényleg fotózni mindenhol, minden programon, még iskolába is, de én úgy vagyok vele, hogyha van egy könyv nálam, akkor úgy ez ugye el tudok élni.
3: Katica, ez a 14 éves korhatár, ez minek köszönhető, hogy ez volt? ezt az évet tűztétek ki, hogy innentől lehet.
1: Hát valójában én még később szerettem volna úgy szívem mélyén, hogyha még később kapja meg. Nagyon sokat olvastam, és olvasok ezekről a dolgokról, és mindenkinél azt tapasztaltam, és azt hallottam vissza, hogy minél később kapja meg a gyermek a telefont, annál jobb, mert tehát annyira gyors a világ, és annyira gyorsan tanulnak a gyerekek, hogy valójában, ha 16-17 éves korba adod oda úgy a telefont, hogy lesz saját telefonod, teljesen tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ők el voltak szigetelve a internet világától, és ahogy Viki is mondja, volt messengere, természetesen olyan szinten, hogy otthon használhatta, vagy hogyha valamilyen iskolai feladatként kellett, hogy az működjön, akkor volt az a messenger, de tehát nem adom a kezébe az egész világot kiskorába, tehát valahogy ilyesmi volt a gondolatom, és azt mondták, hogy ha 16 évesen is adsz a gyerek kezébe először úgy telefont, akkor is olyan gyorsan be fogja hozni azt a lemaradását, amit már valaki mondjuk 7 vagy 8 éves korától tapasztal meg, viszont később fog kiégni, úgymond kiégni, vagy később, vagy már azzal a fejével fog tudni gondolkodni, mint most én úgy gondolom, hogy a Viktória 14 évesen már el tudja tényleg dönteni azt, hogy ha valami elé gördül, hogy akkor azt megnézi, vagy nem nézi. De ha én odaadom egy 10 évesnek, vagy fiatalabbnak, akkor én azt gondolom, hogy bármi jöhet vele szembe, ő nem fogja tovább görgetni, hanem megnézi. És akkor nem biztos, hogy az jó dolog, hogy ő azt a bizonyos valamit megnéz, ami még nem neki való. Tehát aztán valahogy így kihúztuk erre a 14-re, mert hát ahogy Viki mondja, tényleg ő volt az utolsó az osztályban, akinek még nem volt telefonja, és mondja, hogy nem volt olyan nehéz, de én azért tapasztaltam, hogy nagyon nehéz, mert tényleg mindenkinek volt, mindenki vitte az osztálykirándulásokra, természetiskolára, akár az iskolába is, ő nem vihette. Viszont annak örültem, hogy többször mondta is azt, hogy figyelj anya, ha cserkésztáborba kibírtam 10 nap telefon nélkül, meg minden nélkül, tehát teljesen úgymond az internet világa nélkül, akkor osztálykirándulás egy-két nap, vagy ha elmegyünk ide vagy oda, akkor szintén kibírom. És azáltal, hogy nem volt neki profilja, nem volt neki Instagramja, ő nem tudta, hogy valójában mi az, ami hiányzik neki. Tehát ő az iskolában beszélgetett, vagy olvasott, amikor megtalálta már a olvasás szeretetét, és föltalálta magát, tehát nem féltettem. Igen, a Johanna, ő egy kicsit másabb, ő a középső gyermek, fiatalabb, más is a mentalitása, olvasás végképp semmi, pedig biztatom a Viktóriát, hogy valahogy próbálja meg meggyőzni, de hát otthon senki se proféta a maga hazájába, úgy szokták mondani, hogy Viktóriát sem hallgatja úgy meg a Johi, mint mondjuk a más barátnőket inspirál az olvasásra, de úgy vagyok vele, hogy Johika is szépen ki fogja várni a 14 évet, és amikor 14 éves lesz, én bízom benne, hogy az az egy-másfél év, ami még, mert most a Johanna 13 lesz júliusban, hogy még pont fog annyit neki adni az a pár hónap, hogy szintén örömmel vagy nyugodtan fogom majd a kezébe adni a telefont.
3: Viki, neked volt olyan érzésed, hogy lemaradsz, vagy nem is akkor, mert nyilván amikor lehet, hogy a kortársaid kezében már ott a kütyű, akkor ott előbb előjön az az érzés, hogy mi az, amiről én most vajon lemaradok, de így utólag, hogy látod, lemaradtál valamiről, hogy nem volt kütyüd?
2: Hát én abban a pillanatban, amikor ezek megtörténtek, akkor teljesen úgy voltam, hogy nem értem, miről beszélnek, mert egyszerűen olyan szavakat használnak, amit én életemben nem hallottam, mint hogyha teljesen idegen nyelven beszélnének, de én úgy vagyok vele, hogy szerintem nem maradtam le semmiről, mert ezek annyira nagy hülyeségek, hogy szerintem nem is hiányzott az életemből. Persze vannak olyan szavak, amiket még mindig használnak, azokat úgy megértem, azokat néha én is használom, de így vannak olyan dolgok, amiket még mindig nem értek, de őszintén úgy nem hiányzik, mert hülyeségek, és most minek még több hülyeség, mert nem kell. Nem éri meg arra most több időt szánni, hogy megtudjam, hogy pontosan mi az. Ha valaki elmondja nekem, akkor jó, meghallgatom, meg is jegyzem talán, De úgy nem fogok most rákeresni direkt, hogy most ez a szó, vagy ez a dolog, ez a, amit, amiről beszélnek, most mit jelent.
3: Amit aktuálisan a trend szerint mondjuk lehet, hogy menőnek tartanak, de ugye, ahogy említettétek is, tehát olyan gyorsan történik minden a világunkon, hogy ami még ma esetleg egy szó trendi, az holnapra már lehet, hogy el is felejtjük. És egyébként, Katica, nem lőttél annyira mellé, mert hogy például a Facebook alsó korhatára is egyébként 13 év, és most már ugye egyre inkább az úgynevezett kamaszfiókok, tinédzser fiókokat, tehát hogy folyamatosan vezetik be a szigorítást, úgyhogy igen, különféle biztonsági beállításokat tartalmaznak a 16 év alattiak számára, úgyhogy igen, nagyon is sikerült eltalálnod ezeket az éveket.
1: Decemberben, amikor betöltötte a 14. születésnapját, akkor születésnapra kapott egy telefont, és akkor úgy egyeztünk meg, hogy tényleg még egy bizonyos korhatárig, azt még nem határoztuk meg, hogy meddig, de azért még így is figyeljük, és kontrollálva van, tehát össze van kapcsolva az én telefonommal, mert pontosan, ahogy mondod, például a e-mailek is korhatárosak, meg minden korhatáros, tehát úgy tudtunk neki e-mail fiókokat készíteni, csinálni, hogy az enyémmel összekapcsoltuk. Elkészült a Facebook profil, elkészült az Instagram, a TikTokot megbeszéltük, hogy azt mellőzzük, az nekem sincs, neki se legyen, meg nem is annyira mondta, hogy kellene neki, majd eldönti, ha idősebb lesz. Úgyhogy Facebook és Instagram profilt készítettünk neki már a saját nevével, úgyhogy identitása megszületett, és akkor pár héttel később azt mondta, hogy ő szeretne egy olyan oldalt Instagramon működtetni, ahol azt fogja föltenni, amit ő elolvasott, azokról a könyvekről szeretne majd beszélni, videókat készíteni, amiket olvas, vagy amilyen könyveket olvas, mert hogy az iskolában már több olyan szituáció volt, meg hát a barátnői között, hogy akik végképp nem olvastak, azoknak így elkezdett beszélni valamelyik regényről, amit épp olvasott, és bele trafált az ízlésükbe, és elkezdtek a lányok olvasni.
3: Hát ez a pozitív példa, én azt gondolom, de hogy ha így jobban belegondoltam így a felkészülés során, és amikor meg is szólítottalak benneteket, igazából itt ilyen kettős pozitív példa van, mert Katica, te is online jelen vagy, ugye a For You-val láthatunk tőletek fantasztikus videókat, tehát énekesként, de én azt gondolom, hogy sokszor anyaként is jelen vagy, mert a posztjaid szintén sok nőt inspirálnak, így a civil szférában gondolom, de énekesként ugyanúgy. Viki, nektek lányokkal, Juhival és Eszterrel mennyire pozitív példa anya a neten, hogy látjátok, hogy micsoda követőtáborral rendelkezik a For You, a kapella, mennyien szeretik őket?
2: Hát ez ilyen kettős, mert amúgy jó, hogy anya eljut több emberhez, és tud velük beszélni 2-3 nyelven, ugye, és nagyon sokan követik, szeretik őt, és ez amúgy nagyon jó, nagyon sok mindenkivel tud beszélni, de néha már azért kicsit sok, amikor minden második ember megállítja, megyünk valahova ki a mamáiknál, ki a nyilvánosságra, és akkor mindenki lerohanja őt, és nem tudunk eljutni, ami 5 perc lenne, de amúgy 15-20 perc, mert eljutunk, mert minden második ember megállítja, és ez már egy idő után azért hát idegesítő, de amúgy tök jó, hogy mindenki ismeri, csak így gyerekfejjel azért néha mások.
3: Mert ez majd lehet, hogy meg fog fordulni, vagy legalábbis egálba kerül, hogyha Viki a könyveid, a könyv, akár a recenziók, amiket majd így megosztasz majd, lehet téged fognak hamarosan majd sokan megismerni, és ugye itt ugye nagy kérdés az, hogy nem kontrollt tartani, vagy részben kontrollt is tartani, de inkább jelen lenni a gyerekünk online jelenlétében, tehát ez tudom, hogy kicsit nyakatekerten hangzik, de hogy pont ezért, mert nem is nagyon vannak erre úgy kifejezéseink, meg úgy keressük önmagunkat szülőként, hogy hogyan is segítsük a gyerekeinket ezen az úton. Hát mesélj, tehát mit szeretnél te? Hogyan képzeled el? Hogyan vezetheted például Vikit ebben az online térben?
1: Az az érdekes, hogy én úgy gondolom, hogy ez is hozzáköthető ez a 14 évhez, 14-15 évesen, hogy én nem kontrollálom már Viktóriát, mert megbízok benne. Rengeteget beszélgetünk, tehát tudom, hogy milyen könyveket olvas, vagy milyen filmeket is néz, hogyha éppen arról van szó, Ne mosolyogj, valamit titkolsz? Tehát rengeteget beszélgetünk. Jó, hát neked is vannak titkaid, ez természetes. De én azt gondolom, hogy ő már nem szorul rá arra, vagy én nem szorulok rá arra, hogy kontrolláljam. Nagyon nagy segítségem, akár a hétköznapokban is, hogyha koncertezek, vagy bármi. Tehát tényleg ez a 14 év, ez ilyen, nem tudom, nekem ilyen határ, és úgy érzem, hogy átléptünk egy lépcsőfokot, hogy nagy egymás közti bizalom, nagyon sokat beszélgetünk.
3: Mit gondolsz, mit tanulhatnak a gyerekek abból, ahogyan mi használjuk a közösségi médiát? Tényleg azért is, vagy szerintem egy különleges példa, mert téged nagyon sokan ismernek, tehát nagy követőtáborral rendelkeztek, és hogy te azért tényleg ezt egy kicsit árnyaltabban is látod, meg úgy fölülről is rá tudsz nézni erre a kérdésre.
1: Az az igazság, hogyha most úgy is nézem, hogy a Viktóriával hogy beszélgettünk erről, vagy hogy kezeltem a social médiát, én tudom, hogy nagyon sok mindenkinek ez már sok, de ez így van rendjén, tehát vannak a influencerek, akik tényleg napi szinten több 10 posztot tesznek, aztán vannak a zenészek, vannak a magánemberek, vannak a művészek. Vagyok én, aki tudom, hogy többféle rétegből jönnek engem nézni, vagy inspirálódni, ahogy mondtad, anyaként is, zenészként is, de ugyanakkor így a hétköznapi életemből, hogy mi mindennel foglalkozom, szeretem az emberekkel megosztani, és szeretem velük azt tudatni, hogy nem kell feladni a karrierünket azért, hogy van 3 gyönyörű gyermekem. Tehát az, amikor a Viktória megszületett, ő volt az első szülött, tehát ő mutatta meg nekem, hogy ő általa lettem anya, és soha nem volt az az érzésem, hogyha ő megszületett, akkor nekem most valamit abba kell hagynom. Tehát ugyanúgy koncerteztünk, jött velem. Természetesen voltak nehéz időszakok, amikor nem akarta, hogy menjek, és sírt, de hát kicsi volt értelemszerűen, minden kicsi sír, hogyha elmegy az anyukája, de ugyanúgy, amikor leteszed az óvodába a gyermeket, akkor is elpityergi magát. Tehát, hogy vannak ilyen érdekes dolgok, és próbáltam az embereket, vagy az anyákat inspirálni arra, hogy csináld azt, amit szeretsz, de ugyanakkor vállalj családot, legyen gyönyörű gyermeked, 1, 2, 3, vagy amennyit úgy érzed, hogy tudsz vállalni, akár többet is, és ne legyen az akadálya, hogy te valamilyen, akár művészetet, vagy zenész vagy bármilyen, amit te szeretsz csinálni, csináljad, csak menedzseld jól, és nekem a Viktória nagyon nagy segítségem most már ebbe, de mindig is az volt, tehát mivel ő az első szülött, ő az, aki ezt tényleg kigyúrja a többiek előtt, és most is nagyon sokat segít. Úgyhogy a social media valójában azt arra használom, hogy másokat inspiráljak, és mivel több rétegben is mozgok, ezért több ember keres meg, vagy több ember nézi azt, amit csinálok. Ugyanakkor szeretem azt, hogy a gyermekeimnek is van valamilyen saját kis kedvtelése, Viktóriának az olvasás, de a zenélés is, illetve Johannának ugye a sport, a légtornászkodás, Eszterke pedig, hát minden, ami még jön sorba-sorba, ő is zenél, énekel, versmondásban ügyeskedik, és szintén énekel, meg hát mindent, amit a nővérei csinálnak, úgyhogy ő még keresi magát.
3: Viki, te mit szeretnél majd a hugaidnak átadni? Tehát most te elsőként testvéreid közül te most egy mérföldkőhöz érkeztél. És igen, első szülöttnek lenni soha nem egyszerű. Ezt én is alátámaszthatom. És de utána valamelyest megkönnyítjük az utánunk következőknek a dolgát. De ugye ez nem mindig egyszerű, tehát elsőnek lenni valamiben. Te mi az, amit majd a hugaidnak át szeretnél adni?
2: Hát én úgy nem szeretném őket irányítani, azért megmondom néha, hogy hát ezt már nem kéne, vagy mondjuk ezt így kéne csinálni, nem mindig hallgatnak rám, mert miért hallgatnának rám, de azért próbálkozom, de hát most kamasz az egyik, a másik meg hamarosan az lesz, nem fognak rám hallgatni, jó anyára és apára hallgatnak, és nem fognak egy olyan nagy testvére hallgatni, most ez nem csak én, hanem úgy mindenkire, és ezt tudom, hogy a nagytesók neked nem az, hogy a rémálma, de hogy tudom, hogy ezért az nehéz, hogyha mondjuk mondasz nekik valamit, hogy mondjuk alvás, akkor nem, még nem. De most menni kell, mert mondjuk csak én vagyok velük, vagy mondjuk anyáik nincsenek otthon, mert mondjuk elmentek boltba, és akkor megkértek, hogy csináljuk ezt, amire megjönnek, és van, hogy egyedül csinálom, persze van, hogy a legkisebb segít, van, hogy a középső segít, vagy mindkettő segít, attól függ, hogy milyen napjuk van. De próbálom őket arra nevelni, hogy ezért normálisak legyenek. Legyen gyerekkoruk, ne kelljen mindig 0-24 a képernyő előtt ülni, legyenek barátaik, lehet virtuális barát is, de sokkal jobb, hogyha mondjuk cserkészetből szereznek barátokat iskolából, vagy Eszterkájár Bábra, és onnan abból a közösségből, Johanna a légtorna közösségből. Én meg majd lesz valahogy, megyek söbbe, ott is remélem szerzek nagyon sok barátokat, úgyhogy azért próbálom, hogy ők is barátkozzanak, ne legyenek zárkózottak, ne legyenek csak a képernyő előtt, és akkor menjenek ki. Eszterke szokott biciklizni kint az utcán a szomszédokkal, és ez tök jó, nekem van 9 éve egy legjobb barátnőm, aki a szomszédban lakik, és napi kapcsolatban vagyunk ma is, meg holnap is megyek át hozzá, de csak így beszélgetni mindenféle hülyeségekről, néha könyvekről, néha a fiúkról, néha az iskoláról, ő más iskolába jár, mint én, ő Magyarországra jár, én meg ugye Szlovákiába, de attól még ez a 9 év, ez így nem szakadt meg, és ez így jó, és Johannának is sok barátja van ilyen, aki ott van a mindennap, nem feltétlenül úgy fizikailag a mindennapi életben, de hogy felveszi a telefont, és ez így jó, hogy legalább a telefonon ebből a szempontból jó, hogy akkor tudunk beszélni. Például amikor a Covid volt, én is nagyon sokat beszéltem a barátokkal, mert még a szomszédba sem mehettünk át, de mi azért átszoktunk egymáshoz, mert muszáj az emberi közösségben lenni.
3: De és hogy itt van ez a példa, nem? Mert hogy én tudom, hogy Katicának minden évben eljön a cseresznyés posztja, hogy beérett a cseresznye, és gyertek szedni, és találkozunk, és beszélgessünk. És valahol ma viszont tényleg ott tartunk, hogy annyira sokat nehéznek érezzük még a számunkra a legközelebbi barátainkkal is összehozni egy-egy találkozót, hogy hogyan lehet ezt akkor átfordítani, hogy ne elégedjünk meg az online kommunikációval, ami egyébként így gyorsnak tűnhet, mert jó, gyorsan lepötyögjük, amit akarunk, és sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint leszervezni egy találkozót, de közben pedig időben lehet, hogy a végeredményben ott jövünk ki, hogy mintha már személyesen is ülhetnénk egymással szemben és beszélgetni. Miért tartjátok ezt fontosnak, vagy hogyan lehet ezt elérni, hogy igenis vigyük át az offline térre újra a kapcsolatainkat?
2: Hát mi ugye nem szoktunk úgy megbeszélni, hogy most minden hétfőn találkozunk, minden pénteken találkozunk, hiába vagyunk szomszédok, ő is iskolába jár, készül a gimibe, mert ugye ő egy évvel már hamarabb van. Én is készülök a 9-re, az év végére, a témazárókra, azért nincs mindig időnk, de néha csak így ráírok, hogy szia, van egy órád, átmennék, vagy te gyere át, vagy menjünk el sétálni, vagy csak beszélgessünk, hívjuk fel egymást, mert mondjuk kiányzol, vagy csak muszáj valakivel megbeszélned azt, ami ma történt, attól függetlenül, hogy ő nem tudja, hogy kik azok az emberek, akiről én beszélek, de azért jó beszélni olyan emberekről, és akit a másik nem ismer, és akkor így kezdik kibeszélni. Vagy éppen olyan fiúkról, olyan lányokról beszélni, akik mondjuk inspirálnak, akik mondjuk tetszenek, akik mondjuk jóba vagy vele, vagy kevésbé vagy jóba vele, és ez így jó, hogy így tudsz kommunikálni annak ellenére, hogy ő nem feltétlen ismeri, de meghallgat téged, és akkor ott van, támogat téged, hogyha problémám van, már volt olyan, hogy sírva hívtam fel, és azt se tudta, kiről beszélek, ki miatt sírok. De ő azt mondta, hogy nekem van igazam. Persze lehet, hogyha ismerte volna a tényeket, nem biztos, hogy nekem lett volna igazam, de nekem volt igazam, engem nyugtatott meg, hogy semmi gond, neked igazad van, ő volt a hibás, most nyugodj meg. Úgyhogy amúgy 2 órára voltunk egymástól, mert éppen én valahol máshol voltam, és ő otthonra felhívott, és teljesen meg volt döbbenve, hogy én miért hírom fel sírva. De meghallgatott, beszéltünk egy jót, aztán én is lenyugodtam, ő megnyugtatott, és ez így jó volt.
3: És Viki, ugye képernyő időt említetted, még talán mielőtt még élőbe kerültünk volna. Van egyébként bármiféle limit, mert ebben is lehet ugye szabályokat is hozni, korlátokat is hozni, mennyire kell, tehát hogy mik az online térben még azok a kerettek, amik közé akár saját szabályait szerint szeretnéd tartani magadat?
2: Hát én úgy vagyok, hogy anya ugye megbízik bennem, nincsen ilyen időkorlát, nincsen family link.
3: Úgy micsoda?
2: Family Link.
3: Family Link. Hát számomra is egy új
1: szerint, nem tudom mi az.
2: Ja, ez ilyen applikáció, ami korlátoz, hogy 2 órán belül lekapcsolnak a bizonyos applikációk, és nem használhatod. Mindegy, de nekem nincs ilyen, hogy nekem teljesen ilyen, hát úgymond szabad az online tér. És ez amúgy szerintem jó, mert ez így jó, hogy bármikor hozzányúlok a telefonhoz, és akkor hát nincsen, mondjuk van, hogy már csak 5 percem maradt, ilyen
3: és
2: nekem nincs.
3: Mennyi az átlag képernyőidőd?
2: Hát ez attól függ. Ha olvasok, akkor egy ilyen maximum 2-3 óra egy nap, de hogyha így nem olvasok, akkor már volt, hogy 8 óra.
3: Hát igen.
2: De én filmeket szoktam nézni a telefonon, ugye ez több, de néha
1: meg a zenehallgatást, ja, mondtad, igen, nagyon mert sokat, ha olvas, akkor zenét hallgat.
2: Igen, nagyon
1: és
2: sokat hallgatok
1: az
2: zenét, és ugye az is ugye pörgeti a képernyőidőt.
3: Az a helyzet, hogy nekem viszont Kovács János szólt, hogy az én limitem az már a letelt, és el kell, hogy köszönjek tőletek.
1: Family Link.
3: Igen, ez a Family Link, ez akár lehetne most itt nálunk is egy jelszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltetek nekem. Még órákig tudnálak hallgatni benneteket és foggatni a témáról. Lantos B. Katicával és Lantos Viktóriával beszélgettem.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk!

0: 10 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Köszöntöm a nappali hallgatóit. Egy jó kis kávé melletti beszélgetés, hát igen, ez történik itt hamarosan továbbra is a nappaliban, mert hogy már megérkezett ide hozzánk a Sarló Citera zenekar, akikkel természetesen itt a stúdióban nem sokára beszélgetünk, Balogh László már integet is onnan a másik helyiségből nekünk. Igen, lesz szó majd Guinness rekordról, ahol 688 citerás játszott együtt, de hát így az őszi estéken sem kell majd csüggedni, mert nem kell fejünkre húzni a takarót, lehet jól érezni magunkat, jól szórakozni, mert jó kis események várnak ránk, és hát természetesen citera zene erre is számíthatnak ebben az órában, de most azonban még hírek következnek Gazsik Viktóriától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A koalíciós pártok elnökei politikai megállapodást terjesztenek elő a 2027-es állami költségvetésről. Magyarország nem vesz részt a Kárpáti 8-as kezdeményezésben. Felhős, hűvös idő várható ma 20 fokos csúccsal, következnek a részletek. A kormánykoalíció pártvezetői a következő napokban politikai megállapodást terjesztenek elő a jövő évi állami költségvetésről, közölte a szlovák kormányhivatal. A koalíciós tanács tegnap tárgyalt a költségvetési javaslatról. Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője szerint olyan költségvetést készítenek, amely a parlamenti elfogadáskor már csak nem végleges lesz, és nem kapcsolják össze a kormány iránti bizalmi szavazással. A koalíció nem akarja megszüntetni a jelenlegi szociális intézkedéseket. Az ellenzéki progresszív Szlovákia azonban az úgy véli, akar mennyi kampány költségvetést készít, és a költségvetési felelősség tanácsának korábbi álláspontjára hivatkozva kiegyensúlyozottságot sürget. Lettország megakadályozta azt az uniós kompromisszumot, amely 36 hónappal meghosszabbította volna az Oroszországgal szembeni szankciókat cserébe Alisher Usmanov és Mihail Friedman orosz üzletember levételéért a szankciós listáról. Andris Kulbergs lett miniszterelnök szerint a szankciók meghosszabbítása helyes lépés lenne, de nem ezen az áron. A lett külügyminiszter Bajba Brezsa szintén a büntető intézkedések szigorítását sürgette. A kompromisszumot tegnap az uniós tagállamok nem hatták jóvá, a tárgyalások ma folytatódtak. A szankciós lista mintegy 3000 orosz szemét és szervezetet érint, és érvényessége mai éjfélkor jár le. A meghosszabbításhoz a tagállamok egyhangú döntése szükséges. Usmanov és Friedman levételét a szankciós listáról Szlovákia is régóta támogatja. Legalább 4 ember meghalt, 6 pedig megsebesült az Ukrajna keleti részén fekvő Dnyipro elleni mai orosz támadásokban, közölték a helyi hatóságok. Az orosz hadsereg rakétákkal, drónokkal és tüzérséggel támadta a Dnyipropetrovszki régió 4 körzetét. Dnyipróban raktárak és egy vállalat épületei súlyosan megrongáló

0: Magyarországgal kezdeményezett együttműködésbe, de nem csatlakozott hozzá. Magyar szerint, ha Magyarország később bekapcsolódik a kezdeményezésbe, azt hivatalosan is bejelentik. A C8-ban Ukrajna mellett Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország venne részt, valamint az Európai Unió. A kezdeményezés célja a regionális együttműködés erősítése, elsősorban a biztonság, az energia, a logisztika és a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok terén. Az ukrán külügyminiszter szerint Kijevet meglepte Budapest elutasító álláspontja. Rövid sporthírek Kis Balástól.
1: Combizom szakadás miatt maradt ki Sallai Roland a magyar labdarúgó válogatott keretéből. A Galatasaray játékosa várhatóan egy hónapig nem léphet pályára, műtétre azonban nincs szüksége. Sérülés miatt nem játszhat a szlovák labdarúgó válogatott soron következő négy nemzetek ligája mérkőzésén Matúzs Bero. A Ferencváros középpályásánál fáradásos törést állapítottak meg az orvosi vizsgálatok. A Nemzetközi Automobil Szövetség megerősítette, hogy a motorszabályok finom hangolásának részeként 2027-ben 305 kilométerről 290-re csökken a Forma 1-es futamok versenytávja.
2: Időjárás.
0: Felhős borult égboltra számíthatunk ma, az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet. Helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, a tengerszint feletti magasságban havazás is várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széldökések is kísérhetnek.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset okoz fennakadást Nagykapos és Királyhelmet között, rendőrök irányítják a forgalmat, baleset miatt torlódás alakult ki a D1-esen is Pöstjén előtt Nagyszombat felől. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

A Charlotte Hitter a zenekar nem maradt egy helyben, és még csak nem is demotivált, ahogy az előző dalban László Evelin énekelt erről, hanem bizony igencsak készülnek az októberi őszi esték névzenei estre, de a felsőszeli országos citera találkozóra is, és hát a, nem csak az előttük álló időszak sűrű, de ami mögöttük van, hát az se semmi, mert 688 citerás játszott együtt Budapesten, és Guinness rekordot is sikerült felállítani, bizony a Sarló is ott volt, és most pedig itt vannak velünk, rendkívül jó hangulat, ők itt már mindent megalapoztak, úgyhogy ugyanezt a hangulatot várom ide, most mosolyognak rajta odakint, de már is itt a mikrofonnál is beszélgetünk majd Vég Júliával, Balogh Lászlóval és Erdélyi Csabával, tehát citera, történetek és jó néhány őszi program, erre számíthatnak most ebben az órában. 11 óra után pedig mondhatnám azt is, hogy igencsak hasonlít a történet egy párkeresésre, de hát sokan mondják azt, és sokan vallják azt, hogy bizony egy zenekar élete az pontosan olyan, mint egy házasság, és hát szerintem ennek lehetünk ma fül- és szemtanúi is, ugyanis a Kingfishers érkezik ide hozzánk a nappaliba, az Ipoly menti jégmadaraknál változás történt, és új dobos került a zenekarba, Szabó Attila, és nagyon különleges az, ahogy a srácok Benkó Reinold Krisztián és Nagy Bálint rátaláltak. Bálint ötlet az volt, hogy az összes dobosra ráír, akinek dobos profilképe van. És hát úgy tűnik sikerrel jártak, mert hogy Szabó Attila most már a zenekar tagja, és hát sok újdonság történt azóta a formációval, úgyhogy a jégmadarak ide repülnek hozzám, tehát a stúdióba 11 óra után, én pedig bízom benne, hogy továbbra is velünk tartanak itt a nappaliban.

0: A Sarló Citera zenekar itt a stúdióban, vagyis hát nem a teljes létszámban, mert hogy akkor azt hiszem, hogy nem férnénk itt el a stúdióban, de Vég Júliát, Balogh Lászlót és Erdélyi Csabát köszöntetem, szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Itt már nagyon jó volt az előzetes, az előhangulat így is nevezhetnénk, és hát minek tudható be ez a hatalmas jóked? Meséljetek, itt abszolút nem vagytok kifáradva, elfáradva, fesztiválszezon, koncertek, lehet, hogy már javában mögöttetek, de még előttetek is. Mi tart benneteket ennyire lendületve? Osszátok meg velünk szerintem és a hallgatókkal.
1: Szerintem ez egy alaphangulat a zenekarban, ez a vidámság, jóked, máskülönben ezt nem is lehetne máshogy csinálni.
3: Az út is jó volt idefelé.
0: Csaba, ezt most eláruljuk a hallgatóknak, hogy ebben van némi irónia, ugye Csaba?
3: Igen. Igen, de mindig jó kedvek vagyunk.
0: Hát a sofőrök, ugye?
3: Igen, általában. Igen.
0: Na de hogy ez benne a jó, hogy mégis sikerül túllendülni, és hát ugye Jucit azért a hallgatók nem csak a Citera zenekarból ismerhetik, Juci felhúzta a szemöldökén, de hát a Benedek Elek óvoda igazgatónőjeként is adtál már nekünk interjút, igen. Sőt, egy egész délelőtöt tölthettem nálatok az óvodában. Na most az óvi egy kicsit, nem mondom, hogy mellékvágányra került, de most egy kicsit szerepet cseréltél. Mi újság az óvodában? Vagy gyorsan csak így.
2: Hál' Isten, jól vagyunk, jól kezdtük a szeptembert is, úgyhogy örülünk az új évkezdésnek.
0: Igen, Csaba is nemrég járt nálunk, akkor ugye egy másik formációban, tehát most már gyakori vendég vagy itt, azt kerested is a bögrédet, hogy hol van.
3: Van itt, igen, és a bögrém is meg van.
0: Igen, és hát Laci, te pedig több szerepben is tündökölsz ma itt, mert hogy több szálon is összeérnek ezek az előttünk álló események, már ami a te szerepedet illeti, most nagyon komolyan néztél rám.
1: Végig gondoltam, hogy tényleg igaza, de van, és igaz, tényleg valójában több szereposztásban is megjelenek ma itt, de bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani mai napra.
0: Bizony, és előbb, amikor ugye mondtam, hogy nem teljes létszámában érkezett ide a Sarló Citera a zenekar, hogy Laci még poénkodott is rajta természetesen a zene alatt, csak hogy el ne felejtsd a zenekar tagjait és a neveket, tehát hogy felkészültél, kinyomtatva. Hány tagból áll jelenleg a Sarló Citera zenekar?
1: Jelen pillanatban a zenekarnak 9 tagja van, 8 zenész és egy énekes. Hát a többiek sajnos vagy munkahelyi elfoglaltsága, vagy iskolai elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni a mai interjún.
0: Nem baj, de innen üdvözöljük az egész csapatot, de hát nyugtass meg, hogy a próbákon azért mindig mindenki teljes létszámában ott van.
1: Helyek közel, igen.
0: A helyjel vagy a közel, melyik?
1: Általában mindig próbálom minden egyes próbán maximális létszámban részt venni, ez általában sikerülni szokott, de hát mindig közben jön valami egyéb teendő, ami miatt nem tudják vállalni a próbát, de ez megszokott.
0: De most itt vagytok, és hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire itt vagytok. Én nagyon szeretném, hogy most az első kis, nem tudom, csokrot mit hallhatunk tőletek, mielőtt még jobban belemerülünk a beszélgetésünkbe. Azért szólaljon meg egy kicsit a Citera zene, és hogy a hallgatókat kellőképpen felkészítsük a beszélgetésre. Milyen dalokat hoztatok ma magatokkal, Laci?
1: Tehát megpróbáljuk bemutatni, hogy azért a Sarló Citera zenekar nem csak a hagyományos Citera zene képviseletében, hanem a hangszeres Citera képviseletében is szólal meg. Egy mezőmadarasi összeállítással indulnánk.
0: Hát akkor induljunk, és utána pedig beszélgetünk a továbbiakban is a Sarló Citera zenekarral.

0: hát a fürge ujjak azért a zene alatt is itt mozogtak, és ha most nem is hozott magával citerát, a Sarló Citer a zenekar, mint legutóbb, amikor tényleg itt élőben játszottak, de azért most is például Balogh László, a zenekar vezetője pontosan tudta, hogy még hány hang van hátra, és már élőben is vagyunk újra itt a stúdióban, Vég Júlia, Erdélyi Csaba és Balogh László. Közben a zene alatt azért beszélgettünk is, és hát ezt újra behozom most már élőben is, hogy azért több fronton álltok ti helyt, és Csaba mindig fél a kérdéseimtől, mert azért három citera zenekarban is zenélni, és így fejben ott lenni, hogy most melyik zenekarhoz is így mi kötődik. Nyilván, amikor az ember ott van a próbákon, a koncerteken, akkor pontosan tudja, hogy miről van szó, de így szóban, gondolatban, tehát Sarló, Kikelet, Fürgeújjak. Csaba, hogy lehet ezt a sok mindent így észben tartani?
1: Nehezen. Nehezen. Hát tényleg a citera az közös, de hát mindig zenekarban más-más tagok vannak, más a program, mások a fellépések, a próbák, a beosztások, tehát ez ilyen napi szintű munka, azt lehet mondani, hogy a próbákat összehozni.
0: De vannak például dalok, amik mondjuk megegyeznek akár a Sarlóban, akár a Kikeletben, akár a Fürgeújjakban is előfordulnak?
1: Vannak dalok, persze, és csak a maga a zene, a beosztások mások, és ez nagyon nehéz a színpadon, hogy ne keverjem össze, hogy most itt így játszuk, ott úgy játszuk, mert rutinban az emberben ez ugye benne van, és van az a félsz, hogy nem, hogy most összekeverem, mert itt más verszakok vannak, más szavak, ugye szavak is különbözőek szoknak lenni egyes dalokba, és ez azért nehéz.
0: Tehát mondjuk nehéz. Csak, hogy a hallgatók is értsék meg én is, tehát, hogy elképzelhető az, hogy mondjuk azért van benned félelem, mert mondjuk a Kikeletben, ne, hogy Sarlósan játsz, de a nem tudom melyik dal, tehát, hogy lerövidítve és leegyszerűsítve nagyjából így lehet értelmezni?
1: Igen. De főleg a szöveg az, ami a maga a szöveg, hogy tehát itt a sort azt másképp énekeljük, Kikeletbe is, és akkor sokszor próbál, mindig keverem, akkor már mosolyognak, nevetnek rám, ja, mondom, ez amott így van. És akkor a harmadik zenekarban megint lehet egy más milyen beosztás, tehát nehéz.
0: Tehát minden citera zenekarnak ebből is nagyon jól látszik, hogy megvan a maga sajátossága, egyedisége, de ugye Laci, te sem csak is kizárólag a Sarlóban játszol, ott vagy zenekarvezető, de a Dióhéjban is hallhat téged a közönség. Te ugyanígy látod ezt, mint Csaba, hogy nehéz ezt így összeegyeztetni?
2: Főleg a próbák, mivel hogy a két zenekarnak a próbái ugyanabban az időszakban pénteken vannak, úgyhogy ezt úgy nagyon ki kell logisztikázni, hogy mind a két helyre az ember el tudja jutni. Természetesen is a Dióhéj vezetésével is úgy vagyunk megegyezve, hogy minden, tehát a saját zenekar, a Sarló Citer zenekar élvez előnyt. A Dióhéj nagyon szívesen járunk oda, és kisegítünk, próbáljuk úgy egyeztetni a próbákat is, illetve a föllépéseket is, hogy az a kettő ne üsse egymást. És ha már itt kérdeztél a Csokor összeállítás dalok hasonlóságra, én tudatosan próbálom úgy összeállítani a Sarló Citer zenekar repertoáriát, hogy ez minél kevesebb helyen metsze egymást a Dióhéj zenekar repertoárjával, és saját magamnak is megkinyítem a dolgot, és hogyha egy helyen vagyunk a két zenekar egyszerre lép fel, akkor nem történik meg, hogy dalismétlés, vagy esetleg csokor ismétlődés.
0: Azt mondtátok nekem, hogy tényleg megvan az évnek az íve. Tehát, hogy vannak intenzívebb időszakok a citera zenekar életében, van, ahogy Laci mondta nekem a zene alatt, uborka szezon, de hogy igazából azért egész évben ti kondiban vagytok tartva. Hogy nézett ki? Most ugye szeptember közepe vége van, és az előző fél év az hogyan alakult nálatok? Hogyan alakult a Sarló citera zenekar élete?
2: Hát volt egy nagyon erőteljes kezdés januártól júniusig, egy nagyon erőteljes kezdés. Több projektunk is futott párhuzamosan. Bekapcsolódtunk egy két felvonásos szórakoztató műsorba, ahol aktívan tehát részt vesz a zenekar, ebbe vannak operett jelenetek, kabaré jelenetek, és ennek a fölépített részeként a Sarló Citer a zenekar is részt vesz. Ez elég számos fellépést jelentett, főleg a Csalóközben, de a Csalóköz határain kívülre is eljutottunk. Ugye a másik projektünk, ami fut, az a Vásárlóti Dalárdával. Közösen készítettünk egy 48-as emlékműsort, és ezzel az emlékműsorral is a márciusi hónapban, tehát főként az ünnep környékén próbáltuk a környező településeken bemutatni ezt a programot.
0: Hogyan szól a citára zene? Ugyanis ugye az előző dal is, amit hallhattunk, igen, mindenki szóhoz fog jutni. Próbálnánk egyébként hallgatóknak a kulisszatitkot elárulom, próbálnánk itt átadni a szót, de mindannyiótok véleményére kíváncsi vagyok, hogy alapvetően a citerának van egy ilyen nagyon jó ritmikája, szinte táncra perdülne az ember tőle, de mégis olyan komoly szöveg és mondani való meg tud bújni emögött az vidám hatás mögött, ezt nem tudom jobban kifejezni, de akár az imént hallott dalnál is ez nagyon jól hallható. Miért mondom ezt, Laci, amit most mondok?
2: Ugye mi a zenekarunk nem a hagyományos nyomvonalat követi, hanem van a zenekarban bőgő citera, kontra citera, ezáltal egy vonós zenekari hatást próbálunk meg elérni, viszont tudatosan próbálunk odafigyelni arra, hogy a népzene jellege, illetve a tájegységek jellege megmaradjon a zenéinkben, helye közel ez sikerül is, és amit pont most hallhattak a hallgatók, ez egy mezőmadarasi halott kísérő. Igen, a dallam világában egy vidám, táncra perdülős akár egy dallam lehetett, viszont a szövegében a halálhoz kapcsolódó szövegek, az elmúlást, eltávozást jellemzi. Hát ez is hozzátartozik a magyar népzene jellemvilágához, hogy az örömét is dalban próbálja meg elmondani, illetve a bánatát is dalban próbálja elmondani az ember.
0: Tehát ilyen színes is tud lenni a citera zene, és hát a ti elmúlt időszakotok is nagyon színes volt, és ebben ugye nagyon nagy szerepet játszott most nyáron az a bizonyos Guinness rekord, amikor 688 citerás pendítette meg a húrokat egyszerre. Tehát ez milyen volt? Mindannyian ott voltatok?
3: Igen.
0: Meséljetek erről.
2: Hát ez már a maga a szervezés, az már ősszel elindult, maga ötlet elindult, még az ötlettől megpályázat, illetve tehát akciónak a meghirdetése elindult, és azt lehet mondani, egész Kárpát-medencéből, tehát nem Magyarországból, ugyanúgy érkeztek Erdélyből, a Burgerlandból, a délvidékről, felvidékről citerások, akik óriási élmény volt találkozni ezekkel az emberekkel, nagy részével mai napig is tartsuk a kapcsolatot, de személyesen ritkán van esélyünk találkozni, itt-ott egy-két népzenetáborban, citeratáborban nyaranta, így most még egyszer tudtunk ebben az évben összejönni, találkozni, és tényleg Budapesten a Budai Vár Oroszlános udvarában 688 citerás egyszerre pengette a hangszert, és egy óriási élmény volt.
0: Akkor ezt most elevenítsük fel, nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a személyes emlékére, élményére. Juci, milyen érzés volt egyáltalán megérkezni? Tehát volt benned izgalom, hogy na itt most mi fog történni?
3: Persze, egész atmoszférája csodálatos volt, és magával ragadó eleve, hogy generációk megjelentek, tehát egész kisgyerekektől kezdve.
0: Mekkora volt a legkisebb, azt így nagyjából?
3: A legkisebb óvodáskorú volt, és
2: 86 éves volt, úgy tudom, a legidősebb.
3: 86 éves volt a legidősebb. Igen, és egyes csoportok népviseletben érkeztek, hangszereket megcsodálhattuk ki, milyen, tényleg ennyi embert, ennyi citerást látni, ez felemelő érzés volt. Nagyon jó volt.
0: Csaba, neked milyen érzés volt ott állni?
1: Igen, most pont az jutott eszembe, hogy én először játszhattam a Eszter lányommal, mint ilyen felépésszerűen. Tehát ő is lelkes volt, hogy mondtam, hogy van ez a rekordkísérlet, hogy szeretne részt venni benne. Nem nagyon szokott citerázni az előtt, de akkor nekiállt, és napi szinten gyakorolta, begyakorolta a dalokat, és elmentünk, és együtt ott zenéltünk. Tehát az most úgy ez ugrott be, de tényleg a többiekkel találkozni, akiket már nagyon régóta ismertünk, hogy rengetegen ott voltak ismerősök, összejöttünk, beszélgettünk,
0: Tehát a Budai Vár Oroszlános udvarában 688 citerás zenélt egyszerre. Ugye Csaba mondta, hogy a lánya is, Eszter lánya, hogy már előtte gyakorolt. Laci, hogyan kellett a felkészülést elképzelni, vagy hogyan kell elképzelni egy ilyen Guinness világrekordra a felkészülést? Mert ugye az volt a cél, hogy ezt megdöntse az ott zenélő összes citerás.
2: Így van, a szervezők kiválasztottak három dalt, ennek a kottáját és szöveganyagát minden egyes jelentkezőnek megküldték a hangolást is, hogy milyen hangrendbe kell ezt begyakorolni, mire lesznek a citera hangszerek behangolva, és akkor mindenki otthon saját maga ezt kigyakorolta, leküldték azt a sorrendet is, hogy hányszor kell énekelni, mikor játszunk csak citerát, mikor csak éneklünk, mikor közös, stb. És utána, amikor ott megtörtént a Budai Várban a regisztráció, akkor még a rekord kísérlet előtt volt egy közös főpróba, amit először ezt nagyon szigorúan vették, mivel a Guinness World Records képviselő is jelen volt, tehát az oroszlános udvarban el volt kerítve egy hatalmas rész, el voltak készítve az asztalok, és egyesével engedtek be mindenkit, megszámoltak, karszallaggal megjelöltek, hogy ezt pontosan tudják nyilvántartani a létszámot, és aztán, amikor már bementünk ebbe az elkerített részbe, onnan már nem volt szabad kimenni, akkor volt egy próbazenélés, ahol összejátszottuk az egészet, és ezután közvetve rögtön a hölgy, aki a Guinness Rekordtól érkezett, beszámolt, elindította, és felvételek készültek, idő stopperrel mérték, vizsgáló biztosok járkáltak a hangszerek között, hogy tényleg mindenki játszik, figyelték, hogy pontosan nem hagyja abba valaki a játszást, tényleg, és ugye ez úgy menjen, mind a 688 ember, aki az ott volt, az mindig egyfolytában megállás nélkül játszva ezt a dalokat, amik meg voltak adva.
0: Így most így hirtelen egy gombóc került a torkomba, és így azon gondolkodtam, hogy én most ott játszottam volna veletek, de nem, akkor szerintem úgy izgultam volna, ahogy életemben soha. Tehát, hogy azáltal, hogy igen, vizsgabizottság, figyeltek, nem volt bennetek olyan érzés, hogy tényleg úgy izgultatok, ahogy még talán lehet, hogy soha? Nem volt bennetek ilyen?
3: Nem volt, de én eleve
1: izgultam, mert tényleg nehogy összekeverjük azt, hogy mit játszunk, igen, vagy következő dal most jön, vagy még van ismétlés, vagy hogy van, de nagyon figyeltünk, hogy nehogy összekeverjük. Tehát mindenkinek a keze az egyformán egyszerre járjon, és egyszerre szóljon az egész, az összes dal.
2: És úgy érzem, a legnagyobb problémát, a legnagyobb kihívást az adhatta, hogy a tempótartást. Tehát 680 emberbe szabad téren, azért nehogy egyik fele elfusson másik, tehát itt nagyon oda kellett figyelni mindenkinek, nem csak a saját maga játékára, hanem a mellett állójára, és illetve többére, hogy azért egyben maradjon, tempóban maradjon, és ne essen szét az egész.
0: Itt igazán érvényes volt az, hogy mindenki egyért egy mindenkiért. Ki tudta ezt kordában tartani, vagy volt, aki kifejezetten azért felelt?
2: Így van, volt egy hangoló előjátszó, aki egy pódiumon állva, egy mikrofonban, hangfalakon, aki tehát játszott, és az adta meg az alaptempót, alapritmust, és azt próbálta meg mindenki követni.
0: Mennyire lehetett ezt akkor ott élvezni, vagy mennyire vitte el a fókuszotokat az, hogy igen, tényleg koncentráljatok, ha ezt így utólag így felelvenítjük?
2: Úgy mentem oda, úgy terveztem, hogy megpróbálom élvezni az egészet, és hogy tényleg egy óriási élmény legyen az egész, viszont a bennem rejlő zenész nem engedte meg, hogy ne koncentráljak, ne figyeljek, és először összpontosítsak arra, hogy tényleg játszak, ne siessek, ne lassuljak, pontosan meglegyenek azok a tempók, jöjjenek a hangok, és egy kicsit a maga élmény az inkább majd utána jött, mikor tényleg, amikor bejelentették, hogy megvan, és egy óriási tapsvihar köszöntötte a bejelentést, és egy óriási élmény volt ezt így hallani, meg, és aztán természetesen később a felvételeket visszanézve jöttek azok az élmények, hogy hú, nagyon jó volt.
0: Igen, mert hogy ennek biztosan meg lehetett a varázsa, hogy ennyi zenész egy helyen, egy időben ugyanazt játsza, és a zene, hát az nem is tudom, igen, a zene az jó sokáig betöltötte a tereket. Mondhatjuk, hogy egész Budapest tőletek zengett?
2: Hát, ha nem is egész Budapest, de a budai vár mindenképpen.
0: Ez egy fantasztikus élmény lehetett. Mi múlott egyébként maga a Guinness világrekord? Tehát ugye említetted azt, hogy pontosan megszámoltak benneteket, tehát a létszámon, vagy az, hogy tényleg pontosan tudtatok játszani, zenélni? Mi minden szempontot kellett figyelembe venniük, hogy a végén széles mosolyjal kimondtassák, hogy igen, tiétek a Guinness világrekord?
2: Tehát természetesen először, tehát mindenképpen le voltak fektetve előre a feltételek, hogy mennyi ideig kell azt zenélni, mennyi ideig kell zenélni, hogyan kell ezeket elzenélni, ezt mindent először be kellett jelenteni a Guinness rekordnál, a szervezőknek ezt be kellett jelenteni, hogyan a dalokat, a kottákat, stb. Ezeket mindent pontosan meg volt határozva. Azon kívül volt, illetve még mindig magyarországi rekord, amit a magyar rekord be is jegyzett, az 241 néhány citerás szabadtéri zenélés. Ezt tavaly állították föl, és akkor ennek apropóján, vagy ennek hatására neki buzdulva próbálták megcsinálni, hogy a Guinness rekordot próbálják meg egy olyan számot belőni, amit azért nem minden nap tud teljesíteni ember. A szervezők elmondása szerint 500 citerásra lőtték be először első nekifutásról jelképzelés szerint, viszont akkora volt az érdeklődés, hogy egyszerűen eljutottunk ezzel közel 700 személyig.
0: És ki tudja, lehet ez lesz majd a következő próbálkozás?
2: Hát nem lesz egyszerű túlszárnyolni, de sosem mindig van, amit meg lehet. Tehát azért vannak a rekordok, hogy azokat meg lehessen dönteni.
0: Igen, beszélgessünk egy kicsit a rekord utó életéről. A stúdióban továbbra is a Sarló Citera zenekar, Erdélyi Csaba, Vég Júlia és Balogh László. Mi történik most ezután, mert hogy azért a rekordnak megvan a maga utóéleteit, gondolok itt, tehát egyrészt ugye a közös élményre, ami most már örökre a tiétek marad, de emléklapok, vagy mi minden az, amit ti még magatokkal vihettek ebből az egészből?
2: Mindenképpen maga az élmény, amit viszünk magunkkal, és az, hogy ott lehettünk, részesei lehettünk, és hát szépen, hogy is mondjam, szabadon bekerültünk a Guinness Bookba, akár online verziójába is, mint a Sarló Citera zenekar, és természetesen mint Nyárasd, mivel hogy Nyárasdi zenekarként működünk, tehát magát a falónak a neve is megjelenik így most. És hát, hogy igen, amit említettél, az emléklap, készülünk ősszel egy hagyományos őszi esték, népzeni estet szervezni, ahova érkeznek az egyik főszervező bizottság, és aki az ellenőrző Guinness Recorder is ott volt, fogja átadni a zenekar tagjainak a itt kiállított emléklapot erről a Guinness World Recordsról.
0: Tehát megvan tényleg az utóélete is ennek a fantasztikus Guinness rekordnak, és hát nagyon szépen így Laci át is kanyarodtál ide most már az őszbe. Ugye ez májusban történt, május 30-án.
2: Így van.
0: Igen, május 30-án volt ez a rekord kísérlet, ami aztán nem csak kísérlet lett, hanem sikerült is ezt megdönteni. De ugye, ahogy említetted is, jön például a 12. országos citera találkozó is, illetve itt vannak az őszi esték, tehát hogy nagyon forgalmas és mozgalmas lesz a ti időszakotok. Ugye? Jól mondom. Most hát
2: 27. Igen, igen, most úgy számoltam magamba. Itt egy év a Covid miatt kimaradt. 27. országos citera találkozó október 10-én Felsőszeliben. Itt folynak a jelentkezések, a felvidékről, az egész felvidékről várjuk a citra zenekarok jelentkezését, folyamatban vannak, elég szép számon már beültek, de még bízom benne, hogy a finiselők, a későn ébredők, azok még csak most fognak bejelentkezni, innen is szeretném önöknek felhívni a figyelmüket, hogy szeptember 27-e a határidő, és ott egy nagyon jó baráti hangulat szokott mindig összejönni, meghallgatjuk egymást, megcsodáljuk egymást citerajátékát, a régi barátok, akikkel régen, vagy akikkel csak egy évente egyszer találkozunk, ott ismét össze tudunk futni, megosztani élményeiket, és egy jó beszélgetés keretén is el tudunk szórakozni.
0: Igen, ugye ezt most te két oldalról is látod, mert egyrészt a Sarló Citera zenekar vezetőjeként, a Dióhéj Citera zenekar tagjaként, de a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet munkatársaként is. Milyen érzés így készülni erre az országos találkozóra? miben más mondjuk így, hogy tulajdonképpen tényleg látod így az egyik oldalt, látod gyakorlati szempontból is, de szervezőként is látod az, egy ilyen, tehát egy ilyen eseménynek a szervezését.
2: Nagyon régóta, még anno Huszár László, mikor ezt ennek az egész Citra találkoznak a szervezését átvette a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet által, akkor bízott meg engemet, hogy már ismerem ezeket a zenekarokat, próbáljam meg koordinálni és segíteni a magát az egész Citra találkozóknak a megszervezését, és innentől kezdve van szerencsém akár éves szinten az összes zenekarral kapcsolatban állni, mindig telefon elejéig legalább, hanem is személyesen beszélni velük, és látom azoknak az embereknek akár a könnyedségét, vagy nehézségét, hogy egyes keleti régiókban nehezen tudunk eljutni, vagy hogyha éppen a keleti régióban szervezzük a találkozót, akkor milyen gondokkal jár a nyugati régióba oda szállítani az embereket, ugyanekkor ottan ugyanazt a szállást bebiztosítani, és fordítva. Tehát itt azért elég nagyszámú egy ilyen majd 150 szemét kell mozgatni, azt lehet mondani, egy napig oda-vissza az országban.
0: Mi egy ilyen találkozónak a legfontosabb célja? Mit látsz szervezőként?
2: Én úgy látom, az a Citra közösségnek az építése. Úgy, ahogy ez akár működik a néptáncosoknál, vagy az énekkaroknál, vagy más együtteseknél, hogy a zenekaroknál is egy helyen tudunk csinálni egy olyan fesztivált, ahol a Citra zenekarok együtt vannak, bemutathatják egymásnak, illetve a közönségnek a tudásuk legjobbát, és barátságok épülnek ki, hosszantartó zenekari csereberék, közös, és akkor innentől jöhetnek a föllépés meghívások egymás eseményeire, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetések, baráti összetevek alakul át az egész Citra találkozó.
0: Én itt a többi tagot is kérdezem, hogy milyen érzés, hogy nyilván több mint, vagy illetve közel 700 citerás látni, citera zenész látni körülöttetek, amiben ti is beletartoztok, az is fantasztikus érzés, de amikor ezt lebontjuk régiókra, lebontjuk ide a mi régióinkra, akkor milyen érzés? Laci, mit is mondta, 150 nagyjából?
2: Na, ez mind évente változik.
0: De nem
2: tehát 15-16 csoport, maximum 20, tehát olyan 10-től 20 csoportig mindig évente változik, hogy ki hogyan ér rá, mikor tud eljönni. Azért körülbelül ilyen 100-150 ember citerás.
0: Tehát mindannyian ismeritek így nagyjából egymást, és milyen érzés ilyenkor találkozni, Csaba?
1: Hát jó érzés, és az van, hogy hát van erre egy fél napunk, hogy most ottan több száz emberrel úgy megbeszéljünk mindent, tehát ez ilyen, hogy is mondják ezt, hogy ilyen maraton is közben.
0: Ilyenkor hát, hogyha... jobban bennetek van az a druk, hogy meg kell mutatni? Mert nem. Itt van a többi citerazenész is?
1: Nem.
0: Tehát, hogy tényleg a szórakozásé és a... Igen, amellett, hogy megmutatjátok, hogy mi az, amit tudtok, de hogy tényleg a találkozás és a szórakozás van előtérben.
1: Ez. Én még soha nem éreztem azt, hogy rivalizás volna a zenészek, zenekarok között, mert tehát azt lehet mondani, hogy mindenki ismer mindenkit. Mindenki tudja, hogy ki milyen, egy kezdő csoport nincs olyan szinten, mindenki 40 éve játszik, és ez nincs ez, hogy megmutatom magam itt jobban azért, mert hát ismerjük egymást, és nincs. Szerintem ez egyáltalán nincs.
0: Juci, neked milyen érzés találkozni ilyenkor ennyi hazai citera zenésszel, citera zenekarral?
3: Nekem is szintén jó érzés, jó beszélgetni, mert tényleg, ahogy Laci is mondta, egy évben egyszer találkozunk, ilyenkor azért úgy örülünk egymásnak. Ha fellépés van, akkor látjuk ki, miben fejlődött, vagy mihez képest, hogyan fejlődött, és ezt is jó látni, hogy mindig van hova fejlődni.
0: Ugye nagyon sokszor a hagyomány őrzést azt úgy azért emlegetjük, hogy nehogy elfogyjunk, nehogy kevesebb legyen, de valahol azt érzem, hogy a citera zene az mindig is népszerű. Most ezt erősítsétek meg, vagy cáfoljátok meg, hogyha nem így van, de hogy nem fogynak a citera zenészek és a zenekarok, hanem vagy rosszul gondolom, Laci?
2: Ha te ezt így látod, én ennek nagyon-nagyon örülök, mert az,
0: kívülállóként, ugye?
2: Mert az azt jelenti, hogy ezek a rendezvények is arra törekednek, hogy ne fogyjunk el, továbbra is működjünk, és az is bizonyítja, hogy érdemes csinálni, tényleg van, és én is úgy érzem, hogy jelen pillanatban ismét reneszánszát éri a citerások, nagyon sok gyerekcsoportot látni, nagyon sok gyerekcsoporttal találkozom én is. Jó eső érzés, hogy van utánpótlás, és tovább vannak, akik tovább viszik ezt az egészet.
0: És hát ugye az őszi estéken sem kell feltétlenül busulni, nem kell bekuckózni, hanem az őszi esték azok lehetnek citera zenével, vagy citera zenétől hangosak például. Tehát ugye, ahogy mondtuk, hogy sűrű volt az első fél évetek 2026-ban, ugye nagyon jól mutatja, amit eddig is meséltetek, hogy az őszi időszakotok sem lesz unalmas, és akkor még itt emeljük ki az őszi estéket, hogy mi mindenre készültök még.
2: Ha már annyiszor megemlítetted ezt az őszi estéket, hogy a hallgatók is tudják, hogy miről van szó. 2022-ben indítottam útjára Nyárosdon az őszi esték népzenéi estet, ahova olyan zenekarokat, énekkarokat, zenészeket szerettünk volna meghívni, akik a zenekarhoz közel állnak, zenekarra együtt dolgoznak, vagy éppen visszaadni azt a fellépés felkérést, ahova meghívnak bennünket is. Minden évben próbáljuk színesíteni, más zenekarokat, énekarokat meghívni, és eljutottunk így 2026-ra, amikor is október 17-én szombaton 18 órai kezdettel Nyárosdon kerül megrendezésre az őszi esték, népzenei est.
0: Mi mindent lehet tudni, ki mindenki érkezik. Azért merek ennyire részletesen belekérdezni, mert Laci előtt a plakát kinyomtatva kicsiben, tehát minden részletre kíváncsiak vagyunk.
2: Ezt azért hoztam magamban, bevallom őszintén, mivel most a országos citera találkozó, illetve őszi esték nagyon közel van, és hogy nehogy véletlenül valakinek a nevét, vagy valakit kifelejtsek egyes eseményekhez, és tőle tudjam, mert azért vannak átfedések a kettőbe.
0: Vagy valakit áthelyezz a másik esetben.
2: Így van, így van. Úgyhogy, ha megengeded, akkor itt nagyon röviden elmondanám, kik lesznek az est föllépői. A Sarló 82 citera zenekar, a Nyárasdi Népdalkör, a Csallóközi Muzsikafa, a Hodosi citera zenekar, Vasvirág Sugi, a Rezeda Népzenei Együttes Magyarországról, Dunaszegről, a Békei Bokréta Népdalkör, és természetesen a Sarló citera zenekar is.
0: Tehát nem fog unalmasan telni ez az őszi este, amiről itt konkrétan beszéltünk, de én azt mondom, hogy azért mégiscsak zárásként még egyszer, hogy a hallgatók se keverjék össze a két eseményt, tehát hogy mi minden vár akkor még a Sarló citera zenekarra, hogyha valaki kedvet kapott, és akár mindkét eseményre szívesen ellátogatna. Tehát hol találkozhatnak veletek, és mikor?
2: Hát, hogyha időrendben szeretnénk haladni, akkor október 4-én Vízkeleten találkozhatnak velünk, ezzel az Esztrád műsoros előadással.
0: Erről mit lehet tudni, mert erről még nem meséltél nekünk?
2: Maga a műsor, ez, amit már említettem, egy kétfélvonásos szórakoztató est, operetekkel, kabaré jelenetekkel, és ezek közé van beágyazva a citera, mint olyan, egy fölépített műsor, maga a címe az a Katónéni jól megmondja, avagy a Sarlót és a Primadonna című kétfelvonásos mű. Ezzel próbáljuk járni a környéket, és ezzel most október 4-én Vízkeleten fogunk fellépni, ezen kívül október 10-én a 27. országos citera találkozón Felsőszelin, és hogyha már itt vagyunk, akkor október 17-e Nyárasd őszi esték népzenei est.
0: Mindenkit vártok, aki szereti a népzenét, szereti a citera zenét, és aki szeret egy kicsit szórakozni, mondhatjuk így?
2: Így van, sőt, aki nem szereti, azt is várjuk.
1: Aki majd fogja szeretni.
0: Aki pontosan, mert akkor ettől fogja igazán megszeretni. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ide befáradtatok a stúdióba, és bízom, hogy túlságosan nem fáradtatok el benne, és még visszajöttök hozzánk, mert valóban tartalmas év van mögöttetek, első fél év, és az év másik fele sem lesz unalmas, mint kiderült a beszélgetésből. Laci, mi az, amit hallhatunk tőletek zárásként?
2: Hát zárásként azt hiszem, mi más lehetne jobban, ami jelképez bennünket, mint hogyha Csallóközből érkeztünk, így csallóközi népzenét.
0: Ezt fogjuk most meghallgatni, és én közben búcsúzom a Nyárasdi Sarló Citera zenekartól, akiknek sok sikert kívánok, és azokat is üdvözöljük, akik most nincsenek itt a stúdióban, de köszönöm, hogy beszélgethettem Balogh Lászlóval, a Sarló Citera zenekar vezetőjével, Vég Júliával és Erdélyi Csabával. Sok sikert nektek!
2: Köszönjük szépen!

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Kellemes délelőtöt kívánunk. Elérkeztünk a délelőttünk záró órájához, de mielőtt még elköszönnénk, az Ipoly menti jégmadarak beköltöznek ide hozzánk egy órára a Nappaliba a Kingfishersnél, ugyanis nem csak új dobos érkezett, hanem egy új dal is született ebből az új felállásból, tehát dal premierezni is fogunk. És hogy hogyan lettek ők így most egy csapat, erről is hallhatnak majd, előtt azonban következnek a hírek Gazsik Viktóriától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A szlovákiai gazdák igazságos aszálykártalanítást sürgetnek. Több amerikai tévécsatorna is felfüggesztette a Fehérházból való tudósítást. Felhős, hűvös idő várható ma 20 fokos csúccsal. Következnek a részletek. A dél-szlovákiai gazdák azt várják, hogy a kormány által az asszály okozta károk enyhítésére elkülönített 30 millió euró elosztásánál a termés megóvására fordított költségeiket is figyelembe veszik. Az Agrárkamara szerint a gazdák idén mintegy 980 ezer eurót költöttek öntözésre, főként villamos energiára, üzemanyagra és bérekre. A betakarítás a végéhez közeledik, így már felmérhető a kiesés, a vizsgált régiókban a kukoricatermés értéke mintegy 40 millió euróval maradhat el az előző három év átlagától, a többi mezőgazdasági terménynél pedig további több mint 100 millió eurós veszteséggel számolnak. A gazdák szerint a támogatásra azért is van szükség, hogy biztosítani tudják a jövő évi termelést és az állatok takarmányozását. Lettország megakadályozta azt az uniós kompromisszumot, amely 36 hónappal meghosszabbította volna az Oroszországgal szembeni szankciókat. Cserébe Alisher Usmanov és Mihail Fridman orosz üzletember levételéért a szankciós listáról. Andriy Skulbersk lett miniszterelnök szerint a szankciók meghosszabbítása helyes lépés lenne, de nem ezen az áron. A lett külügyminiszter Bajba Brazsa szintén a büntető intézkedések szigorítását sürgette. A kompromisszumot tegnap az uniós tagállamok nem hatták jóvá, a tárgyalások holnap folytatódnak. A szankciós lista mintegy 3000 orosz szemét és szervezetet érint, és érvényessége mai éjfélkor jár le. A meghosszabbításhoz a tagállamok egyhangú döntése szükséges. Usmanov és Fridman levételét a szankciós listáról Szlovákia is régóta támogatja. Az öt legnagyobb amerikai televíziós társaság tegnap felfüggesztette a Fehérházból történő úgynevezett poltudósításokat, tiltakozásul a CNN, az MSNBC és a Politico újságíróinak kitiltása ellen. Az ABC, a CBS, a CNN, a Fox és az NBC közös közleményben hangsúlyozta, a kormány működéséről szóló pontos és független tájékoztatás közérdek, és a kormányzat nem korlátozhatja a sajtót tudósításai miatt. Az AP, az AFP, a Washington Post és a New York Times sem közölt tegnap fényképeket az elnöki eseményekről. A három kizárt médium szövetségi pert indított Donald Trump és három tisztségviselője ellen. A Fehérház közben elindította saját Trump TV nevű stream csatornáját. Legalább 8-an, köztük diákok is megsebesültek egy lövöldözésben ma reggel a nyugat-törökországi Turgutluban egy középiskola előtt. A rendőrség elfogta a támadás feltételezett elkövetőjét, a lövöldözés indítékát még vizsgálják. A sérülteket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek információt. Törökországban idén már két másik iskolai lövöldözés is történt, áprilisban egy volt.

0: és állapítottak meg az orvosi vizsgálatok. A Nemzetközi Automobil Szövetség megerősítette, hogy a motorszabályok finom hangolásának részeként 2027-ben 305 kilométerről 290-re csökken a Forma 1-es futamok versenytávja.
1: Időjárás.
2: Felhős borult égboltra számíthatunk, ma az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet, helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt alakult ki torlódás a D1-esen Pöstjén előtt Nagyszombat felől, 25 perces a torlódás, továbbá az R1-esen Szered után Nagyszombat irányába. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: fordított piramisba, ide a nappali stúdiójába meg is érkeztek az Ipolymenti jégmadarak, vagyis a Kingfishers két tagja, mert Nagy Bálint nincs most itt velünk, őt innen üdvözöljük, viszont akik itt vannak, Benko Reinold, Krisztián, a zenekar frontembere és Szabó Attila, dobos, sziasztok! Köszönöm, hogy ide röppentetek hozzánk.
1: Szia, sziasztok! Köszönjük a meghívást, és a hallgatókat is köszönjük.
0: Azért nem volt ez olyan rövid út, hogy egy ide reppenés, hanem meséljetek azért, milyen hosszú utat tettetek meg, hogy ide érjetek hozzánk élő adásba.
1: Hát kérlek szépen, én 6:30-kor keltem.
0: Azért az nincs is olyankor.
1: Ez nincs. Elindultam 7-kor, Újvarban megálltam egy finom kávén, majd felvettem Attilát, és innen Attila mondja tovább a történetet.
2: Igen, nekem rövidebb utam volt, úgyhogy én kialudhattam magam. 7:30-kor keltem.
0: Akkor azért vissza is vonom ezt a kis sajnálatot, hogy olyan korán keltetek, mert azért nem volt olyan vészes ezek szerint, de nem viccelődöm ezzel.
1: Emiatt kértem, hogy később időpontra szervezzél be, hogy neki ilyen 5:30-kor kell.
0: Nem, de a lényeg, hogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, és az a jó, hogy ugye a Kingfishers-szel mindig lehet miről beszélgetni, és majd nagyon különleges apropónk van, ugye aki követi és ismeri az Ipolymenti jégmadarakat, az tudhatja, hogy igen, most egy nevet meg kell most szokni, amit nem is olyan nehéz szerintem, mert egy új nevet, méghozzá Attiláét. Megbeszéltük, hogy Ati, mert hogy te inkább Attinak érzed magad.
2: Attila az olyan komoly. Jobban szeretem az Atit.
0: Viszont nem azt is hozzátettem, hogy Ati annyira belepasszol a zenekari portfólióba és a zenekar profiljába, hogy nem lesz nehéz ez a megszokás. Ati, hogy érzed magad a zenekarban?
2: Szerintem nagyon jó. Még eddig csak egy koncerten voltam, és elég jó volt.
0: De hát ugye azt is tudjuk, hogy a zenekari élet az nem feltétlenül a színpadon kezdődik, hanem megelőzi a stúdiózás, igen, a próbák, az összeszokós időszak, igen, és hát ti most ebben vagytok benne?
2: Úgy vagyunk, igen, ebben az összeszokós időszakban.
1: Ugye volt már egy fotózás, ezt az egész úgymond image-váltást megelőzte egy fotózást, előtte számtalan próba, ötletelgetések, tervezések, egy kis team building, szóval így minden megelőzte ezt az első koncertet, és nagyon jól sikerült a debüt koncertje Attilának, Atinak elnézést.
0: Igen. Ati, így érted meg? Te is ilyen nagyon jónak ezt az első koncertet?
2: Szerintem nagyon jó volt. Elején izgultam, de koncert után megvoltam én is. Büszke voltam magamra, és büszke voltam a többiekre is. Jó volt a koncert, nagyon.
0: Ugye Reni, előbb említetted ezt az image-váltást, ugye van egy nagyon jó kis vizuál világotok, hogyha ezt így nevezhetjük, ilyen zöldes, kékes, pirosas,
2: modernes.
0: Egy ilyen jó kis fotózásotok volt már, és azért is mondtam, hogy Atti nagyon könnyen így beépült, mert hogy ezt a vonalat már láthattuk tőletek, és most tulajdonképpen Ati ebbe érkezett meg, és olyan tényleg ilyen természetesen épült be a fotókon keresztül is így a közönség szívébe is így hozzátok, és ilyen nagyon könnyedén épült be, Reini.
1: Hát ezt alá tudom írni, mert tényleg már az első próba is olyan volt, mint hogyha nagyon régóta együtt zenélnénk. Attila nagyon szorgalmas volt, és megtanult a dalokat egyből első próbára, szóval tényleg le a kalappal, pedig vannak ott azért elég technikásabb dalok is, és még azok is mentek neki hiba nélkül, szóval itt Balinttal egymásra is néztünk, és meg voltunk lepődve, hogy ez ebből lehet valami, és hogy ez jó lesz. És igen, Bencénkkel ugye már a hallgatóink, nézőink láthattak ezeket a neonos, ledfényes, színes képvilágot, színes vizuálokat, és ezeket építettük át, ugye Zöldemese volt a megalmodója ennek, és ő is csinálta a fotózást, és hát szerintem magukért beszélnek a képek.
0: Ugye lesz majd dalpremierünk is, a Kingfishers újdonságát majd meghallgatjuk, a beszélgetés legvégén látom benned, tehát egy picikét ide kell hoznom ezt a gondolatot és ezt a dalcímet még, mert hogy ti megláttátok Atiban, hogy ő lesz a ti dobosotok, de hogy nem is akárhogy. Én itt a ma délelőttben így fölvezettem ezt már itt többször, hogy tulajdonképpen ez kicsit olyan, mint a párkeresés. Mennyire azonosultatok ezzel a gondolattal, hogy hát igen, ilyen profilkép alapján ráírok valakire, tehát Bálint egy zseniális ötlettel állt elő. Meséljetek erről egy kicsit.
1: Hát ugye még olyan nincs ott Tinder dobosoknak.
2: De Tinder dobosoknak, lehet, hogy már kitalálnak
0: olyan. Tinder zenészeknek kéne ilyen, hogy igen, aki tetszik jobbra-balra.
1: Ja. Viszont Bálint hozta onnan inspirálódva, valahonnan hozta az ötletet, hogy akkor úgy csinálta, hogy Markó Ádámnak a ismerősein végigment. Ugye Markó Ádám Magyarországon egy ilyen elég híres dobos, és ő ismerőseim végigment, és mindenkinek, akinek dobbalca, vagy valamilyen dobbal viszonylatos dolog volt ugye a profilképén, arra ő ráírt. És amikor már a 15. emberre írt rá, és nemleges választ kapott, elküldte Atit, és mondta, hogy Rajni, írj rá kérlek erre a srácra, mert nekem mindenki nemleges választ mond, vagy elfoglalt, vagy nincs ideje, hogy próbáljam meg én, és akkor hálaigre
2: így
1: sikerült.
2: Így született Ati a zenekarba.
0: Igen. Ati a zenekarba. De hogy milyen más szempont volt? Mert oké, profilkép alapján láthattunk, vagy láthattatok dobosokat, vagy potenciális dobosokat, vagy legalábbis ütőhangszerhez közel volt, vagy van azoknak az illetőknek, akikre ti ráírtatok, vagy akikre Bálint ráírt. De milyen más szempont volt még, hogy te teljesen mindegy volt, hogy hova valósi volt?
1: Hát, a dobos ritka, mint a fehér holló, főleg itt Felvidéken, ugye.
0: Meg mint a jégmadarak?
1: Meg mint a jégmadár, igen. Ugye nem volt, az is egy szempont volt, hogy örültünk volna, hogyha tényleg felvidéki dobost találunk. Hát, hálaiknek sikerült.
0: Tehát Ati lett a ti adóászotok.
1: Úgy is mondhatjuk, igen.
0: És ezt a megismerkedést fogjuk már is boncolgatni, de most meghallgatunk egy Kingfishers-dalt, hogy kellőképpen rátok hangolódjunk. A Fagyott Föld című dalotokat hallgatjuk itt most meg a Nappaliban, a Pátria Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést az Ipolymenti jégmadarakkal, vagyis a Kingfishers-szel. A stúdióban Benko Reinold Krisztián és Szabó Attila.

0: mást.
1: Ahogy az ipoly menti madarak zenélnek, úgy még a föld is megfagy, vagy akkor még a föld is megfagy. Ezt még lehetne tovább csűrni és csavarni, de a stúdióban továbbra is itt van velem Benkó Reinold Krisztián, valamint Szabó Attila, az ipoly menti Kingfishers új taggal bővült, illetve tagcsere történt, hogy egészen pontosan fogalmazzak. De Reni, ahogy a zene alatt beszélgettünk, nem tűnt úgy, hogy haraggal váltatok volna el Bencével.
2: Na, egyáltalán mai napig tartjuk a kapcsolatot, küldözgetünk egymásnak videókat, vagy éppen reelseket, ugye Instagramon megkövetjük egymás munkásságát, szóval jó a kapcsolat.
1: Igen, és ezt örömmel hallom. Ugye visszatérünk egy kicsit még ehhez a bizonyos zenekari megismerkedéshez. Ati, hogy fogadtad ezt az első üzenetet, amit végül nem Bálintól kaptál, hanem mert addigra már ő föladta, amit viszont Reini elküldött neked?
3: Hát kaptam üzenetet Reinitől, hogy ilyen lehetőséget játszani ilyen metal zenekarban, és meghallgattam néhány videóklipet, és nagyon megtetszett ugyanúgy a stílusa is a zenéknek, tehát mindig amúgy kiskoromtól álmom volt metal zenekarban játszani egyszer, modern metalba, pop metalba, mindig.
1: Itt mindenki álma valóra vált, itt igen, azt mondhatjuk, hogy igen, tényleg, de azelőtt egyébként, mert hogy korosztályban nagyjából megegyeztek.
3: Igen.
2: Attila most a junior a zenekarban.
3: Junior, úgy hívnak engem, hogy Juni.
2: Igen.
1: De ez így, tehát hogyha van is korkülönbség, ez így
2: pár
1: nem,
2: év, igen,
1: pár
2: igen,
1: év,
2: igen,
1: de hogy ez
2: igen,
1: így nem látszódik, szóval egy korosztály
2: nem,
1: vagytok.
2: Igen.
1: Tudtatok egymásról azelőtt, vagy tényleg ezt a zenei megismerkedést, ezt egy magyarországi dobosnak köszönhetitek?
3: Én nem ismertem még a zenekart egyáltalán. Először hallottam, mikor Reini írt nekem.
1: Nagyon sokat poénkodtunk ezen, hogy de valóban, aki zenekarban tevékenykedik, az tényleg tudhatja, hogy úgy működik egy zenekari élet, mint egy párkapcsolat, mint egy házasság, mondhatjuk ezt így is, ahol viszont ugye kettő embernél több van, jó esetben, főleg egy mondjuk egy rockzenei vagy egy metalzenei formációban is. És hát nagyon fontos az első találkozás, nagyon fontos a kémia, de még mielőtt eljutunk az első próbához, Ati, mi történt, amikor ugye Reini fölkeresett, te válaszoltál neki, utána kezdtél nyomozni, mert mondtad, hogy nem ismerted őket.
3: Igen, utána kezdtem nyomozni, először, hogy milyen messze van a zenekar.
1: Jött a kutató munka.
3: Hogy számítsak arra, hogy ugyanúgy ebben az iskola évben is érettségizek, úgyhogy hogy mindent
1: összeegyeztetni?
3: Igen, összeegyeztetni az érettségivel is, ugyanúgy az iskolával, és hogy legyen idő a zenekarra is, mert a Kingfishersen kívül, most, hogy dobos vagyok, azon kívül van még egy zenekarom is, ami akikkel szokunk járni próbára is, koncertre is, és hogy legyen idő egyszerűen mindenre.
1: Reini, tőled megtudhattam azt, hogy amikor Atival az első próbára készültetek, előtte már egy koncertre készültetek egy másik dobossal, tehát ezt lehetne mondjuk Facebookon kírni, hogy bonyolult kapcsolat, ugye, hogyha maradunk ezeknél a kapcsolatoknál, hogy kellett ezt így elképzelni, vagy hogy kell elképzelni ezt a részét, tehát tényleg készültetek arra a bizonyos koncertre, egy
2: igen,
1: próba után jött a másik.
2: Igen, ez úgy volt, hogy Király Helmetszre készültünk, és akkor Bencénk az pont a szupermenedzsmentes produkciójával lépett fel a Budapest Parkban, és akkor nem tudott jönni a mi koncertünkre, és kellett egy beugródobos. Ati addig még nem voltak annyira összegyakorolva, hogy a részek egy vagy két próbánk volt szerintem csak addig, és jött egy kőbányai session dobos, Bálint, úgymond Bálint, aki ledobolta azt a koncertet, és nagyon jó sikerült, és ott is tetszett, a közönségnek is jó volt, és úgy nézett ki a próba, hogy délelőtt próbáltunk a Bálinttal, a kőbanyas dobossal, délután pedig jött Ati. És mi megkészülöttünk már a Hajdúszoboszlói koncertre, ahol Atinak a debüt koncertje volt.
3: Igen, az első koncertem a Jégmadarakkal.
1: Ugye, ha maradunk a kapcsolati vonalnál, akkor megtörténik az online ismerkedés, nyilván lehet első benyomás ott is, de hogy nagyon számít az, hogy amikor ténylegesen az offline világban találkoznak az emberek egymással, na ott hogyan működik az a bizonyos kémia? Milyen volt az első találkozásotok? Volt bennetek izgalom? Mi az, amit elvártatok a másiktól, Ati?
3: Első találkozás nálunk volt, Tardoskedden kávéztunk, 5 órát beszélgettünk, Jó volt a találkozás, és örültem.
2: Igen, elmentünk a tiék szüleihez beszélgetni, és üdvözöljük innen is őket, köszönjük szépen igen. A vendéglátást.
1: Hosszas
2: vendéglátás volt, igen. Nagyon jókat nevettünk, tényleg az első pillanattól meg volt az összhang, nem csak Attival, hanem a szüleivel is, szóval nagyon szuper.
1: Tehát a szülői ismerkedésen is túl vagytok most már.
2: Igen.
1: Ez is megvolt. Utána pedig ugye elkezdődtek a próba folyamatok, most hol tartotok jelen esetben?
2: Hát igazából a számunkra már lezárult a szezon, meg volt a utolsó koncert idén, igen. Ami Attinak az első is volt. Most stúdiómunkák vannak folyamatban, írjuk a dalokat.
3: Dalírások.
2: Igen, Attila is éppen otthon írja meg a dob részeit, de mondd el bátran, hogy haladsz a dolgokkal.
1: Ez most teljesen új terep neked, Ati? Hogy
3: nem teljesen dalokat írni, nem nagyon írtam, még a szlovák zenekarnak úgy írtam, igen, de így nem teljesen új.
1: És tehát akkor az úgy néz ki, hogy továbbra is a Kingfishers, régi Kingfishers tagoktól, vagy nem is tudom, hogyan nevezhetnélek benneteket, hogy hogyan különböztessek meg a régi új és új tagot, hogy kitől indulnak az ötletek, tehát hogy ez változatlan maradt, Reini, a munkafolyamatotok?
2: Hát ugyanúgy felváltva vagy tőlem, vagy Bálintól jön éppen egy dalötlet, és akkor azt a dob nélküli verziót küldjük ki.
3: Igen,
2: Attinak.
3: És megírom a dobokat otthon.
1: Ati, mennyire fordult meg az a fejedben, hogy most, vagy mennyire gondolkodtál azon, ugye mindig, hogyha egy új tag érkezik egy zenekarba, akkor úgy fölmerülhet bennem, hogy most merhetem-e vállalni önmagamat, kiépíteni a saját kis világomat mondjuk az adott zenekaron belül, értsük most a Kingfishersen belül, vagy pedig azért kicsit rá kell építeni az előző dobosra vagy dobosokra.
3: Szerintem rá kell egy kicsit építeni az ezelőtti doboshoz is, mert ugye ezelőtti dobosnak is megvolt a stílusa, és tehát úgy kell ráépíteni a dalokra, hogy illjen azokkal a
2: dalokkal. Passzoljanak azok a részek, és amiket tök jól csinálsz, és tök jó működnek ezek a dolgok, szóval.
3: Köszönöm.
1: Igen, tehát hogy így alkot most a Kingfishers zenekar stúdióban továbbra is Szabó Attila, valamint Benko Reinold Krisztián. Tehát jelenleg most alkotásban vagytok, készülnek az új dalok, ma igen. Egyébként egy dalpremiért is hallhatunk majd, de erről egy kicsit később beszélgetünk majd. Ugye azt mondtátok, hogy sikeres volt az első koncert. Honnan tudtátok, hogy oké, Ati tényleg közénk való, Reini? Mi volt az a pont? Ez egy dalhoz köthető, vagy ez már tényleg így a próbán így eldőlt?
2: Szerintem már így az első találkozásnál eldőlt, hogy tényleg nagyon közvetlen volt. Ati is, szülei is, látjuk, hogy szereti csinálni, érdekli őt, és a szenvedéllyel üti a dobot. Ez ilyen elsőtleges szempont, tényleg ez a legfontosabb, hogy igen, nem muszájból csinálja az ember, hanem szeresse.
3: Azt rögtön csinál. Már az első próbán, már az első találkozáson is már megvolt a kémia, ugye, zenekarral együtt.
1: Most mennyire helyeződött át a próba helyszín, vagy az, hogy hogyan próbáltok, mert ugye még mindig Ipoly menti jégmadarakként emlegetünk benneteken, de ti azért most már nagyon sok időt töltötök Csalló közben.
2: Egyre több volt bizony. Én kedvesem és Bálint kedves
1: is. A madarak ugye... szívét Csalló közi lányok rabolták el, mondhatjuk ezt így is.
2: És, igen, ez így van.
1: És most már így egyre többet vagytok itt a környéken.
2: Igen, próbáltunk már Attilaiknál is, próbáltunk már náluk is, és ezt fogjuk hozni, hogy felváltva, hogy ne kell mindig Attilának igen. Leutazni hozzánk, vagy amikor mi éppen átrepülőben leszünk, akkor megállunk Attilának egy próbára, és megyünk tovább, vagy így próbáljuk
3: ilyen
2: majd összehozni
3: a is meg lehet oldani a próbákat.
2: Igen.
1: Igen, tehát a távolság az nem is olyan nagy ilyen szempontból, hogyha így
3: nem,
1: innen
3: nem,
1: közelítjük
3: nem,
1: meg.
3: Hogyha így meg lehet oldani.
1: Mennyire kell készülnötök a következő időszakra, a következő fesztivál szezonra? Tudom, hogy most még sokaknak így meglepően hathat, hogy igen, most még egyelőre itt van előttünk az év vége, de már azért némelyest készülni kell a következő szezonra.
2: Hát igen, úgy van, hogy a jövő évi fesztiválok azok már most a szervezők már most kezdik szervezni a dolgokat, szóval most van az ideje annak, hogy küldjük a beajánlókat, promózzuk a zenekart, minél több igen. Dalt adjunk ki, és ebben a folyamatban is vagyunk benne. most, hogy voltunk Hajdúszoboszlón, ott töltöttünk egy egész hétvégét a fesztiválon, nagyon sok koncerten voltunk, és tartottunk egy ilyen kis eszmecserét.
3: Ismerkedést a zenészekkel is ugyanúgy.
2: Igen. Egy kis brainstormingot, hogy mik a jövőbeli tervek.
1: És mire jutottatok? Ha, persze ez publikus.
2: Ahogy nem fogunk unatkozni, az biztos.
3: Van sok munka, igen. Hát most novemberben tervezünk egy dalt kiadni, ugyanúgy, hogyha elmondhatom a címét.
2: Persze, hogy
3: az lesz a címe dalnak, hogy Nem az ágyamon.
1: Ütős cím, igen.
3: Igen. És aztán pedig tervezünk kettő angol dalt is kiadni a stúdióban.
2: Erre még nem volt példa.
3: De hát erre még nem volt.
1: Ez meg is ütötte a fülemmel, tehát akkor maradjunk itt egy kicsit. Tehát angol nyelvű dalok. Milyen vizekre szeretne elvezni a Kingfishers az angol dalokkal? Nyitnátok a nemzetközi piac felé is?
2: Hát, hogy nemzetközi piac lesz-e belőle, azt nem tudom, de pont Barany Jánossal beszélgettünk a múlt héten, és kérdezte, hogy mennyi dal lett eddig kiadva. És számolgattam össze a dalokat, és ma 20-on felül voltak így a Kingfishers-es nóták, amik ugye elérhetőek bárhol, YouTube-on, Spotify-on, mindenhol, és gondolkodtunk azon, hogy basszus, összes magyar, de mindig így bennünk volt a gondolat, hogy akar egyet-kettőt megcsinálni angolul, és pont a Balintnak van most egy ilyen angol szövege, egy ilyen angol ötlete, és hát miért ne próbálkozzunk, meg ilyen még nem volt, szeretünk újat kipróbálni, szóval ennek apropójából is, hogy hátha.
1: Ugye egy új tag az a sok munka mellett azért egy új lendületet is jelent, egy nagy lendületet. Lesz valami változás, vagy már elindult esetleg valami változás a Kingfishersnél? Bármilyen téren és bármilyen területen, vagy pedig hűek maradtok önmagatokhoz, és azt a vonalat viszitek tovább, amit eddig is képviseltetek?
2: Hát szerintem stílusilag így az elmúlt pár dalban vagy évben megtaláltuk azt a hangzásvilágot, ami nekünk is tetszik, és amit szeretünk, és amit képviselünk. Ezt szeretnénk tovább vinni, persze finomítani még így a jövőben.
1: Pont ezen gondolkodtam, hogy melyik dalt határoznátok, vagy melyik dalt említenétek, hogyha a Kingfishers vonalát be kellene így lőni, és meg kéne határozni. Melyik a legKingfishersesebb dal? Ati, te hogy látod? Te kicsit még kívülálló szemmel is tudod ezt nézni.
3: Szerintem, szórakozni.
1: Oké, nekem a Cero jutott eszembe, de hogy nagyon közeli a
2: igen,
1: kettő.
2: Igen, ez a kettő egymás után lett kiadva, igen. És egymás után is íródott ez a két dal.
1: Tehát ez a Kingfishers
2: új vonal. Nekem is ez a kettő, a Cero és a szórakozni. Cero.
1: Igen, és ez az új vonala tehát a Kingfishersnek. Mi az, amit most hallhatunk? Tudjátok, hogy ahogy említettem, most jöhet a doppergés. Attila, mutasd nekünk egy kis doppergést. Nagyon jó. Hát most jön bizony hamarosan, pillanatokon belül, de azért még nem engednek el benneteket.
3: Még nem.
1: Zárásként fogjuk meghallgatni majd a legújabb dalotokat, ami szerintem zseniálisan illik ehhez a zenekari párkereséshez, a hiányzó láncszem megtalálásához. Látom benne, tehát ti megláttátok Atiban, amit meg kellett látni, azt a pluszt, de mit lehet a dalról tudni, ez most Atiról szól, vagy mi az, amiről szól számotokra?
3: Na,
1: ez az újdonság.
3: Én magam se tudom. De arról szól a refrén, látom benned azt a fényt, ami a romokon is áttör még. Szerintem Réni tudja a legjobban megmagyarázni, hogy
2: ez Balint tollából eredő sorok. Igazából a dal arról szól, és ez a, amit Ati is említett, ezt a sort, ez nagyon szépen körbe foglalja a dalnak a mondani valóját, hogy akkor, amikor a legmélyebb ponton vagyunk, akkor is meg kell találni azt a szikrát, és megkapaszkodni benne, és feltörni a mélyből.
1: Mikor született ez a dal?
2: Ez egy nagyon, nagyon friss nóta, szerintem 2 hónappal visszamenőleg volt az első ilyen demo változata, azután elmentünk Gilához, Balint feljátszotta a gitárokat, a többi dolgot, a énekeket, azt otthon, Ati a dobokat otthon nála vette fel, szóval ezt megpróbáltuk így házon belül megoldani.
1: Nem tudom, hogy egy riff, egy akkord, egy akkordmenet, egy dallam, sor a szövegből, kit mi érint meg legjobban ebből a dalból? Kinek melyik úgy igazán a része, ami az övé? Van ilyen?
2: Ó, nekem Nekem nagyon nagy kedvence, van benne egy ilyen kórusos rész, ahol nagyon sok szólam szólal meg egymás alatt, és emlékszem, hogy pont még a demo részénél tartottunk a dalnak, és akkor Balint már hazament, és miután hazament, én még egy órán, másfél órán keresztül írtam a szólamokat a dalra, és akkor már Balintnak és Atinak is már csak a kész verziót mutattam meg, és nekem az a kórusos szólamos rész, az nekem az a kedvencem a dalból.
1: Ati, neked mi a kedvenced?
3: Nekem a refrén. Látom benned azt a fényt, ami a romokon is áttör még.
2: Hát itt megfogta a szöveg.
3: Megfogta a szöveg, igen.
1: Hát mert hogy ez a ti közös történetetekbe abszolút belepasszol szerintem. Nem akarom belemagyarázni.
3: Ez ilyen véletlen egybeesés.
2: De lehet, véletlenek nincsenek.
1: Igen, nincs véletlen, igen. Mi az, amit a közös zenéléstől, ettől az új lendülettől, ettől a lendülettől vártok?
2: Ati, mit vársz?
1: Mit vársz a Kingfishers-től, Ati?
3: Sok koncertet.
2: Sok jó élményt.
3: Sok jó élményt, egyszerűen.
1: És sok dalt.
3: És sok dalt?
1: Igen.
2: Hát bízunk benne, hogy sok lesz.
1: Hát, hogy így felsoroltátok, nem fogtok unatkozni, ez ténylegesen így kiderült, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ide repültetek hozzánk, jégmadárkáink, ide repültetek hozzánk, Ipolymentről, tehát a Kingfishers újdonságával búcsúzunk, illetve Benko Reinhold Krisztián és Szabó Attila is megköszönöm, hogy itt voltatok velünk, hát további jó közös zenélés, alkotást kívánok nektek, és hát Ati koncerteket is szeretne, hát legyen sok koncertetek.
3: Remélem lesz.
2: Ha intézel, akkor lesz.
3: És majd repülünk a koncertekre.
1: És repüljetek csak a koncertekre. Én köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Látom benned a Kingfishers újdonsága itt a Nappaliban.

0: Pátria Rádió. Érsekújvár, FM 98,7.
1: Most pedig színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
2: A Samsung 2025 végén mutatta be az első két ponton hajlítható okostelefonját, a Galaxy Z Trifoldot, amelynek kijelzőjén egyidejűleg akár három alkalmazás is elfér. A mobil a Huawei 2024-ben megjelent készülékére, a Mate XT-re adott válasz volt. Nem sokkal később, három hónap után ki is került a kínálatból a Trifold, az esetleges folytatásról pedig azóta sem esett szó. Az Apple első hajlítható készüléke, az iPhone Duo azonban felrázhatja a piacot, és lehet, hogy a Samsung hamarosan piacra dobja a Galaxy Z Trifold következő generációs változatát. A Lanzuk nevű szivárogtató nyomán a 9to5 Google azt írja, a Samsung az iPhone Duo hatására a tervezetnél valamivel korábban teheti fel a boltok polcaira a Galaxy Z Trifold 2-t. A pontos dátumot nem árulta el a forrás, és azzal sem érdemes számolni, hogy még idén megjelenik a mobil, valamikor 2027-ben dobhatja piacra azt a dél-koreai gyártó. Bár gyakran felmerül a kérdés, hogy elveszi-e a mesterséges intelligencia az informatikusok munkáját, a válasz az, hogy nem, mert a legnépszerűbb IT szakmákban nem csupán a technikai végrehajtás számít, hanem például olyan készségek is, mint az elemző és stratégiai gondolkodás, a rendszer szemlélet, a hibák felismerése, vagy a biztonságos működés megtervezése is. Az IT világa számos lehetőséget kínál, de még mindig a szoftver tesztelés és a programozás nyújtja az egyik legígéretesebb perspektívát a szakmában. A szoftver tesztelők feladata, hogy ellenőrizzék a fejlesztők által készített alkalmazások és rendszerek működését, és megbizonyosodjanak arról, hogy azok megbízhatóak, biztonságosak, valamint megfelelnek a szakmai szabványoknak. A komplex hibák feltárására, a felhasználói élmény vizsgálata és a logikus működés garantálása továbbra is emberi kompetenciát igényel. Aki full stack fejlesztőként dolgozik, egyszerre tervezi meg és építi fel egy alkalmazás vagy weboldal felhasználói felületét és a mögötte futó háttérlogikát. Szerepük azért is kulcsfontosságú, mert olyan rendszereket hoznak létre, amelyeket nap mint nap emberek milliói használnak. Jelentős előrelépést tett Kína a humanoid robotok gyártása felé. Az Ubetech nevű vállalata napokban indította el a termelést abban az új üzemben, amelyben humanoid robotokat szerelnek össze. A Liuzhou városában található gyárban évente mintegy 10 000 humanoid robotot szerelnének össze, ami jelentős előrelépés az eddigi fejlesztési fázishoz, valamint a korlátozott számú szériagyártáshoz képest. A cég bejelentése szerint a 14 000 négyzetméteren elterülő gyárépületben a vállalat Walker S és Cruiser sorozatú beépített intelligenciával rendelkező ipari humanoid robotjait szerelik majd össze. A gyártósort úgy tervezték, hogy 10 percenként készüljön el egy robot, a tervezett éves kapacitás pedig meghaladhatja a 10 000 darabot. A Ubetech azt is közölte, a gyárat a Siemens Digital Industries szoftverrel közösen fejlesztette ki, amely egy szélesebb körű digitális gyártási program részét képezi.

0: modunk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Barica Bianca, művésznevén Citrompor. A csallóközi származású influencer főzési tipjeit ezrek követik a közösségi médiában. De hogyan lett egy vőkilányból a kortárs magyar gasztronómia egyik legismertebb arca? Szászi Fanni interjújából kiderül. Új rendszer jön az ápolási támogatások terén, de mi lesz azokkal, akik nem akarnak idős napközibe menni? A témának Vrabec Mária járt utána. Bán János több mint 4 évtized után visszatért Hirzsi Menzel kultikus filmjének, az Én kis falumnak a forgatási helyszínére. De hogyan fogadták a helyiek, vagyis a csehek? A színésszel Szabó G. László beszélgetett. Sok gyerek imádja a videójátékokat, a szülő pedig néha komoly gondban van, hogyan úszhatja meg észszerű anyagi keretek közt a videójátékvásárlást. Ehhez ad hasznos tippeket Kulcsár Gábor összefoglalója. Ezeken kívül találnak még a lapban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, duplaoldalas keresztrejtvényt, recepteket, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.
2: Az imént Kuklis Katalintól tudhattuk meg, hogy mire számíthatnak, ha megvásárolják a Vasárnapot ezen a héten.

Szeptember 22-én ennyi fért délelőtti magazinműsorunkba. Köszönöm a figyelmet a nappali mai csapata nevében is. Hangmérnök Zsapka Levente, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja volt. További szép napot, rádiózzanak velünk továbbra is a Viszonthallásra!

0: Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tomko Noszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Poleman Tévával, a Pozsonyi Kifli alapító elnökével beszélgetünk. Folytatódik Arcmás portré sorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Szerdán a Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő Antonia Guterres tárgyalt New Yorkban az ENSZ jövőjéről. A kormány holnap dönt az üzemanyagárak miatt szükséges lépésekről. Magyarország nem vesz részt a Kárpáti 8-ak kezdeményezésben. Felhős, hűvös idő várható ma 20 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő New Yorkban találkozott Antonio Guterres ENSZ főtitkárral, akinek személyesen köszönte meg, hogy a világszervezetet nehéz időszakban vezette. Guterres második 5 éves mandátuma december végén jár le. Az ENSZ tagállamai már keresik az utódját. A találkozón az ENSZ jövőjéről és reformjáról, valamint a kisebb tagállamok szerepéről is tárgyaltak. Pellegrini szerint a konfliktusok és háborúk megelőzéséhez nem feltétlenül új szabályokra van szükség, hanem a meglévők betartására. Az államfő szerint az ENSZ alapokmánya, a diplomácia és az államok felelősségvállalása alapvető a világszervezet működéséhez. Pellegrini holnap felszólal az ENSZ biztonsági tanácsában, amely az ukrajnai háborúról tárgyal, majd beszédet mond a közgyűlés általános vitájában. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány ma több lehetőséget is kidolgoz a magas üzemanyagárak kezelésére, a döntést pedig holnap hozza meg. A kabinet az árakról szóló törvényre is a Slovnaft olajfinomítóval folytatott együttműködésre támaszkodna. Fico szerint az üzemanyagárak alakulása miatt rendkívüli uniós csúcs találkozót is azonnal össze kellene hívni, hogy európai szintű megoldást keressenek. A miniszterelnök azt mondta, Szlovákiában továbbra is az unió legolcsóbb üzemanyag árai között szeretnék tartani az árakat. Az áremelkedés okai között a háborúkat és az olajvállalatok szerinte túlzott nyereségét említette, valamint azt, hogy az EU nem képes közösen fellépni az olajválság hatásaival szemben. Tibor Gaspar, a szlovák parlament alelnöke szerint a tranzakciós adót várhatóan nem törlik el teljesen, hanem módosíthatják azt. Ennek oka, hogy egyelőre nem találtak megoldást az adó eltörléséből származó, évente több 100 millió eurós költségvetési bevételkiesés pótlására. Robert Fico miniszterelnök korábban azt jelezte, hogy jövőre megszüntetné az adót. Gaspar szerint ugyanakkor a koalíció már közel lehet a jövő évi költségvetésről szóló megállapodáshoz. A részleteket azonban nem ismeri. Azt mondta, a költségvetési hiányt 5% alatt szeretnék tartani, és összhangba kell hozni az Európai Bizottság elvárásaival is. A választási évben a koalíciós pártok szociális intézkedéseket is terveznek, ezekről azonban a pénzügyminisztériummal is egyeztetniük kell. A délszlovákiai gazdák azt várják, hogy a kormány által az aszály okozta károk enyhítésére elkülönített 30 millió euró elosztásánál a termés megóvására fordított költségeiket is figyelembe veszik. Az agrárkamara szerint a gazdák idén mintegy 980 ezer eurót költöttek öntözésre, főként villamos energiára, üzemanyagra és bérekre. A betakarítás a végéhez közeledik, így már felmérhető a kiesés. A vizsgált régiókban a kukorica termés értéke mintegy 40 millió euróval maradhat el az előző 3 év átlagától. A többi mezőgazdasági terménynél pedig további több mint 100 millió eurós veszteséggel számolnak. A gazdák szerint a támogatásra azért is szükség van, hogy biztosítani tudják a jövő évi termelést és az állatok takarmányozását. Lettország megakadályozta azt az uniós kompromisszumot, amely 36 hónappal meghosszabbította volna az Oroszországgal szembeni szankciókat cserébe Alisher Usmanov és Mihail Friedman orosz üzletember levételéért a szankciós listáról. Andris Kulbergs lett miniszterelnök szerint a szankciók meghosszabbítása a helyes lépés lenne, de nem ezen az áron. A lett külügyminiszter Bajo Brazsa

0: épületei súlyosan megrongálódtak, Krivij Rihben és Pavlohradban pedig ipari létesítményeket ért támadás. Több helyen tűz ütött ki. Az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka 212 drónt és többféle rakétát indított Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem előzetesen 177 drónt semmisített meg. A támadásokat akkor hajtották végre, amikor Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök New Yorkban tartózkodik az ENSZ közgyűlésen, és ma Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Magyarország nem tagja a Kárpáti 8-ak, vagyis a C8 elnevezésű új regionális együttműködésnek, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök a parlamentben. Elmondása szerint Budapest meghívást kapott a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök által kezdeményezett együttműködésbe, de nem csatlakozott hozzá. Magyar szerint, ha Magyarország később bekapcsolódik a kezdeményezésbe, azt hivatalosan is bejelentik. A C8-ban Ukrajna mellett Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország venne részt, valamint az Európai Unió. A kezdeményezés célja a regionális együttműködés erősítése, elsősorban a biztonság, az energia, a logisztika és a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok terén. Az ukrán külügyminiszter szerint Kijevet meglepte Budapest elutasító álláspontja.
1: Sport Kis Balázsa. A belga férfi röplabda válogatott a torinói Európa-bajnokság 8-döntőjében 3-1-re legyőzte Csehországot, így bejutott a torna legjobb 8 csapata közé. A negyeddöntőben Szlovénia lesz az ellenfele, amely 3-0-ra múlta felül Szerbiát. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke a FIFA döntéshozatali folyamatainak megerősítéséről kezdeményezne egyeztetéseket, erről mind a 211 tagország szövetségének levelet küldött. Bondár Anna három játszmában 2-6-6-3-6-1-re legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli VTA teniszverseny első fordulójának keddi játéknapján. A Forma 1-ben érdekelt Red Bull a hivatalos felületein közölte, hogy az augusztusban csuklótörést szenvedő Isaac Hadjar felépült, és a hétvégi azeri nagydíjon már ott lesz a mezőnyben.
2: Időjárás.
0: Felhős borult égboltra számíthatunk ma, az ország nyugati és déli részében kisebb lehet a felhőzet. Helyenként esőre vagy záporra lehet számítani, tengerszint feletti magasságban havazás várható. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, az északi ország részben 9 fokig is lehűlhet a levegő. Élénk északnyugati vagy északi szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: 10-15 perccel hosszabbodik a menetidő az R1-esen Szered után Nagyszombat felé és Kis utcaújhely előtt Csaca irányából. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800-900-800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Keddenként a múltat vesszük célba, könnyű zenei műsorunkban. Központi szereplőnk a Megasztár negyedik sorozatának 6. helyezettje, Ian, aki 14 évesen vett részt az akkortájt szebb időket élt tehetségkutató TV műsorban. 5 magyar és 2 angol nyelvű dalát idézzük fel 2 nagy lemezéről. Kérem, tartsanak velünk, kellemes délutánt, jó szórakozást kívánok! A Siami együttes indítja összeállításunkat, olyan kínai kajáról zenél, amit egy kínai soha nem enne meg.

A 2025-ben Kossuth díjjal kitüntetett Müller Péter Sziámi vezette Sziámi zenekar 2000-ben megjelent, erőteljes női vokállal megtámogatott a Gének tanácsa című stúdióalbumáról szólt A kínai kaja. Hien vietnámi származású magyar énekesnő 1994. március 6-án született. A Megasztár negyedik sorozatában ismertük meg, amely 2008. augusztusától decemberéig volt látható. Most az énekesnő 2009-ben kiadott magyar nyelvű felvételeket felvonultató első nagylemezéről forog, a Túl szép, a címadó játék az egész, ezt a tévéműsor egyik zsűri tagja Mester Tamás írta neki. A Nem leszek ma egyedül az SP-vel készült Tudom jól és az Érted sír a felhő. Hölgyeim és uraim, Hien énekel!

0: Áldaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Ilyen 2009-es Játék az egész című albumáról játszottunk öt szerzeményt. A Túl szép, a címadó Játék az egész, a Nem leszek ma egyedül, az SP-vel készített Tudom jól és az Érted sír a felhő címűeket. Az énekesnő következő 2013-ban forgalomba került Sweet Talk című nagylemeze angol nyelvű zeneszámokat tartalmaz. Erről a No More és a Not Living in Yesterday című zeneszámokat hallgatjuk meg. Továbbra is Hien énekel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Ilyen vietnámi származású magyar énekesnő a Megasztár negyedik szériájának hatodik helyezettje énekelt. A 2013-as Sweet Talk című albumáról csendült fel a No More és a Not Living in Yesterday. Előtte öt magyar dala szólt a 2009-es Játék az egész című lemezéről. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, ezúttal a múltban járunk. További perceinkben forog a 100 fok Celsius. Megint elmúlt egy nyár, a Hungária, Isztambul, Kovács Nóri és Balázs Fecó összetartozunk, valamint a Tátrai Band Zárva az ajtó című felvétele. További kellemes zene hallgatást kívánok!

0: A Százfok Celsiustól, a Hungáriától, Kovács Nóritól és Balázs Fecótól, valamint a Tátrai Benctől játszottunk egy-egy szerzeményt. Könnyűzenei összeállításunkban a múltban barangoltunk. Központi szereplőnk a Megasztár negyedik sorozatának hatodik helyzetje Hien volt, aki 14 évesen vett részt az akkortájt szebb időket élt tehetségkutató tévéműsorban. Holnap visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal érkezem a déli hírblokkot követően. Számítok a figyelmükre!
1: Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tom Kónoszek Barbarával, a Woman Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Poleman Tévával, a Pozsonyi Kifli alapítóelnökével beszélgetünk. Folytatódik Arcmás portrésorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Szerdán a Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormány különadót vethet ki a Slovnaftra. 10 éves neonácit tartóztattak le Lengyelországban. Esőre és záporokra is számítani kell. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A kormány fontolgatja, hogy különadót vet ki a Slovnaft finomítóra, derült ki Tibor Gáspár a parlament alelnökének nyilatkozatából. A kormány a vállalattal is tárgyalni fog az üzemanyagárakról. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány szerdán dönt a további lépésekről. Fico az Európai Uniót bírálta a magas üzemanyagárak miatt, és úgy véli, a kérdést rendkívüli uniós csúcs találkozón kellene kezelni. Gáspár ugyanakkor kizárta az üzemanyagok jövedéki adójának vagy áfájának csökkentését. Az ellenzék szerint a kormány nem tesz eleget az árak mérsékléséért. A Kreml szerint az Európai Unió által az orosz üzletemberekkel szemben bevezetett szankciók jogellenesek, ezért valamennyi orosz állampolgár és vállalkozó esetében el kellene törölni azokat, jelentette ki Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov arra reagált, hogy egyes uniós országok Alisher Usmanov és Mikhail Friedman szankciós listáról való levételét javasolták, miközben a többi orosz üzletember elleni intézkedések érvényben maradnának. Moszkva ezt a megoldást elutasítja. Az uniós tagállamok tegnap nem tudtak megállapodni a szankciós lista meghosszabbításáról, amint egy 3000 személyt és szervezetet tartalmazó lista érvényessége ma éjfélkor jár le. Meghosszabbításához valamennyi tagállam jóváhagyása szükséges. A listán mások mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter is szerepel. Egy 17 éves fiút tartóztattak le Lengyelországban, akit egy nagyobb terrortámadás előkészítésével és neonáci körökhöz való kapcsolódással gyanúsítanak. A bíróság 3 hónapra letartóztatásba helyezte. A lengyel belbiztonsági ügynökség szerint a fiú fegyvereket és katonai felszerelést akart beszerezni, valamint terrorszervezetek tevékenységéről gyűjtött információkat. Lakásában elektronikus eszközöket és adathordozókat foglaltak le. A nyomozók szerint a fiatal neonáci csoportokban volt aktív, ahol erőszakról és terrortámadásokról is beszéltek. A hatóságok további, a szélsőséges körökhöz kapcsolódó személyeket is vizsgálnak. 3200 munkahely megszüntetését tervezi a német Evonik vegyipari vállalat, ebből 2150-et Németországban. A cég vezetése az ágazat válságával indokolja a leépítést. A vállalat 6 nagy németországi üzemének tevékenységét egyértelműen meghatározza, és a következő években ezekre építi fejlesztéseit. Az Evonik elsősorban Ázsiában és Amerikában lát növekedési lehetőséget, ahol új beruházásokat is vizsgál. A vállalat korábban bejelentette kisebb üzemeinek bezárását, valamint az Oxeno és a Synect értékesítését is. Az Evonik 2024 végén kezdte meg átszervezését, amelynek második szakasza jövőre indul és 2029-ig tart. A cégnek Szlovákiában is van üzeme. Zólyom Lipcsén, azaz Szlovenská Lipcsán 80 millió eurós beruházással bővíti biotechnológiai kapacitásait, amellyel 50 új munkahelyet hozhat létre. Az Európai Unió és a Fülöp-szigetek megállapodtak a tervezett szabadkereskedelmi egyezmény főpontjaiban. A tárgyalások áttörését Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa jelentette be. A felek 2016-ban kezdték meg az egyeztetéseket, de azok egy évvel később megszakadtak. A tárgyalásokat 2024 márciusában indították újra. Sefcovic szerint a megállapodás hivatalosan a következő hónapokban zárulhat le. A megállapodás erősítheti az EU kereskedelmi kapcsolatait az India csendes óceáni térségben, és diverzifikáltabb ellátási láncokat eredményezhet. A Fülöp-szigetek 2025-ben az EU 4. legnagyobb kereskedelmi partnere volt. 11 ember, köztük diákok sérültek meg egy iskolai lövöldözésben a nyugat-törökországi Turgutluban. 2 sérült állapota súlyos. A lövöldözéssel egy kiskorút gyanúsítanak, akit őrizetbe vettek. A támadás ma reggel történt egy középiskola előtt. A hatóságok a gyanúsított szüleit és nagyapját is őrizetbe vették. Vizsgálják, hogyan került a fegyver a fiatalhoz, és azt is, hogy az esetet megelőzte iskolai zaklatás. A tanítást az érintett iskolában a nap hátra levő részére felfüggesztették.
0: Időjárás.
1: Délután is változékony idő várható országszerte. Északon többnyire erősen felhős lesz az ég, több helyen esőre és záporokra is számítani kell. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Észak-nyugati szél fúj helyenként erős széllökésekkel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek a rendőrök a D1-esen Vaderadinál Pozsony irányába. Baleset történt szintén a D1-esen a Visnyove alagút előtt Túrócent Márton felől. Egy teherautó szenvedett balesetet, az érintett útszakaszt lezárták, kerülni Sztrecsnó alatt lehet. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: A helyzetnek a leírása és a megvitatása hozzásegíthet minket ahhoz, hogy befogadóbbak legyünk, vendégszeretőbbek legyünk. A megoldás viszont bennünk kezdődik. Soha nem szabad elfelejteni, hogy Közép-Kelet-Európában mindig is egymás mellett éltek különböző nyelveket beszélő emberek, mindig is különböző vallási felekezetek is éltek egymás mellett, és amikor az egyik dominálni akarta a másikat, akkor abból mindig mindenkinek nagyon nagy problémái származtak. És itt most lehet, hogy Zuzana Csaputová szavaival élnék, aki mindig azt mondta, hogy az emberi méltóság és az emberségesség kell, hogy átjárja a beszélgetéseinket, az eljárásrendünket. És én azt gondolom, hogy ezt a tanácsot, bár ő már nincs pozícióban, én azt gondolom, hogy ezt továbbra is érdemes szem előtt tartanunk, hogy az ember az emberrel kapcsolódjon az összes többi.
1: Mire tanított a lányom strandélménye a szlovákiai magyarok nyelvi kiszolgáltatottságáról? Ezzel a címmel írt elgondolkodtató publicisztikát a napunk hasábjain Bécsben élő Földink, Tóth Erzsébet Fanni pszichológus, társadalomkutató. Nagy visszhangot kiváltott írásában a szakember kisebbségi magyarként felnőtt, majd Európa több országát megjárt szülőként a nyári vakáció idején idehaza szerzett tapasztalatát osztotta meg olvasóival. Ennek apropóján beszélgettem vele beválthatatlan nyelvi tőkéről, nyelvi habitusok és normarendszerek ütközéséről és szimbolikus erőszakról. A beszélgető partnerem Tóth Erzsébet Fanni társadalomkutató, a Bécsi Zsigmond Freud Egyetem Transzgenerációs Traumakutató Intézetének alapítója, volt vezetője, aki Bécsből érkezett ide hozzánk, amit külön köszönök önnek. Örülök, hogy itt van.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást.
1: Szóval történt önnel, illetve családjával egy ilyen furcsa epizód, ami elgondolkodtatta, de nézzük is, hogy mi is volt az a bizonyos helyzet.
0: Egy picit vissza kell lapozzak, hogy érthető legyen a történet. Én Révkomáromból származom, a férjem is ott született, és már fiatal házasokként vándoroltunk ki kvázi Bécsben, és ott születtek a gyerekeink, akik jól tudnak magyarul, otthon mi csak magyarul beszélünk, viszont a szlovák nyelvet nem sajátították el. Folyékonyan beszélnek magyarul, folyékonyan beszélnek németül, és egész jól angolul is. És minden nyáron, minden iskolai szünetben én nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy töltsünk otthon is időt, ami igaziból nekünk szülőknek otthon, nekik az otthon inkább már Bécs, Ausztria. És hogy legyen kapcsolódásuk ahhoz, amit mi a gyerekkorunkban megéltünk, amilyen a szlovákiai magyarság, amilyen akár a szlovák, akár a magyar kultúra. És egy forró augusztusi délutánon elmentünk egy, most nem nevezem meg melyik településnek a strandjára, ez egy én azt gondolom, hogy nagy részt magyarok által lakott település, és egy jól frekventált strand, egy népszerű turista központ. És mivel meleg volt, és mivel a lányok izgágák, és minden vízi attrakciót ki akartak próbálni, egy idő után belementek a gyerekmedencébe, és annak is a strandjára felmásztak volna. Egy sor volt a csúszda előtt, és várni kellett, ami ugye a gyerekeknek nem feltétlenül könnyű türelmesnek lenni. A kisebbik akkor még 9 éves volt, a nagyobbik 12, jó úszik mind a kettő, és ott toporogtak a csúszda előtt, és mire a nagyobbikra került volna a sor, ott termett valahonnan, nem láttuk, egy úszómester, aki szlovákul elég erélyesen megkérdezte tőle, hogy kolka másrako? Ami ugye annak az embernek, aki itt járt iskolába, aki itt éli a hétköznapjait, egy teljesen alapkérdés, egyértelmű, hogy értjük ennek a kérdésnek az értelmét. Most az én 12 évesem nem értette, és nagy szemekkel nézett az úszómesterre, hogy mit szeretne, és az úszómester közelebb lépett, és még hangosabban megismételte a kérdést kétszer. Messzebb, néhány méterre álltam, én teljesen lefagytam ettől a helyzettől, és azt tapasztaltam, hogy a lányom egy idő után próbálja gyerekként megoldani, nagyon asszertívan, nagyon hatékonyan a helyzetet, ő nem értette az úszómester nyelvét, az úszómester nem váltott át egy másik nyelvre, egyértelmű volt, hogy nem érti a kislány, hogy ő mit szeretne, és ezért a lányom angolul azt mondta, hogy sorry, but I don't understand you. Ami egy nyelvtanilag és stílusában is tökéletes angol mondat, ugye mi egy nagyvárosban élünk, ahol rengeteg a turista, és nagyon sokszor látták azt a gyerekeim, hogyha külföldre is mentünk, és nem beszéltünk például spanyolul, portugálul, akkor angol volt a közös nevező. És ő is ezt próbálta elérni ebben a strandi helyzetben.
1: És ugye azt mondta, hogy sajnálom, de nem értem, amit mond.

0: Így van, sajnálom, de nem értem, amit mond. És ekkor nagy kényszeredetten, hogy az arcára kiült a kifejezés, az úszómesternek kipréselte magából azt a mondatot, hogy hány éves vagy.
1: Immár magyarul.
0: Immár magyarul. A lányom megválaszolta, viszont nem csúszott le a csúsztán, mert érezte, hogy ő itt nem kívánatos. Visszakullogott hozzám, és mondtam, hogy na gyorsan menjünk innen. Menjünk. Átmentünk egy másik medencébe, ahol ott is biztonsággal úszott, és akkor ott töltöttük a délutának a többi részét. Ő nem is beszélt erről többet, erről a helyzetről. Bennem viszont valami nagyon mélyen dolgozott, és el kellett, hogy teljen egy kis idő, hogy meg tudjam fogalmazni azt, hogy mi volt ezzel a helyzettel a legnagyobb problémám. Én ezen a környéken nőttem föl, egy színmagyar családban, ahol nem beszélt senki szlovákul, néha a szüleim kollégái, vagy utcabeliek, de ritka volt, hogy én a szlovák nyelvvel a magánéletemben találkoztam volna. A szlovák nyelv az valami olyasmi volt, amit tankönyvből tanulunk, amihez a diktát, a tolbamondás kapcsolódik, és a nagy dolgozatok, a szlovákúra stressze, az iskolai környezet. És megszoktam azt, hogy nekem muszáj tudnom szlovákul. Nem jó dolog, ha tudok szlovákul, nem egy lehetőség, hogy másokhoz kapcsolódjak, és ajtókat nyit ki, hanem muszáj, mert egyest kell kapjak a szlovák dolgozatra, mert egyébként is jók a jegyeim, akkor szlovákból is jót kell kapjak. És ahogy a gyerekeimet nem tanítottam meg szlovákul, mert hogy nem volt ebben a nagyvárosi többnyelvű közegben már erre kapacitás, először magamat okoltam, hogy mégis valahogy be kellett volna préseljük ebbe a nagyon szoros időrendben még a szlovák nyelvet is negyedik nyelvként kicsi gyereknek. Aztán azonnal elhesegettem magamtól a gondolatot, hogy de nem életszerű. Három nyelven tud, így is zseniális. Én nem tudtam három nyelven így, amikor én ennyi éves voltam. Mégis akkor mi a problémám ezzel a helyzettel? És megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy vajon, ha az én kislányom szlovák anyanyelvű lett volna, de például hallássérült, akkor mi történt volna ugyanebben a helyzetben? Ugyanúgy nem értette volna, nem hallotta volna, hogy mit beszél az úszómester. Ha egy felnőtt férfi ember egy kisgyerek fölé tornyosul, az mindenképpen egy hatalmi helyzet. Tehát egy kívülről szemlélőnek is, nyelvismeret nélkül is egyetemben ezt mutatja, hogy itt egy hatalmi viszonynak az eltorzulása van, az egyik erőt fejt ki, a másik pedig egy gyönge pozícióba préselődik bele, és onnan nem tud kikerülni. És ebből a gyerek próbált asszertívan kikerülni, és a felnőtt ráhárította a felelősséget, hogy kezdjen ezzel valamit. Körbejártuk a strandot, nem volt tájékoztató, idegen nyelvű tájékoztató, nem volt piktogram, nem volt kép, ami megmutatta volna, hogy egészen pici gyerek csúszhat ezen a csúszdán, vagy nagyobb gyerek csúszhat ezen a csúszdán, és a tájékoztatóknak a nagyon nagy része szlovák nyelvű volt.
1: Hadd legyek az ördög ügyvédje, bármilyen nehezemre is esik, hogy egy ilyen helyzetben az úszómester hát a dolgok rendjéből, logikájából fakadóan valamiképpen a rendre ügyel, vagy a biztonság betartásáért felel. Uh-huh. Talán nem tudom, nem láttam még soha leírását, az úszómester munka leírását, feladatkörének a leírását, de hogy valamiképpen érthető, vagy hogy is mondjam, el is várható után egy úszómestertől, hogy felügyeli a helyzetet, és ha úgy ítéli meg, hogy valaki nem csúszhat le azon a csúszdán, akkor azt valamiképpen jelezze, nem? És akkor befejeztem az ördögügyvédje szerepét.
0: Ez abszolút így igaz, és egy úszómesternek a legfontosabb feladata egy strandon, hogy a gyerek mindenkinek, nem csak a gyerekeknek a biztonságért feleljen, és olyan helyzetet lát, ami nem megfelelő, akkor ő közbelépjen. Ezt a feladatát maximálisan teljesítette az úszómester. Én azt gondolom, hogy nem is az úszómester, nem is ezt a személyt kell, aki ott aznap dolgozott, akit aznap oda beosztottak a gyerekmedence mellé, nem őt kell okolni. És a cikk, amit aztán végül is egy kis idő elteltével én megírtam, de nagyon nehezen fogalmaztam meg, és több mindenkinek kiküldtem a környezetemben, hogy vajon én reagálom túl, vajon ez tényleg téma. Szóval ebben a cikkben is leírom, hogy nem az egyént hibáztatom, inkább felteszem azt a kérdést, hogy Dél-Szlovákiában több mint 20 évvel az Európai Unióhoz való csatlakozás után egy olyan közegben, ahol évszázadok óta több nyelvet beszélnek az emberek és egymás mellett élnek, mit okozunk egymásnak azáltal, ha egy nyelvet nevezünk ki dominánsnak, és egy nyelvet teszünk mindenki számára kötelezővé, és azt válaszoltam meg a saját magam kérdésére ebben a cikkben, hogy akkor, ha az egyik nyelv, vagy az egyik népcsoport elnyomja a másikat, és ezt láttuk az elmúlt évszázadokban, akkor abból egy idő után mindenki rosszul jön ki, mindenki szenvedni fog. Mert azok az emberek, akik folyamatosan alkalmazkodni képtelenek kisebbségi helyzetben lévén, ezek az emberek a lelkükben fognak olyan sérüléseket hordozni, akkor is, hogyha ezt nem tudják maguknak megfogalmazni, mert hogy itt nem csattant el pofon, itt nem volt duzzanat a szeme alatt, itt nem kellett rendőrségi leletet venni, meg is kaptam, hogy ugyan már miről írogatok, itt nincs itt téma, de van téma. Azért van téma, mert hogy hatalmi eltorzulás van, és nem feltétlenül a személy és személy között történt ez, hanem az intézményi struktúrában kellene, hogy változás történjen. Egy többnyelvű területen nagyon-nagyon jó példák vannak erre Európa különböző részein, hogy lehet ezt hatékonyan úgy is megcsinálni, hogy például a gyerekmedencénél, ahol az egészen kicsi gyerekek még nem tudnak olvasni, semmilyen nyelven nem tudnak olvasni, csupán képekből tudjanak tájékozódni, hogy ide mehetek, ide még nem mehetek, vagy már nem mehetek. És én azt gondolom, hogy ez lett volna a nem is feltétlenül nagyon-nagyon költséges módja annak, hogy ez a strand ezt teljesítse, és mindenki jól érezze magát. Jól érezze magát az a turista, aki biciklivel a Duna mentén végig biciklizik mondjuk a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig, és megáll éppen ezen a dél-szlovákiai strandon, ő is jól érezze magát, az a turista is jól érezze magát, aki Árvából, vagy akárhonnan Észak-Szlovákiából leutazik a Duna mentére, és szeretne eltölteni itt egy nyári hétvégét, de például az a magyarországi turista is, aki nem feltétlenül szeretne valaha is az életében megtanulni szlovákul, de érdeklődik ennek a régiónak a történelme, vagy a kultúrája iránt, és itt szeretné elkölteni a pénzét. Ez mindenki számára nagyon-nagyon fontos dolog lenne.
1: Említette a reakciókat. Milyen véleményekkel találkozott, miután publikálta ezt az írását?
0: A legközelebbi környezetem, mielőtt megjelent volna ez a cikk, látta az írásomat, és nagyon megijedtek. Megijedtek attól, hogy fog a nagyvilág erre reagálni, és voltak olyanok a környezetemben, akiknek szavaik sem voltak erre a helyzetre. Azt mondták, hogy de hát ez nem ügy, ez nem téma, ugyan már lépjünk tovább.
1: Mert hogy?
0: Ez teljesen hozzátartozik a mindennapi létünkhöz, és nem kell hergelni azokat az embereket, akik netán attól, hogy mi ezt felemlegetjük, hogy itt ez kellemetlenül ért minket, mérgesek lehetnek, és tényleg megtámadnak minket, és a hatalmi megtorlásnak aztán a következményeit mi fogjuk viselni. És mindenkinek volt legalább egy története, amikor gyerek volt, és amikor ment a buszon, és nem találta a bérletét, és meg kellett volna mutatni a sofőr bácsinak, és ő volt mondjuk 8 éves, és kiabáltak vele. Azért, mert nem beszélt szlovákul, ilyenkor még egy következő rétege is jött kvázi ennek a bántalmazó helyzetnek. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy ha az ő gyerekkorában történik egy ilyen, akkor valószínű őt a szülei megpofozzák, hogy miért nem tudott normálisan, elég gyorsan válaszolni, elvégre is jár szlovák iskolába, és valószínűsítette, hogy aznap ő már nem mehetett volna be a medencébe. Ez egy-két évtizeddel ezelőtt ő szerint, aki ezt a történetet elmesélte nekem, egy teljesen átlagos hétköznapi történet lett volna. Mindaz, hogy az úszómester csak szlovákul beszél, mindahogy az ő szülei őt nevelni próbálták volna arra az életre, ami itt várható, akkor még Csehszlovákiában. És mikor ezeket a történeteket én meghallottam, még inkább arra buzdított ez engem, hogy erről beszélnünk kell azokról az ügyekről, ami ténylegesen rendőrségi ügyé válik, például a Malina Hedvig ügye pontosan azokban a napokban volt az évfordulója, hogy megtörtént, és ugye még mindig nincs konszenzus, hogy mi történt, még mindig nincs bocsánatkérés, nem rendeztük el egyik oldalról sem ezt az ügyet, és nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ezeket a kvázi ártatlannak tűnő jeleneteket is meg tudjuk beszélni. Hogyha mással ilyen történik, ki tudja mondani, hogy én ebben a helyzetben kellemetlenül éreztem magam. Ez nem az én feladatom lett volna, hogy én felkészítsem a gyerekemet arra, hogy beszéljen egy ilyen nyelvet, mert három másikat beszél. Nem is az úszómester feladata lett volna, valószínűleg a fenntartónak a feladata lett volna, hogy kinyomtasson és odaragasszon a csúszda oldalára jelzéseket.
1: Sokak fejében lehet, hogy sokkal egyszerűbben áll ez a képlet össze. Hát milyen más nyelven szólalt volna meg az úszómester, mint szlovákul? Ugye, hadd ne idézzem ezt a közkeletű állítást, Szlovákiában élünk, és még akár még baja is származhatna abból, még akár ezt is gondolhatta, hogy nem az államnyelven szólít meg egy ismeretlen fürdővendéget.
0: Ez így igaz, és ez a feltételezés, hogy ezzel élünk, hogy én a munkahelyemen, ha én nem az államnyelven szólítok meg egy ismeretlen fürdővendéget, akkor nekem ebből bajom származik. Én azt gondolom, hogy már ez egy toxikus környezetre utal. Feltételezzük, és miért feltételezzük? Mert ezeket általában tapasztalatokra alapozunk, ezeket a feltételezéseket, és utána nem kell, hogy az állam cenzúrázzon, hanem mi saját magunkat fogjuk cenzúrázni. Erről készült egy, szerintem egy zseniális tanulmány az 1970-es években. Foucault, aki a 20. század egyik legnagyobb filozófusa, leírt egy olyan esetet, amikor azokat az embereket, akik börtönben vannak, egy olyan épületbe kényszerítik be, ahol egy toronyból folyamatosan megfigyelhetik őket. De soha nem tudják, hogy most megfigyelnek, vagy nem figyelnek meg, és egymást és saját magukat fogják nagyon-nagyon szűk keresztmetszetbe engedni mozogni, mert azt gondolják, hogy ha véletlenül félrelépnek, véletlenül másképp viselkednek, akkor nagyon súlyos retorziók fogják őket érni. Ugyanígy működnek egyébként a sebességmérő kamerák is. Soha nem tudjuk, hogy az csak egy üres doboz, vagy villanni fog. És ez visszatart minket attól, hogy gyorsan menjünk. Nyilván ennek van egy jó oldala is, ami kordában tart egy társadalmat, és nem engedi, hogy nagyon súlyos kihágásokra kerüljön sor. Viszont, hogyha ez a mindennapjainkban folyamatosan visszatart minket, és egy olyan régióban, aminek történelmileg a lakosságának a nagy része magyarul is beszél, vagy magyarul beszél főleg, akkor én azt gondolom, hogy ezen mindenképpen érdemes elgondolkodni.
1: Ugye ez a nyelvhasználati jogokat érinti, de ennél sokkal mélyebb jelenségről van szó. Itt arról van szó, hogy az ember otthonosan érezheti-e magát abban a közegben, ahol él. Végső soron erről beszélünk.
0: És kitárja a kapukat azoknak az embereknek, akik nem feltétlenül ott élnek, hanem egy pillanatra megjelennek ott, például fürdővendégként. És ez is a nyárnak a híre volt, a sajtótermékekben több helyen megjelent, hogy a délszlovákiai strandokban komoly financiális gondokkal küzdenek, mert már nem jönnek azok a cseh vendégek, akik korábban itt heteket eltöltöttek, mert a helyi lakosság nem feltétlenül fogja a helyi strandon elkölteni a pénzét, hanem elmegy vagy a Balatonra, vagy még távolabb valahova az Adriára. És bizony-bizony ezek az eurók hiányoznak a költségvetésből, és nem lehet tudni, hogy ez milyen hosszú távon lesz fenntartható. Talán egy ilyen viszonylag ártatlannak tűnő helyzetnek a leírása és a megvitatása hozzásegíthet minket ahhoz, hogy befogadóbbak legyünk, vendégszeretőbbek legyünk, a megoldás viszont bennünk kezdődik.
1: Ezért is szerettem volna önnel beszélgetni a publicisztikája kapcsán, és hát ha már a leegyszerűsítéseknél tartunk, mi lett volna az elvárható magatartás vagy viselkedésmód a szúszómester részéről?
0: Mondok egy példát a határ másik feléről. Talán a rádióhallgatóknak egy része járt már a Family Parkban, Ausztriában. Ez egy vidám park, nagyon közel helyezkedik el a Fertőtóhoz. Már Ausztriában van, de nagyon-nagyon sok a magyar és a szlovák vendég is, akik nem feltétlenül beszélnek németül. És ugye ez egy családi park, a neve is ezt jelzi. Az egészen pici gyerekektől egészen a felnőttekig nagyon-nagyon sok csúszda, hinta, hullámvasút, körhinta megtalálható egy óriási park területén. És már az nagyon beszédes, ahogy a honlapon prezentálják ezeket a látványosságokat. Nagyon könnyű átváltani a nyelvet, minden hintának, minden attrakciónak van 4 nyelven megnevezése. És mindegyik mellett piktogramokkal, tehát képekkel illusztrálva megjelenik, hogyha egy gyerek 80, például 80 centinél kisebb, egyáltalán nem használhatja a hullámvasutat. Ha 80 és mondjuk 130 centi közötti a magassága, akkor felnőtt kíséretében felülhet erre a hullámvasútra, és a 130 centinél magasabb, akkor tessék, szabad a pálya. És mindegyik attrakciónak a kezelője, mielőtt felengedi az embereket, legyen az gyerek vagy felnőtt, egy ilyen famérő eszköz tart a kezébe, és az mellett kell elhaladni. És a gyerekek látják, és sokszor saját maguk fordulnak vissza, hogy én még nem vagyok olyan nagy, és színekkel is jelzik, mint ahogy a szemafor is jelzi, a zöld, a sárga és a piros színnel jelzik, hogy rendben van, mehetek, sárga, itt meg kell állni, és el kell gondolkodni, de lehet indulni nem sokára, tehát szülő kell, vagy felnőtt kell mellém, és a piros pedig sajnos ez nem nekem való, itt még itt meg kell álljak, és nem mehetek tovább. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan jelzésértékű üzenet mindenki számára, hogy engem itt elfogadnak, lehet, hogy nem tudok németül, lehet, hogy eszembe sincs soha megtanulni németül, de kifizettem a pénzt, és egész nap jól akarom magam érezni, és aztán megyek haza, és letelt. És azokon a helyeken, most nemrég voltam épp, a strandjelenet után elmentünk ebbe a vidámparkba és a családommal, ott mutattam a gyerekeimnek, hogy ennyire egyszerű lett volna, például egy ugrálóvár, ahol a gyerekeknek le kell vegyék a cipőjüket, és úgy mehetnek, hogy ne tegyék tönkre magát a berendezést. Hatalmas nagy jelekkel a földre volt festve egy cipőjel, ami át volt húzva, és mellette volt egy mosolygós fej, és egy zoknis gyerek, hogy mehetsz. És mindenki, a 3 éves, az 5 éves megérti, aki még tényleg a betűvetős tudományát nem sajátított el, és könnyedén áthidaljuk a nyelvi különbségeket. Itt 4 nyelv áthidalásáról volt szó. Ugye az alaphelyzetben Ausztriában, abban a régióban németül és magyarul beszélnek, de ott van a magyar nyelv, a szlovák nyelv, és az angol, a lingua franca, ami ugye egész Európában most már.
1: És mindez úgy érvényes, hogy Németország, vagy Ausztriában is van hivatalos nyelv, igen. Nem, de tehát ott is van, lenne mire hivatkozni.
0: Igen.
1: És az ön szerint miért van, hogy itt ennyire számít, hogy voltak éppen mi számít hiteles, hivatalos nyelvnek, meg hogy ez a 100% arányhoz kötött nyelvhasználati jog ennyire rigorózusan be legyen tartva. És sok esetben még mi magyarok is így vagyunk ezzel, hogy végül is elfelejtjük sokszor jelezni az igényünket, hogy használhatnánk, csak éppen nem használjuk.
0: Közép-Kelet-Európában nagyon-nagyon sok megtorlás történt a nemzetiségek ellen. A monarchia idejében a szlovák nyelvi jogok sérültek, aztán Csehszlovákia idejében a magyar nyelvi jogok sérültek. Aztán volt olyan időszak, amikor ez egész kiegyensúlyozottan tudott működni, de aztán a 90-es években megint egy nacionalista politikai hullám a magyarok ellen hergelte a szlovák lakosságot, akiknek azelőtt nem feltétlenül volt komolyabb problémája azzal, hogy Csehszlovákia déli részén magyarok is élnek. És én azt gondolom, hogy annyi sérülést hordozunk mindannyian magunkban, nem csak magyarok Dél-Szlovákiában, hanem akár a szlovákok is, akik köztünk élnek több magyar részen, és nem feltétlenül értik azt, hogy mi történik egy falunapon, mert csak Magyarországról hozunk sztárokat, és szlovák zene nem szól. Vagy a hangos bemondóban nem feltétlenül hangzik el olyan hosszan szlovákul minden, mint magyar nyelven. Szóval ezek is ugyanúgy sérelmek, és amikor éleződik egy helyzet, hogy amikor nagyon gyorsan kell dönteni, és fenyegetve érezzük magunkat, akkor ez nem is tudatosan, de előjön. És aztán egyre nagyobb sérüléseket okoz. És éppen azért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy előjöjjünk ezekkel a történetekkel. Előjöjjünk azokkal a történetekkel, amikor pályaválasztás előtt álltunk, és nem választottuk azt az egyetemet, nem választottuk azt a szakközépiskolát, mert ott csak szlovákul lehetett tanulni, akkor is, ha teljesen kitalált történet, soha nem szerettem volna erdőmérnök lenni, vagy élelmiszeripari menők, de ezt nem lehetett akkoriban magyarul tanulni, amikor én 4. gimnazista voltam, és egyetemet választottam. És visszatarthatott. Egyébként én sem jöttem Szlovákiába, valószínű okkal.
1: Erre is utal az írásában a hallható másság problémáját is nagyon jól ismerjük, hogy milyen az, amikor valaki megszólal és akcentussal beszéli a szlovákot, és már is fölkelti magára a figyelmet, vagy felhívja magára a figyelmet, amire nem feltétlenül tartana igényt.
0: És nem csak a szlovákot, hanem a magyart is, mert ha a Duna másik felére megyünk, akkor is nagyon sokan próbáljuk egy picit meghúzni magunkat, hogy ne hallatszódjon.
1: Ott meg a nyelvjárás.
0: Igen, ne hallatszódjon a nyelvjárásunk, mert hogy ott is találkozhatunk olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy nem tudunk elég jól magyarul, vagy mit keresünk itt, vagy megkérdőjelezik egyébként is a kompetenciánkat, hogy értünk-e annyira a szakterületünkhez, ha például ezt tájszólásban mondjuk el. Tovább tudjuk-e adni egyáltalán ezt a tájszólásunkat, ezeket a szavakat, amiket még a nagyszüleink, dédszüleink a mindennapi életben használtak, vagy teljesen el fogjuk veszíteni ezeket a nyelvi kincseket, és sokkal szegényebbek leszünk tőle egyéni és közösségi szinten is. És én azt gondolom, és itt is, mivel Ausztriában élek, egy nagyon friss osztrák kutatás eredményeit osztanám meg, az osztrák-német nyelv merőben más a németországi némettől, és országon belül is hatalmas nagy különbségek vannak tájszólásban. És az osztrákok rendkívül büszkék arra, hogy nekik van egy kvázi osztrák nyelvük, és bizony-bizony azt az osztrák közszolgálati tévében, rádióban abszolút mindennapos, hogy lehet hallani. Vannak olyan régiók, akiknek a beszélőit feliratozni kell. és ez ott van, és nem tartják őket az osztrákok kevesebbnek, másnak tartják, ki is nevetik őket, viccelődnek.
1: Ezt szerettem is volna kérdezni, hogy nevetségtárgyát igen, azért képezi?
0: Igen, mindenképpen, de egymást is kinevetik, például a Vorarlbergi, aki egészen a svájci határ mellett él, kineveti a bécsit, és a bécsi kineveti a Vorarlbergit, hogy nem értik egymást, de ugyanúgy kinevetik a steyereket, a karintiaiakat, a Salzburgban, a legmagasabb hegyek között, minden völgynek egy picit másmilyen a szókészlete, tájszólása, és munkatárgya, de használják. Írott nyelvben is használják, például az egyik leggyakrabban felemlegetett kifejezés, az a január hónap megnevezése, Németország németben január, Ausztria németben jenne. És ezt a szót, hogy jenne, használják a naptárakban kinyomtatva, használják a hivatalos kommunikációban, a parlamentben elhangozhat, az iskolákban elhangozhat, és senki nem szégyenkezik miatta. Nem tudom, hogy egy szlovákiai magyar közeg, például az Új Szó, vagy a Napunk, vagy akár a Pátria Rádió fel tudná-e vállalni azt, hogy nem azt mondom, hogy jövök, hanem gyűvök, és ezeket a szavakat le is írjuk, így leírjuk, és folyamatosan ezt használjuk. És a kutatás, amire utaltam az előbb, az elmúlt években, amikor ugye masszívan internetről tájékozódunk, és nagyon könnyű elérni azokat a média termékeket is, amiket azelőtt nem lehetett, például egy hamburgi napilapot nem lehetett olyan könnyen Bécsben beszerezni. Most két kattintással a telefonomon el tudom olvasni. Ennek ellenére a németországi szavak nem vették át az osztrák-német szavak, sőt a regionális szavaknak a helyét sem. Továbbra is masszívan használják az osztrákok a saját akár helyi kifejezéseiket, és továbbra is nagyon büszkék rá. Ezt Közép-Kelet-Európában nem feltétlenül ismerjük, és én azt gondolom, hogy ennek be nem gyógyult sebek az okai. Mert annyit sérültünk, és tudjuk, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy hatalomnak, akármilyen oldalról is jön ez a hatalom, aki gyarmatosítani próbál minket, a testünket, a közösségünket, a kultúránkat, a nyelvünket, hogy inkább próbálunk neki megfelelni, és próbálunk maszkolni, vagy próbálunk angol kifejezésre people pleaserek lenni, mindig az ő kedvében járni, és a dühünket olyan szinten elfolytani, ezzel kapcsolatos frusztrációnkat, hogy saját magunk se fogjuk egy idő után észrevenni, hogy ez keletkezett bennünk, viszont ez ott fog fortyogni a mélyen, és amikor egy éles helyzet van, akkor ez elő fog jönni. Akkor is, ha nem tűnünk mérgesnek, azért érdemes magunkban nézni, és érdemes ezen elgondolkodni, hogy milyen érzések kapcsolódtak most be az emberekbe, akik minket hallgatnak a rádió hallgatása közben, vagy hogy én milyen reakciókat kaptam, nagyon-nagyon durva reakciókat is kaptam, mikor ez a publicisztika megjelent. Éppen azért, mert hogy ez triggerpont.
1: Ebből egyébként mit szűrt le? Tehát ön, mint társadalomkutató, mit olvasott ki ezekből a adott esetben elutasító reakciókból?
0: Azt, hogy erről biztos vagyok benne, hogy beszélnünk kell, ezekről a kérdésekkel, ez mindenképpen kell, hogy foglalkozunk, és én biztatnék mindenkit arra, hogy jöjjön elő ezekkel a történetekkel, nem tudom, hogy van-e idő.
1: Hogyne?
0: De egy kutatásmódszertani kérdést elvittem egy nemzetközi konferenciára néhány évvel ezelőtt, pszichoterapeutáknak az európai konferenciája volt, és egy olyan esettanulmányt vittem, amikor nekem Dél-Szlovákiában trauma túlélőket kellett interjúvolnom. Egy szlovák kutatási projekt, egy szlovák megbízó küldött engem erre a településre, és ott voltak kvázi a főnökeim is velem. Én magyarul beszéltem a trauma túlélőkkel, viszont a főnökeim szlovákul. És egy nagyon furcsa helyzetet kreált ez az egész, mert hogy velem őszinték voltak, viszont amikor tudták, hogy ott ül mellettem a szlovák kolléga, akkor féltek a következménytől, és nem mondtak el annyi mindent, és amikor velem beszélt, akkor a nagy Ilonka néni beszélt, amikor ott volt a szlovák kolléga, akkor a Helena Nagyová teljesen mást mondott el. Mert hogy fordítjuk magunkat, és megfelelni próbálunk akkor. És elvittem ezt egy kutatásmódszertani kérdésként erre az európai konferenciára, ahol egy fiatal kolléganő megszólított, aki Kelet-Szlovákiában nőtt föl, egy olyan településen, egy olyan régióban inkább, ahol többségében magyarul beszélő emberek vannak, őt viszont a szülei nem tanították meg soha magyarul, mert hogy ők oda beköltöztek erre a településre. És azt mondta, hogy ő, amíg az alapiskolás éveit ezen a településen töltötte, mindig rendkívüli módon kirekesztve érezte magát, mert a nagymenő gyerekek mindig magyarul beszéltek a szünetekben a szlovák iskolában. A településen nem volt magyar iskola, mindenki szlovák iskolába járt. és úgy érezte, hogy ő sokkal kevesebb, és neki mindenképpen meg kell tanulni magyarul ahhoz, hogy ő elég jó legyen. És amikor egy regionális nagyvárosba elkerült gimnáziumba, ott volt az első olyan élménye, hogy a menők nem magyarul beszélnek. A menők szlovákul beszélnek, és itt nincs senki, aki magyarul tudna. Egy idő után el kellett tenni egy-két évnek, mire kiderült, hogy de az osztályban vannak itt is, akik tudnak magyarul is, de még véletlenül se hirdetik magukról ezt az információt, nehogy véletlenül megtorlás érje őket ebben a nagyvárosban. És én azt gondolom, hogy ez a történet ugyanolyan jól példázza a mi szlovákiai-magyar tapasztalatunkat.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bécsben élő Földinkkel, Tóth Erzsébet Fanni trauma kutatóval. Mielőtt túlságosan talán rúzsaszín színekkel festenénk le az osztrák állapotokat, azért bennem ott bujkál a kis ördög, most, ha nem is az ördög ügyvédje, hogy ugye ön jó ideje ott él, egyetemi közegben mozog, tapasztalta valaha is a hátrányát ennek a hallható másságának, amennyiben hallható a mássága, mert az is lehet, hogy nem.
0: Hallható a másságom, és tapasztaltam egyértelműen a hátrányát, és ezek a hátrányok itt összeadódnak. Az egyetemi közeg egy férfias közeg, általában a professzori rangot már az életüknek a második részében érik el az emberek, és amikor fiatal kutatóként, külföldiként, nőként valaki megjelenik, és azt mondja, hogy én is szeretnék hozzászólni egy vitához, akkor igencsak fel tudnak szaladni azok a szemöldökök, és megkérdőjelezik, hogy ugyan már képes vagyok-e én, vagy akárki más is, aki ebből a helyzetből jön, egy olyan szinten, egy olyan nívón hozzászólni a beszélgetéshez. És én azt gondolom, hogy mindig sokkal több kört kell fussunk, hogy bebizonyítsuk, hogy képesek vagyunk rá, nem csak én, hanem bárki más, aki ilyen közegből jön, hogy megállja a helyét. De ez ugyanúgy igaz lenne Angliában, ugyanúgy igaz lenne Amerikában, Franciaországban, bárhol.
1: És hogy ez milyen rosszul esik az embernek.
0: És rendkívül fárasztó. Első generációs bevándorlóként ez a hátrány ledolgozhatatlan. Általában a harmadik, negyedik generáció tud belesimulni. Uh-huh. És már megemelkedett stressz szín nélkül működni, jól létezni egy ilyen közegben.
1: De hát még kivándorolni se kell ahhoz, hogy az ember otthontalanul érezze magát legalábbis nyelvileg a saját közegében. Arra mi a megfejtése, hogy nálunk ez miért lehet hangsúlyos, amennyiben valóban hangsúlyos ez a, én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy a számosság mítosza, vagy a számosság kultusza, hogy akik többen vannak, azoknak van igazuk. Végül is ez az illiberalizmusnak a lényege. Gyakorlatilag, hogy ez nálunk terméken táptalajra hull. Miért van ez?
0: Az angol nyelvben az elmúlt 10 évben megjelent egy nagyon érdekes kifejezés, főleg amerikai szakirodalomban olvasható, úgy nevezik, hogy conflict entrepreneurship. Amikor a konfliktus szításából valakik üzleti hasznot húznak, vagy politikai előnyt kovácsolnak, vagy bármilyen más előnyt kovácsolnak. És én azt gondolom, hogy az elmúlt néhány 10 évnek a tapasztalása ezt mutatja, sajnos, hogy bármennyire is szerettünk volna magánszemélyként, bármennyire is szerettünk volna a civil társadalomban aktívan résztvevő egyénként a békért tenni, a nyelvi megbékélésért, az egyenlőségért tenni, nagyon erős ellenszelek fújtak. És ezek a szelek nem feltétlenül csak egy irányból fújtak. Szlovák oldalról, magyar oldalról, jobb oldalról, bal oldalról, és nem segítették azt, hogy ezeket a régi sebeket begyógyítsuk. És akkor, amikor egy többségben én megjelenek kisebbségként, teljesen mindegy, hogy nyelvi többség, vagy gazdasági, vagy milyen többségről beszélünk, akkor kisebbségiként én mindenféleképpen azt a túlélési módot, mechanizmust fogom választani, hogy csendben vagyok, nem borzolom a kedélyeket, és megpróbálom túlélni a helyzetet. Viszont túlélő üzemmódból soha nem lehet boldogságot, szabadságot, jólétet elérni.
1: És hát így gondozom a traumámat.
0: Így van.
1: Nem szeretnénk nagyon elkanyarodni, de hogy biztosan arról van szó, hogy itt politikusok konkrét szavai, mondatai a perdöntőek, nem pedig önmagában egy ilyen privát, nagyon személyes identitásféltés munkál az emberekben?
0: Is. Szerintem ez párhuzamosan hallod a kettő, mert hogy bármelyikünk is visszalapoz a családi nagykönyvben a családfát, ha megnézzük, mindegyikünk családjában található sok olyan emberek, akik beházasodtak, például egy katolikus családba, egy református, és meg kellett húznia magát.
1: Vagy még valaki, nyelvváltás se kell, vagy még nyelvkonfliktus sincs ebben a helyzetben.
0: Így van, így van. Vagy egy másik tele, egy falusi beházasodott egy városi családba, vagy egy városi, egy paraszt családba, egy gazdálkodó családba, és lenézték, és kiközösítették, és ezeket a többségbe be kell, hogy olvadjak, valamit kell csináljak magammal, hogy megfeleljek, hogy itt tudjak élni, és a családomat etetni, táplálni tudjam, és fel tudjam nevelni a gyerekeket. És ezek a konfliktusok, ezek nagyon-nagyon mélyen belül munkálkodnak bennünk, és soha-soha nem szabad elfelejteni, hogy Közép-Kelet-Európában mindig is egymás mellett éltek különböző nyelveket beszélő emberek, mindig is különböző vallási felekezetek is éltek egymás mellett, és amikor az egyik dominálni akarta a másikat, akkor abból mindig mindenkinek nagyon nagy problémái származtak. Eltűntek a zsidók a környezetünkből. A zsidó közösségek, akik rendkívüli gazdagságot, jólétet hoztak ide, nézzük meg Dunaszerdahelyet, nézzük meg Érsekújvárt, vagy bármelyik másik települést. És akkor, amikor a zsidó orvosokat deportálták, amikor nem voltak ott az ügyvédek, nem voltak ott a kereskedők, vagy amikor a Benes dekrétumok hatására elvitték a szudétanémeteket, és az iporosodott szudétanémet vidék kiürült, és kellett a munkaerő, akkor a gazdaság összeroppant, akkor az értelmiség eltűnt, és az évtizedek kellettek ahhoz, hogy pótolni tudja valamiféleképpen ez a közeg, és nem is mindig sikerült. És ilyen nagyon nagy kivándorlási hullám közepén vagyunk, amikor eltűnt egy generációnyi fiatal Dél-Szlovákiából, és ez most már látszik az iskoláknak a bezárásában, hogy nincs, aki gyereket szüljön, mert már nem azon a településen él, és be fog kelleni zárni az iskolát ott, ahol 200 éve működött magyar iskola. A templomjaink üresek, ugyanezért, részben ugyanezért, ugye nagyon-nagyon sokrétű, hogy miért, de ez is az oka. És itt menthetetlenül odaérkezünk, hogy a mássággal, a másság elfogadásával legyen az bármilyen másság is, nekünk Közép-Kelet-Európában dolgunk van.
1: Van ennek valami jó gyakorlata a világban? Itt beszéltünk már az osztrák példáról, egész kicsiben jól mutatja, hogy a párhuzamosság az egy jó recept lehet, de hogy nem tudom, nem akarok most egészen konkrétumok szintjéig, de mondjuk egy vallon és egy flamand az ugyanúgy marja egymást, vagy ugyanúgy bizalmatlanul szemléli a másikát, mint ahogy mi esetünkben gyanítható?
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen. Én éltem abban a régióban, Hollandiában jártam egyetemre, és a Hollandiának is például vannak olyan régiói, amiről azt mondták a több hollandok, az ország nagy része, középső részén éltek, hogy le kellene ollóval vágni a térképről, és hagyni, hogy ússzon bele a tengerbe, sokkal jobb lenne a helyzetünk. Ez egy nagyon durva kijelentés, de hogy Közép-Kelet-Európai szemmel is azért tudunk olyan régiókról mondani, amiről azt mondja a többség, hogy miért nem hagyjuk őket, és oldják meg saját maguk a helyzetüket, szóval van. Uh-huh. És ez nem flamand vallon volt, ez egy holland példa volt, de ugyanígy ez megvan Kanadában, ugyanúgy megvan Ausztráliában, akármerre is megyünk a világba, de hogy mik a jó gyakorlatok, és a legextrémebb felé fogok most elfordulni, azokban az országokban, ahol ez a konfliktus annyira kiéleződött, hogy népirtás következett be, és utána az elkövetők és az áldozatok gyerekei évek telnek el, mire egymáshoz közelíteni tudnak. Vannak erre jó gyakorlatok, hogy lehet ezt megcsinálni. Nagyon sok esetben ezek az emberek ugyanazt a nyelvet beszélik, vagy ugyanannak a nyelvnek különböző tájszólásait, módosulásait beszélik. És egymás ellen fordultak. Nézzük meg a volt Jugoszlávia területén a népeket, amikor tényleg nagyon-nagyon nagyon nagy kárt tettek egymásban, és a nyelvük nagyon hasonlított egymásra. És azok a gyakorlatok tűnnek hosszú távon nagyon jónak, nagyon pozitívnak, amikor azokra a dolgokra figyelünk, ami mindegyikünket összeköt. Mert hogy a Dél-Szlovákiában élő emberek legyenek szlovákul vagy magyarul beszélők, és ahogy Komáromba töltöttem az életem egy részét, most komáromi példákat fogok hozni, mindenki tudja, milyen a Holtvág partjára kimenni, és ott a hattyúkat nézni a gyerekekkel. Mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy spic, és mit jelent egy spici naplemente, ahol a Vág és a Duna folyó összefolyik. És ezek a dolgok teljesen mindegy, hogy szlovákul vagy magyarul beszél valaki, megdobbantják a szívét, mert a komáromisághoz hozzátartozik. A kultúránk szinte ugyanaz, sőt, van, aki azt mondja, hogy egy kultúránk van, csak két különböző nyelvet beszélünk. Sokkal-sokkal több dolog tart össze minket, mint ami elválaszt. És éppen ezekre a dolgokra kellene figyelnünk. a komáromi városházára, ami a magyarnak és a szlováknak is a városházája, a strandra, ahol a hullámmedence ugyanúgy nagyon élvezetes mindenkinek, aki oda beteszi a lábát, és miért ne tarthatna össze minket ez? Az ételeink, a nevezetességeink, az, ami mindegyik minket életben tart ezen a környéken, miért ne figyelhetnénk erre?
1: Igen, de hadd legyek megint csak az ördög ügyvédje, pedig valóban nem szeretem ezt a szerepet, de hát igen. Szóval, hogy de sokak az identitásuk zálogát pont abban látják, hogy valami speciálisan az övék, tehát a hungarikumtól lesz valami magyar. És sokan így képzelik el, legalábbis ilyenfajta identitásképletet vázolnak föl magukban, hogy már bonyolultabban ne fogalmazzak.
0: Igen, viszont megint Foucaulthoz térnék vissza, és a diskurzusokra, hogy mit jelent az, hogy magyar, és ha lehámozzuk, hogy ez milyen magyar, az magyarországi magyar, az felvidéki magyar, az erdélyi magyar, az ki, ott volt benne zsidó identitás, vagy református identitás, akkor meglátjuk, hogy végeredményben magyar. Petőfi, magyar? Igen, magyar. Ja, hogy szlovák volt az édesanyja. Igen, de hát arról szeretünk elfeledkezni, mert hogy megírta a nemzeti dalt, és ő a szabadságharcért dobogott a szíve, és a magyarok, a magyar népnek a szabadságért, és akkor őt teljességgel befogadjuk a nagy nemzeti kánonba. De ha egy picit közelebb megyünk, akkor tényleg teljesen magyar volt? Jókai kié? Jókai felvidéki magyar író? Vagy Jókai magyar író? Az erdélyek azt mondhatják, hogy jövő Jókai? Mi mondhatjuk azt, hogy miénk Vas Albert? Ki mondhatja azt, hogy a Rubik kocka az övé? A Nobel-díjasaink kiék, ha zsidó származásúak voltak. Sokkal több dolog tart minket össze, hogyha a nagy közös nevezőt nézzük, mint hogyha ezekre az apró, sokszor akár néhány kilométerre, ha távolabb megyünk, és onnan megnézzük a saját helyzetünket, tehát ezekre apró különbségekre fókuszálunk, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan áthidalhatatlan szakadék, hogy én a másikkal nem tudok még szóba állni se.
1: Visszakanyarodva a családja strand élményére, nem szeretnék így vájkálni nagyon a családi életükben, de a gyerekek ezt hogy rendezték el magukban, vagy hogy mit gondolnak most erről, mi történt velük azon a strandon?
0: A gyerekeknek van egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon pozitív szlovákiai magyar képe. Amikor ők jönnek családlátogatásra, akkor őket mindenki palacsintával, húsleves, a legjobb fogásokkal várja. Ők ide kirándulni járnak, és szeretetet kapnak. És meg kellett, hogy tapasztalják azt, amitől eddig én óvtam őket, hogy a szlovákiai magyarságban bizony-bizony hatalmas nagy törésvonalak is vannak. Ami az én, vagy az ő apukájuknak a gyerekkorának az abszolút szerves része volt, tetszik, nem tetszik, mi ezt a hátizsákunkba sérülésként visszük tovább Ausztriába, és mi ettől eddig próbáltuk őket óvni, de ez a szlovákiai magyar létnek az egyik sajátossága. Úgy is mondhatnám, hogy itteni hungarikum, amiről nem feltétlenül szeretünk beszélni, és nem tesszük rá a képeslapra, vagy nem tesszük ki a polcra, de ezek is vagyunk mi. És családi szinten ezt meg kellett beszélnünk, fel kellett oldanom, nem volt egyszerű a tabusítást, hogy de akkor is beszéljünk erről, de akkor is itt történt valami. Kisebbik lányom kicsusszant, ebből szó szerint kicsusszant, mert hogy ő lecsúszott a csúszdán, és már ott se volt. A nagyobbikban viszont ott maradt egy tüske, hogy de a többi gyerek miért mehetett, és én miért nem mehettem, és mi rosszat csináltam? Én nem tudom, mi rosszat csináltam. És én próbáltam megoldani a helyzetet angolul, és a bácsi nem válaszolt, és csak azt akarta tudni, hogy hány éves vagyok, de nem mindegy, hogy hány éves vagyok. Egyébként teljesen mindegy, egy gyerek hány éves, ha magasabbra nőtt, vagy ha kisebb növésű maradt, nem az életkora.
1: Nem beszélve erről.
0: Határozta meg ezt a helyzetet. És vele többet kellett beszélgetni arról, hogy igen, vannak ilyen helyzetek, és ezeket a helyzeteket a mi felelősségünk, a közös felelősségünk hatékonyan megoldani, úgyhogy senki ne sérüljön.
1: Végső soron akkor milyen üzenetet hordoz ez? Van-e ebből valamiféle kiút, vagy nem tudom, hát ön is az írásában úgy fogalmaz, hogy valamiféle elmozdulásra lenne szükség társadalmi szinten, mert hogy az egyéni megküzdési módok ilyen szempontból nem vezetnek előre, mert igen, megtanul valaki szlovákul, de ez a probléma akkor is velünk marad.
0: Így van, a szociológusok erre azt mondják, hogy kvázi egy nyelvi piac téren élünk, ahova bevisszük az erőforrásainkat, ki milyen nyelven beszél, ki milyen értékeket tudott ezen a piacon eladni, és néha ezek a dolgok többet érnek, mint ahogy a valós piac téren is, néha pedig kevesebbet. És itt mindig alkudozás tárgya az, ahogy kikerül ezekből a helyzetekből jobban ki. Viszont alkudozásra szükség van. konverzációra, beszélgetésre, diskurzusra szükség van egyébként. Megbillen a piaci egyensúly, hogy gazdasági kifejezésekkel éljek. És végre ebből a lefagyott állapotból, hogy mi erről nem beszélhetünk, de mi ezt saját magunk előtt csavarhatjuk be, hogy ez engem félelemmel tölt el. Ez engem nagyon kellemetlenül érint, mert ha én ezt elmondom, akkor például a férjem családját, vagy az édesanyámat, vagy a főnökömet olyan szinten triggerelhetem, feldühíthetem, hogy aztán nézem meg magam, hogy milyen következményekkel kell számoljak, és én ettől félek. És én ebből inkább próbálok némán kimenekülni, és hagyom majd a probléma megoldja magát, ami soha nem fog megtörténni. Szóval én azt gondolom, hogy egy ilyen növekvő szemlélettel, hogy igen, elesünk, összeveszünk, megyünk tovább, de alapvetően ugyanazok az értékeink, ugyanazt szeretnénk, ebben a városban továbbra is legyen strand, legyenek felújítva a csúszdák, legyen biztonságos a medence, legyen ott úszómester, aki vigyázzon a gyerekeinkre, és vigyázzon a felnőttekre is, legyen szép a fű, árulják a lángost, mindenkinek ez a célja. Nem az a célja, hogy veszekedjünk egymással. De ezeket a helyzeteket orvosolni kell. És tetszik, nem tetszik, ennek a nyelvi különbségek áthidalása és hatékony áthidalása a része lesz. Mert jönnek majd német turisták, jönnek magyarországi turisták, és ezt lehet, hogy az internetről kinyomtatott kis kép fogja megoldani, és nem is feltétlenül kell feltalálnunk nekünk a spanyol viaszt. A nagy társadalmi szintű problémát nem fogja megoldani, de apró köveket, kvázi macska köveket tehetünk egymás mellé megoldásként, ami aztán egy egész szép utat tud kijelölni, hogy merre felé szeretnénk haladni. És itt most lehet, hogy Zuzana Csaputová szavaival élnék, aki mindig azt mondta, hogy az emberi méltóság és az emberségesség kell, hogy átjárja a beszélgetéseinket, az eljárásrendünket. És én azt gondolom, hogy ezt a tanácsot, bár ő már nincs pozícióban, én azt gondolom, hogy ezt továbbra is érdemes szem előtt tartanunk, hogy az ember az emberrel kapcsolódjon az összes többi.
1: Azon gondolkodom, és meg ne sértődjön, kérem, de hogy mi körvonalazódhat néhány hallgatónk fejében, vajon mennyire gondolhat minket önt és engem naívnak ebben a pillanatban?
0: Valószínű nagyon. Ez volt a tapasztalatom, amikor megjelent a cikk az online felületen. És voltak, akik nekem írtak külön privát üzenetet, és voltak, akik ott hozzászóltak az online felületen, és kommenteltek, és egymással is vitába keveredtek, és azt mondták, hogy miért mi beszélünk csak erről. Ezt le kellene fordítani szlovákra. Ezt a szlovákoknak is kellene tudni, mert nélkülük ezt soha nem fogjuk tudni megoldani. És miért megint mi alkalmazkodjunk, és miért megint... Az összes ilyen hozzászólás, én azt gondolom, hogy előre visz. Akkor is, ha azt gondolja valaki rólunk, hogy teljesen naivak vagyunk, és minek kell erre a Pátria Rádió hullámhosszán idősávot pazarolni, de beszélgetni fog erről a témáról a szomszédjával, vagy feldühödik autóvezetés közben, ha épp most hallgat minket, és hazamegy, és vacsora közben erről fog beszélni a párjával, elindul egy diskurzus, ami kimozdít egy megfagyott, lefagyott állapotból. Fantasztikus. Elértük a célunkat.
1: Ebben bízom én is egyébként, és ha már traumakutatóval beszélgetek, akkor érkezzünk meg az ön választott hivatásához is, hogy ez a sok elfojtott indulat, vagy ez a rengeteg keserű kompromisszum, vagy hát akár még Stockholm-szindrómának is nevezhetnénk, bár nem szeretnék ilyen messzire elmenni, hogy ez mit okoz az ember lelkében?
0: Ha kezeletlenül marad, akkor szinte borítékolható, hogy szorongást, állandó szorongást, és akár depresszív tüneteket is. Akkor is, hogyha valaki ebből úgy gondolja, hogy kikeveredett, és ő most már tökéletesen beszél szlovákul, szlovákiai magyarként például, és van egy nagyon jó állása, és minden nap könnyedén váltogatja a szlovák és a magyar nyelvet, ha ezeket a helyzeteket, gyerekkori sérelmeket nem oldotta meg magában, ezek a felszín alatt fognak dolgozni. És amikor hirtelen kell döntsön, amikor polarizálódik a társadalom, és neki oldalt kell választani, mert egyszerűen muszáj oldalt választani, akkor őt ezt olyan irányba fogja sodorni, amit nem feltétlenül szeretne, hogy oda sodródjon, mert nem ő fog tudatosan dönteni, hanem a tudatalatti folyamatok fogják őt valamerre irányítani. És én azt gondolom, hogy azért mindegyikünk szeret ott a kormánykeréknél ott ülni, és azt szeretjük, hogy ezért mi irányítunk, és mi döntjük el, hogy mi történik a testünkkel, a lelkünkkel, a családunkkal. Éppen ezért ezeket érdemes kezelni. És külföldi szakirodalom, tényleg a világ összes kontinensén ezt most már kutatják, évtizedek óta kutatják a traumát. Külföldi szakirodalom azt mutatja, hogy ha kezeletlenül marad, akkor ez erőszakhoz fog vezetni. Erőszakhoz magunkkal szembe, mert nem érezhetünk, tehát magunk ellen fog fordulni, ami aztán előbb-utóbb fizikai tüneteket fog, lelki és fizikai tüneteket fog okozni. Erőszak történhet akár a családunkban is, mint ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, hogy annak idején ezt a kisfiút valószínűleg a szülei megpofozták volna, nem tudott elég rendesen szlovákul, elég gyorsan nem tudott reagálni szlovákul, és neki kellett volna viselni a következményeit. Ez egy családon belüli erőszak történet. Ez ugyanúgy kibukhat később is, és ha ezek az építőkövek összeadódnak, akkor bizony ez társadalmi feszültségekhez fog vezetni, amit általában aztán kihasznál egy politikai irányzat, aminek aztán hosszú távon nagyon súlyos következményei lehetnek. Nem csak politikai szinten, hanem akár gazdasági szinten, oktatás, egészségügy, bármilyen szférába is megyünk, ennek lesznek következményei. És lehet, hogy ez úgy tűnik, hogy én most itt az ördögöt a falra festettem, és így, hát ugyanem, ez egy strand jelenet, és egy gyerektől megkérdezték, hány éves, most miért kell ebből mindjárt világháborút vizionálni? Nem kell, de tényleg a tapasztalat, a tudományos adatok azt mutatják, hogy összeadódnak a dolgok, és foglalkoznunk kell velük, ha meg akarjuk akadályozni, hogy rossz irányt vegyenek.
1: Mindenesetre én köszönöm önnek, hogy eljött ide körünkbe, és hogy ezt megosztotta velünk. Tóth Erzsébet Fanninak köszönöm szépen az interjút.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 88. adásának ismétlését hallották. Bécsben élő Földink, Tóth Erzsébet Fanni pszichológus, társadalomkutató volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Zsabka Levente és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tomko Noszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Poleman Tévával, a Pozsonyi Kifli alapító elnökével beszélgetünk. Folytatódik Arcmás portré sorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Szerdán a Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SZSZ szerint hiányos az új polgári törvénykönyv tervezete. A Kreml minden orosz szankciójának eltörlését követeli. Erős széllökésekkel kell számolni. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az ellenzéki SZSZ szerint befejezetlen az új polgári törvénykönyv tervezete. Mária Kolékova parlamenti képviselő szerint a jogszabálynak az igazságügyi miniszter egyik fő prioritásának kellett volna lennie. Az SZSZ több részét üdvözli, ugyanakkor hiányosságokat is kifogásol. Kolékova szerint a tervezete nem javítja kellően a vállalkozói környezetet, például nem tartalmaz külön szabályokat a családi vállalkozásokra. Az ellenzéki képviselő szerint a startupok számára is korszerűbb és rugalmasabb cégformákra lett volna szükség. Emellett bírálta, hogy a törvényjavaslatról a parlamenti tárgyalás előtt nem volt megfelelő társadalmi vita. Az új polgári törvénykönyvről ma tárgyal a parlament, a javaslat a második olvasatban van. A kormány fontolgatja, hogy külön adót vet ki a Slovnaft finomítóra, derült ki Tibor Gáspár a parlament alelnökének nyilatkozatából. A kormány a vállalattal is tárgyalni fog az üzemanyagárakról. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány szerdán dönt a további lépésekről. Fico az Európai Uniót bírálta a magas üzemanyagárak miatt, és úgy véli, a kérdést rendkívüli uniós csúcs találkozón kellene kezelni. Gáspár ugyanakkor kizárta az üzemanyagok jövedéki adójának vagy áfájának csökkentését. Az ellenzék szerint a kormány nem tesz eleget az árak mérsékléséért. A Kreml szerint az Európai Unió által az orosz üzletemberekkel szemben bevezetett szankciók jogellenesek, ezért valamennyi orosz állampolgár és vállalkozó esetében el kellene törölni azokat, jelentette ki Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov arra reagált, hogy egyes uniós országok Alisher Usmanov és Mikhail Friedman szankciós listáról való levételét javasolták, miközben a többi orosz üzletember elleni intézkedések érvényben maradnának. Moszkva ezt a megoldást elutasítja. Az uniós tagállamok tegnap nem tudtak megállapodni a szankciós lista meghosszabbításáról. A mintegy 3000 személyt és szervezetet tartalmazó lista érvényessége ma éjfélkor jár le. Meghosszabbításához valamennyi tagállam jóváhagyása szükséges. A listán mások mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter is szerepel. Egy 17 éves fiút tartóztattak le Lengyelországban, akit egy nagyobb terrortámadás előkészítésével és neonáci körökhöz való kapcsolódással gyanúsítanak. A bíróság 3 hónapra letartóztatásba helyezte. A lengyel belbiztonsági ügynökség szerint a fiú fegyvereket és katonai felszerelést akart beszerezni, valamint terrorszervezetek tevékenységéről gyűjtött információkat. Lakásában elektronikus eszközöket és adathordozókat foglaltak le. A nyomozók szerint a fiatal neonáci csoportokban volt aktív, ahol erőszakról és terrortámadásokról is beszéltek. A hatóságok további, a szélsőséges körökhöz kapcsolódó személyeket is vizsgálnak. Az Európai Unió és a Fülöp-szigetek megállapodtak a tervezett szabadkereskedelmi egyezmény fő pontjaiban. A tárgyalások áttörését Máros Sefcovics, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa jelentette be. A felek 2016-ban kezdték meg az egyeztetéseket, de azok egy évvel később megszakadtak. A tárgyalásokat 2024 márciusában indították újra. Sefcovics szerint a megállapodás hivatalosan a következő hónapokban zárulhat le. A megállapodás erősítheti az EU kereskedelmi kapcsolatait az indiai csendes-óceáni térségben, és diverzifikáltabb ellátási láncokat eredményezhet. A Fülöp-szigetek 2025-ben az EU negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere volt. 11 ember, köztük diákok sérültek meg egy iskolai lövöldözésben a nyugat-törökországi Turgutluban. 2 sérült állapota súlyos. A lövöldözéssel egy kiskorút gyanúsítanak, akit őrizetbe vettek. A támadás ma reggel történt egy középiskola előtt. A hatóságok a gyanúsított szüleit és nagyapját is őrizetbe vették. Vizsgálják, hogyan került a fegyver a fiatalhoz, és azt is, hogy az esetet megelőzte iskolai zaklatás. A tanítást az érintett iskolában a nap hátra levő részére felfüggesztették.
0: Időjárás.
1: Délután is változékony idő várható országszerte. Északon többnyire erősen felhős lesz az ég, több helyen esőre és záporokra is számítani kell. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Észak-nyugati szél fúj helyenként erős széllökésekkel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Jelentős torlódás alakult ki Kisuca új hely előtt Csoca felől érkezve, a menetidő mintegy 50 perccel nő. Solna felől körülbelül 15 perces késéssel kell számolni. Figyelmeztetés a D1-es autópályán Galgóc után Trencsén felé a 75-ös kilométernél egy defektes kis teherautó áll a leálló sávban. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Válás vagy különköltözés esetén az egyik legnehezebb kérdés mindig a gyermek sorsa. Sokan ma is gyermek elhelyezésről beszélnek, pedig a jog ennél jóval összetettebben szabályozza, hogy kinél él a gyermek, hogyan alakul a kapcsolattartás, és mit jelent a közös szülői felelősség. Mai jogi rovatunkban azt járjuk körül, mi a különbség a gyermekelhelyezés és a szülői felügyelet között, mit jelent a váltott gondoskodás, mikor dönt a bíróság és milyen szempontokat vesz figyelembe, amikor a gyermek jövőjéről határoz. A kérdésekre ezúttal is dr. Ulekla Ildikó válaszol nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval milyen jogi kifejezések vagy jogi fogalmakat kell megkülönböztetnünk a gyermekelhelyezéssel kapcsolatban?
2: A köznyelvben még ma is gyakran használható ez a fogalom, hogy gyermekelhelyezés, de a jog azonban sokkal inkább és elsősorban a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlásáról beszél. A jogi gondolkodás tehát jóval árnyaltabb, mint ahogy ezt a köznyelvben feltételezzük. A bíróság valójában a személyes gondoskodásról, a kapcsolattartásról és a tartásdíjról dönt. A legfontosabb kérdés viszont nem az, hogy a gyermek kihez kerül, hanem az, hogy hogyan biztosítható számára a lehető legstabilabb, legbiztonságosabb és érzelmileg főként legkevésbé megterhelő élethelyzet.
1: Mindezek alapján milyen formái lehetnek a szülői gondoskodásnak?
2: A valóságban a bíróság azt határozza meg, hogy a gyermek melyik szülőnél fog élni, tehát kinek a felügyelete alá kerül a gyermek legfőképpen. A gyakorlatban több megoldás lehetséges. A gyermek élhet elsősorban az egyik szülő személyes gondoskodásában, miközben a másik szülő rendszeres kapcsolattartást gyakorol és tartásdíjat fizet. Lehetséges emellett még váltott személyes felügyeletet is ítélni a bíróságon, amikor a gyermek meghatározott időszakokban felváltva tölti mindkét szülőnél az idejét, és egy nagyon új, vagy viszonylag új institúció is létezik, ez pedig a közös felügyelet, amikor olyan megoldást találnak a szülők, amikor a képesek szélesebb körben is megállapodni a közös döntéshozatalokról és a mindennapi együttműködésről, és ilyenkor ugye a gyermekkel kapcsolatban úgy funkcionálnak, mint hogyha még házastársak lennének, de a házasság az mondjuk, vagy a közös élet az felbomlott, de a gyereknek a kérdéseiben meg tudnak egyezni, és nem tartják szükségesnek azt, hogy a bíróság

0: a fejük fölött elég komoly dolgokról döntsön. Fontos tudatosítani azonban, hogy a válás vagy a különélés után a szülői jogok jelentős része továbbra is mindkét szülőt megilleti. Tehát az, hogy az egyik vagy a másik szülőnek a felügyeletében van a gyermek, vagy akár közös felügyeletben, vagy akár váltott felügyeletben, az nem azt jelenti, hogy az egyik vagy a másik szülő a döntéshozatalokból nem veheti ki a részét, hogy nem viheti el a gyermeket orvoshoz, nem nyithat neki bankszámlát, nem mehet el a szülői értekezletre. Ezek a jogok ezek fennállnak abban az esetben is, hogyha akár az egyik szülőnek van odaítélve gondozásba a gyerek, illetve felügyeletbe a gyerek. Viszont erről azért a közhiedelembe vagy a közéletbe elfeledkeznek a szülők, és teljhatalmú döntéshozónak képzelik magukat abban az esetben, ha adott esetben ugye nekik van odaítélve a gyermek. Ez nem így van. És a fontos kérdésekben pedig, hogyha nem tudnak dűlőre jutni, akkor még mindig nem az egyik vagy a másikuk az, aki a döntést meghozhatja, hanem egyetértést kellene elérniük. Ha pedig ez nem válik be, akkor a bíróság fog dönteni ezekről a kérdésekről. Csak hogy szemléltessem ezeket a kérdéseket, például az egészségügyi ellátás, szükség van egy kezelésre, vagy egy pszichológusi kivizsgálásra, mindkét szülőnek bele kell egyezni abba, hogy ez megtörténhessen, vagy akár az iskola megválasztása is egy fontos kérdés a gyermek életében. Nem beszélünk most itt vagyonszerzésről, mert az minden esetben, még hogyha házastársak is a szülők a bíróság jogkörébe tartozik, de ilyen egyszerű kérdésekben is, amik viszont a gyermeknek az életében nagyon fontos jelentőségűek, vagy meg kell egyezni a szülőknek, vagy pedig a bíróság ebbe akár bele is szólhat. Gyakori eset például az, hogy és a praxisomban is többször előfordult, hogy a szülők nem tudtak megegyezni, hogy magyar vagy szlovák iskolát választanak, és ilyen esetben körültekintően a bíróság ezt kivizsgálta, akár a gyerek szempontjából, illetve főként a gyerek szempontjából is, de akár a gyereknek a véleményét meghallgatva is.
1: Gyakran találkozunk azzal, hogy az édesapák kevesebbet a bírósági döntés alapján kevesebbet látják, vagy láthatják a gyerekeiket, mint ahogy szeretnék, és nagyon gyakran ennek hátterében nem valamilyen nyomós ok áll, hanem inkább mondjuk egy bosszú a volt feleség, vagy az édesanyja részéről. Mit tehet ilyenkor egy apa, hogyha ilyen csapdába kerül?
0: Nem egyszerű megválaszolni a kérdést. Én azt gondolom, hogy amennyiben van egy korrekt kapcsolat a gyerekkel, akkor nincs az a másik szülő, aki ennek határt tud szabni. Törvényes keretek vannak rá egyébként, hogy a bíróság apuka mellé álljon, és örülök is, hogy följött ez a téma, mert lehet, hogy akkor a beszélgetés során ki kellene térni a tévhitekre, amik a gyerek elhelyezéssel, illetve szülői felügyelettel összekapcsolhatók. Az egyik nagy tévhit az, hogy Szlovákiában még érvényes a posztkommunista örökségünkre jellemző mondás, hogy az anyának több joga van. Mai tudásommal, illetve mai tapasztalatommal azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Nagyon sokszor előfordul, hogy azok az anyukák, akik ilyen hozzáállással vannak a gyerekneveléshez, koppannak egyet az eljárás végén, és akár egy váltott felügyeletet el tudunk érni apukáknak, és egyre több az az eset is, amikor a bíróság akár az édesapát tartja alkalmasabbnak a gyereknevelésére.
1: Mit jelent a váltott gondoskodás?
0: A váltott gondoskodás, vagy a váltott felügyelet, ez talán jobban beivódott már a köztudatba, azt jelenti, hogy a gyermek egy előre meghatározott rendszerint mindkét szülőnél él, tehát nem az egyik szülőnek a gondoskodására van bízva, és a másikkal csak a kapcsolatot tartja, hanem mindkét szülőnél kialakított tartós élete van. Ez általában egy meghatározott időn belüli váltakozást is feltételez. Leggyakoribb formája az, amikor egy hét egyik szülőnél, másik hét pedig a másik szülőnél van, vagy rövid-hosszú hetekre osztjuk ezt az időszakot, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy egy bizonyos időszakot, mondjuk egy évet, kettőt nézünk, vagy veszünk alapul, és abban vizsgáljuk, hogy az adott gyermek egyik és másik szülőnél azonos időt töltsön, Vannak arra is példák, hogy mondjuk kéthetes váltakozások vannak, havi váltakozások vannak, vagy akár féléves váltakozások vannak. A cél tehát az, hogy a gyermek mindkét szülővel valós, rendszeres és mindennapi kapcsolatban maradjon. Ez nem minden családban működik, ezt azért el kell mondani. A váltott felügyelet feltételezi, hogy a szülők legalább minimális szinten képesek legyenek együttműködni, és a gyermek mindkét háztartásban megfelelő körülmények között élhessen. Nem árt az adekvát kommunikáció a két szülő között, viszont a bírósági szokásuk szerint ez nem feltétele egyébként a váltott felügyeletnek, tehát hogy az, hogy a szülők nem kommunikálnak, vagy nem adekvátan kommunikálnak, az nem lehet indok arra, hogy ne legyen váltott felügyelet. Ha a szülők között állandó és erős konfliktus van, a váltott felügyelet a gyermek számára akár egyébként folyamatos feszültségforrás is lehet, úgyhogy ezekben az esetekben érdemes elgondolkozni azon, hogy elsősorban a saját kapcsolatunkat tegyük helyre, és aztán gondolkodjunk váltott felügyeletben. Ha a szülők egymáshoz viszonylag közel laknak, a gyerek ugyanabba az iskolába járhat, ha ugyanazok a barátai és a külön órái is megmaradnak, és a szülők képesek egyáltalán egyeztetni a mindennapi ügyekben, a váltott felügyelet az alapvetően reális is lehet, viszont nem kizárt kellő belátás és jó kapcsolat és kommunikáció mellett akár a nagyobb távolság sem. És láttam már olyan bírósági döntéseket is, amikor akár két iskolába is járt a gyermek, szóval, hogy távol laktak egymástól a szülők, és akkor két iskolába járt a gyermek. Megjegyzem, én azért ezt a lehetőséget, ezt nem preferálnám, és nem is tudok azonosulni vele, de ez nem az én tisztem, hogy ezt fölülvizsgáljam. Tény, hogy vannak ilyen döntések is ritkábban. Ami számomra nagyon szimpatikus megoldás a váltott felügyeletben élő szülőknél, az például az, hogyha a közös fészket meghagyják a gyermeknek, és maguk költöznek a szülők, ilyenre is van lehetőség, és azt gondolom, hogy mindenképp ezekben az esetekben a stabilitást kellene keresni, tehát hogyha egy kicsi belátással is vagyunk a gyermekre, akkor azt gondolom, hogy a váltott felügyelet az működőképes rendszer lehet, de véleményem szerint mindig csak akkor, hogyha a szülők képesek egymással a gyerek dolgairól kommunikálni, ugyanis azt gondolom, hogy a gyerek, és ez egy nagyon nagy szálló ige az irodámba, és a gyerek az csak gyerek, az nem hülye. A gyerek megtanulja játszani a játékot, és azt a legnagyobb ellenségünknek sem kívánhatjuk, hogy két kapura játszon egy gyerek.
1: Mi történik olyankor, hogyha a szülők nem tudnak megegyezni? Mi alapján, milyen szempontok szerint dönt ilyenkor a bíróság?
0: Sok kérdést kell a bíróságnak figyelembe venni ahhoz, hogy dönteni tudjon. A legideálisabb helyzet az, amikor van a bírósági megegyezés, tehát a megegyezés a szülők között, amit a bíróság jóvá hagyhat. Egyébként országszerte ma már van egy ilyen program, aminek alávetik azokat a szülőket, akik szeretnék oldani a gyerekeikkel kapcsolatos kérdéseket bírósági úton. Ezt úgy hívják, hogy Cochem program. Arról szól, hogy egy koordinátorhoz kell menni a szülőknek még azelőtt, hogy tárgyalás lenne az ügyben, és a koordinátor segítségével próbálják ezt a három kérdést, ami a gyerekeket illeti, megoldani. Ott már kapnak ügyvéden kívül is egy ilyen elképzelést, vagy egy ilyen rálátást arról, hogy mi az, ami adekvát, mi az, ami számításba jöhet, hol vannak esetlegesen elrugaszkodott követelések egyes felek részéről. Általában ez az a fél, akinél a gyerek el van ugye helyezve, vagy el szeretné, hogy helyezve. Úgyhogy amennyiben a szülők meg tudnak egyezni a gyerek jövőjét érintő kérdésekben, akkor a bíróság ezt rendszerint jóvá is hagyja, ezt a megállapodást, és ezt annak ellenére is, hogy mondjuk nem a Cochem program keretein belül köttetett. Viszont van felülvizsgálati joga, és fontos hozzátenni azt is, hogy a szülők közti konfliktus sokszor nagyon nagy terhet jelent a gyermek számára, és ezt kívánjuk kívánja eliminálni maga a bíróság és az általa kihelyezett gyámnak is nevezett munkaügyi hivatal, aminek van egy részlege, amit gyámhivatalnak is nevezünk, és az onnan kinevezett hivatalnokok vizsgálják a körülményeket egyik és a másik szülőnél arra, hogy mi a legjobb megoldás. Ha nincs megegyezés, akkor egyértelmű, hogy a bíróságnak kell döntenie. Ilyenkor a felek gyakran bizonyítékokat nyújtanak be az állításaik igazolására, meghallgatásra kerül sor, szükség esetén akár bírósági szakértőt is bevetnek. Amennyiben reflektálva az előző pár gondolathoz, amennyiben váltott felügyeletről van szó, és az egyik szülő nem szeretné a váltott felügyeletet, akkor az szinte biztos, hogy szakértői véleménynek a átbírálására ad okot. Nyilván ezek a perek, ahol nincs megegyezés, sokkal költségesebbek, és érzelmileg is megterhelőbbek az egész család számára. Tehát a bíróság az eljárás során elsősorban azt a kérdést teszi fel, hogy melyik variáció a gyermekfelügyeletnek a legmegfelelőbb adott élethelyzetben, és ennek függvényében aztán oldja a láthatást, illetve az elhelyezést, és ennek függvényében pedig aztán a tartásdíj mértékét is.
1: Akkor valójában milyen szempontokat néz a bíróság ilyenkor, mi alapján dönt?
0: A kiinduló pont az mindig az, hogy ami már el is hangzott, hogy mi a legjobb érdeke a gyermeknek. A bíróság figyelembe veszi a gyerek életkorát, egészségügyi állapotát, érzelmi kötődéseit, a szülők nevelési képességeit, lakhatási körülményeket, munkarendet, kommunikációs készséget, valamint azt is, hogy melyik szülő milyen mértékben gyakorolta a tényleges gondozását, tehát mindennapi gondozását a gyermeknek az elmúlt időszakban. Tehát a bíróság nem csak azt nézi, hogy ki mit állít magáról, hanem azt is, hogy mi az, ami igazolható, például, hogy ki szokta vinni a gyereket orvoshoz, vagy ki tartja a kapcsolatot az iskolával, vagy ki az, aki le tudja szervezni és kivitelezni is mondjuk a külön órákat, akár a munkahelyének függvényében, vagy hogy el tudja mindkét fél látnie a mindennapi feladatokat, nem csak munka, hanem akár, vagy munkahely, hanem akár készségek szempontjából is. Nagyobb gyermekek esetében természetesen a gyermek véleménye is jelentős lehet egy elbírálás folyamán, de ez nem azt jelenti, hogy a gyerek fogja eldönteni, hogy kinél lesz elhelyezve, ezt minden esetben felülbírálja a bíróság. Azt, hogy milyen korban és milyen mértékben tudnak beleszólni ebbe a dologba a gyermekek. Ahogy azt már említettem, a gyámhivatal az, aki az ő érdekeiket képviseli. A gyámhivatalnak magának bármilyen korú gyermekhez ki kellene menni, nem mindig szokott ez megtörténni, és a korukhoz mérten azért számításba kellene venni a véleményüket. Nyilván egy kisebb gyermeknél játékos formában próbálják meg megtudni a véleményüket. A nagyobb gyermekek pedig már akár a bírósági tárgyalásra is behívhatóak. Sokat segít ebben a Cochen program. A Cochen program keretein belül akár a gyereket is meghallgathatja a koordinátor. Egyébként a bíróságnak van is erre terme, hogy akár gyerekeket játékos formában meghallgassanak. Gyakoribb viszont az, hogy mondjuk egy 10-12 éves gyereket már a bírósági tárgyalás keretein belül a bíró hallgatja meg. Ilyen esetekben a szülők nem vesznek részt ezen a meghallgatáson, tehát csak a gyámhivatal képviselője, az írnok és a bíró az, aki bent tartózkodik a teremben. A gyermeknek a véleménye, ez egy nagyon nagy újítás például most, hogy a gyermeknek a véleménye attól függően, hogy hogyan nyilatkozik róla, ismertetve lehet a szülőkkel, eddig mindig ismertetve volt, most már a gyerekek eldönthetik, hogy szeretnék-e, hogy a szülők megtudják a véleményüket. Tehát ez egy ilyen alapvető, elsődleges kérdés mindig, hogy ellenkeznek-e, hogy ezt elmondják egyik vagy a másik szülőnek. Nekünk ez eléggé megnehezíti a dolgunkat, mert hogyha adott esetben a gyermek azt mondja, hogy nem szeretné, akkor ez egy lezárt borítékba kerül, és úgy dönt a bíróság, hogy gyakorlatilag nem tudjuk meg az eredményét ennek a kérdéssorozatnak. Ami még a bírósági szempontból nagyon fontos, az az, hogy a kiskorú kiadásainak tételesen meghatározzuk. Ebben is sokat segíthet például egy ügyvédi konzultáció, vagy akár egy ügyvédi beadvány, mivel mi már tudjuk azt, hogy mi az, ami bizonyításra szorul. Vannak ugyanis ilyen tévhitek szintén, hogy minden kiadást számlával kell igazolni. Ez nem feltétlenül igaz. Én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy a ételt, a ruházkodást és a drogériát, tehát ezeket a tisztálkodási szereket nekem nem kell, hogy számlával igazolják. Nyilván a bíróságnak van egy elképzelés, egy adott korú és adott nemű gyermek az milyen költségekkel jár ezekben a tételekben. Lehet márkás ruhában járatni a gyermeket, és lehet egyszerűbb ruhákat is olcsóbban beszerezni. Nyilván nem a márkás ruhák a mérvadóak. Kivételt képez az az eset, amikor maguknak, a szülőknek a bevételi forrásaik is indokolják a magasabb életszínvonalat, vagy legalábbis a köteles szülőnek a életszínvonala, de ugyanez étteremben is lehet étkezni, meg otthon is lehet főzni, és teljesen más összegekhez jutunk, tehát hogy egy ügyvéd ezeket a költségeket tudja. Fontos viszont azokat a költségeket bizonyítani a bíróság felé, amik nem általánosak, akár egy egészségkárosodással összefüggőek, és itt most nem arra gondolok, hogy valaki mondjuk rokkant nyugdíjra jogosult lenne, tehát hogy olyan egészségkárosodása van, hanem olyanra gondolok, hogy mondjuk egy szemüveg, egy fogszabályzó, vagy akár egy ételallergia is megnyomja ezeket a költségeket. Viszont ebben a kérdésben is a döntés felelőssége továbbra is a bíróságnak áll fenn.
1: Melyek a legnagyobb tévhitek a gyermekelhelyezéssel kapcsolatban?
0: Ezek a kedvenceim, amikor azzal jön valaki, és ez erről már szó volt, hogy az anya mindig automatikusan megkapja a gyermeket. Hogy ez a legnagyobb tévhit szerintem, ami még él a társadalomnak a fejében. Vagy az, hogy aki többet keres, annak több joga van a gyerekhez. Ez is egy nagyon nagy tévhit, szerintem ez sem így van. Ami engem megborzongat, az az, mikor azt mondjuk egy oviskorú gyerekre, hogy majd ő eldönti, hogy mit szeretne, nem. Ez a szülői felelősségünk is, és azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosítsuk, hogy mi neveljük ezeket a gyerekeket, és nekünk kell megmondani, hogy mi a legjobb számukra, és kicsit belátással lenni a másik félre is, és beleképzelni magunkat a másik félnek a helyzetébe, meg hogy hogyan éreznénk magunkat a ő helyzetébe, és szerint a gyermeket vezetni, és akkor nem lesz olyan gondolata se, hogy ő az, aki majd megmondja, hogy kivel szeretne élni. Azt gondolom, hogy ilyennek nem is lehet kitenni egy kiskorú gyermeket, hogy ilyen fontos döntéseket hozzon, és ilyen teher alatt éljen. És a kedvencem, a legnagyobb és a legelterjedtebb az az, hogy aki nem fizet tartásdíjat, annak nincs joga látni a gyermeket. Tehát a kettő teljesen független kérdés egymástól.
1: A gyermekelhelyezés legnagyobb kérdéseiről beszélgettünk dr. Ulekla Ildikóval a mai jogi rovatunkban. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
0: Köszönöm a lehetőséget.

Gondolat is szép, csak érezni, hogy jó, hogy épp nem őrül a kerék. Nem csinálni semmit, csak ritkán van ilyen. Egy séta lenn a parkban, a híres helyeken. Mintha nem is én, csak egy hűvös idegen. Nézzem ez a város, hogyan ugyanaz nélkülem. Egy kávé vagy egy kortyital kinn egy teraszon, és csábít az az áruház a másik oldalon. Távolabbról hallom, zene szól valahol.

Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tom Kónoszek Barbarával, a Woman Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Poleman Tévával, a Pozsonyi Kifli alapító elnökével beszélgetünk. Folytatódik Arcmás portré sorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Szerdán a Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullámhosszain.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Idén már 12 ember halt meg a hőség miatt Szlovákiában. Irán 7 napon belül megnyithatja a Hormuzi szorost. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az ellenzéki SZSZ szerint befejezetlen az új polgári törvénykönyv tervezete. Mária Koléková parlamenti képviselő szerint a jogszabálynak az igazságügyi miniszter egyik fő prioritásának kellett volna lennie. Az SZSZ több részét üdvözli, ugyanakkor hiányosságokat is kifogásol. Koléková szerint a tervezete nem javítja kellően a vállalkozói környezetet, például nem tartalmaz külön szabályokat a családi vállalkozásokra. Az ellenzéki képviselő szerint a startupok számára is korszerűbb és rugalmasabb cégformákra lett volna szükség. Emellett bírálta, hogy a törvényjavaslatról a parlamenti tárgyalás előtt nem volt megfelelő társadalmi vita. Az új polgári törvénykönyvről ma tárgyal a parlament, a javaslat a második olvasatban van. Idén már 12 ember meghalt Szlovákiában a túlzott hőség közvetlen következtében. Ez csak nem tízszerese a 2016 és 2025 közötti éves átlagnak, közölte a szlovák statisztikai hivatal. A június és augusztus közötti időszakban összesen 12.510 ember halt meg, ami 2,2%-kal kevesebb a 10 éves átlagnál. A hivatal szerint tehát idén nyáron nem volt kimutatható általános többlethalálozás. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hőség közvetetten is növelheti a halálozás kockázatát, például a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcserebetegségek súlyosbításával. Tar Zoltán magyar kulturális miniszter új tagokat nevezett ki a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumaiba, és leváltotta az előző minisztériumi vezetés által kinevezett tagokat. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. A miniszter szerint a cél az alap szakmai színvonalának és közbizalmának erősítése. A személyváltozásokat egy tavasszal kirobbant támogatási botrány előzte meg, amelyben több mint 17 milliárd forintnyi állami támogatás elosztását vizsgálták. Az ügyben a Magyar Adó és Vámhatóság költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított, és több tisztségviselőt is őrizetbe vettek. Újabb amerikai katonai kontingens tart Litvánia felé, jelentette be Gitanas Nauseda, litván elnök. A pontos létszámot egyelőre nem közölték, de az elnök szerint nem lesz kisebb a jelenlegi kontingensnél. Nauseda szerint az amerikai katonák jelenléte fontos része a litván és a balti térség védelmének. Az új rotáció egyben az amerikai katonai jelenlét folytatását jelenti Litvániában. A bejelentés hátterében az is áll, hogy Washington felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, és nagyobb védelmi szerepvállalást vár európai NATO szövetségeseitől. Irán 7 napon belül újra megnyithatja a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők tengeri blokkádját, közölte egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters-el. Az iráni vezetés szerint a New Yorkban tartózkodó küldöttségnek teljes felhatalmazása van a diplomáciai tárgyalások újraindítására. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közben azt mondta, Washington nyitott a tárgyalásokra, de jelenleg nincs konkrét egyeztetés. A Hormuzi szoroson jelentősen visszaesett a hajóforgalom, a térségen a háború előtt naponta több mint 100 kereskedelmi hajó haladt át. Izrael teljesen kiürítené Gáza várost, ha a Hamász újabb izraeli túsztejtene, jelentette ki Izrael Katz, Izrael védelmi minisztere. Azt mondta, az intézkedés mintegy 1 millió ember elűzését jelenteni a városból dél felé. Katz szerint izraeli hírszerzési információk utalnak arra, hogy a Hamász újabb emberrablásokra készül. A miniszter azt is közölte, hogy az izraeli hadsereg addig nem vonul vissza a gázai övezet úgynevezett sárga vonalairól, amíg a Hamászt fel nem számolják és a területet le nem fegyverzik. Katz emellett újabb iráni katonai fellépést is kilátásba helyezett, ha azt szükségesnek tartják.
0: Időjárás.
1: Délután is változékony idő várható országszerte. Északon többnyire erősen felhős lesz az ég, több helyen esőre és záporokra is számítani kell. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Észak-nyugati szél fúj helyenként erős széllökésekkel.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Jelentős torlódás alakult ki Kiszucóújhely előtt Csoca felől érkezve, a menetidő mintegy 50 perccel nő. Zsolna felől körülbelül 15 perces késéssel kell számolni. Figyelmeztetés a D1-es autópályán Galgóc után Trencsén felé a 75-ös kilométernél egy defektes kis teherautó áll a leállósávban. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: Reklám.
5: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. Volt egyszer egy Mephisto zenekar, amely a felvidéki rock történelem egyik izgalmas időszakában létezett, mégpedig a 90-es években, amikor sok újdonság történt zenei téren, amikor teljesen más volt a világ és a zeneipar, és amelyre talán máig nosztalgiával gondolunk vissza. Így hát nosztalgiáztunk mi is egy picit Vavrecki Bálinttal, aki az egykori érsekújvári sikerzenekar, a Mephisto alapítója és énekes gitárosa volt. Hogyan indult az ő történetük, milyen volt az akkori világ, és milyen volt az érsekújvári élet? Hogyan és mire emlékszik vissza szívesen, milyen különleges sikereket értek el azokban az időkben, és mi történt aztán a zenekarral, milyen lett a folytatás? Vavrecki Bálinttal egy újvári étteremben beszélgettünk néhány nappal ezelőtt. Én már néhány hónapja megkerestelek ezzel az ötlettel, mivel az érsekújvári zenei élet a 90-es években izgalmas volt, vagy legalábbis mából visszatekintve egy izgalmas időszak volt. De viszont elég sokáig gondolkoztál a válaszon, és először nem akartad elfogadni ezt a beszélgetést, vagy legalábbis hezitáltál rajta, és gondolkoztál rajta, hogy beszélgessünk erről az időszakról, és beszélgessünk a Mephistóról. Miért érezted úgy, hogy nem egyértelműen igen a válasz?
2: Tehát ez volt az első reakcióm azért talán, mert aktívan a zenével nem foglalkozom most már 10-15 éve, és akkor amikor először beszéltünk erről a témáról, akkor azt mondtad, hogy úgy értettem, hogy beszéljünk a zenei életemről. Persze a Mephisto volt a legmeghatározóbb és az eleje, csak mivel most már nem vagyok aktív zenész, ezért úgy gondoltam, hogy talán nem is akarok erről beszélni különösebben, de aludtam rá kettőt.
1: Ugye már előbb is utaltam rá, hogy azért, hogyha Újvárban kimondod a Mephisto nevét, és azoknak az embereknek, akik abban a korban éltek, vagy fiatalok voltak, azoknak ismerősen cseng ez a név, de úgy általánosságban véve, hogy az előbb már említettem, az az időszak egy színes, izgalmas időszak volt az újvári zenei életben. Te is így gondolod, vagy ezt csak én látom így?
2: Nem, szerintem abszolút igazad van, nagyon izgalmas időszak volt. Persze én is nosztalgiával gondolok vissza a 90-es évekre, de tehát 90-ben indult a zenekar, egy évvel 89 után. Mindenki nyílt, minden tele reménnyel, de nagyon fiatalok voltunk. Tehát én elsős gimis voltam, amikor az egész indult, és egy baráti hobbi feldolgozás zenekarként a garázsban otthon, ahogy szokott, és annyira gyors tempó, annyira hirtelen, másfél-két éven belül már a színpadokon játszottunk, tehát hirtelen nagyon gyorsan történtek a dolgok, akkori fejjel szerintem fel sem tudtam fogni, sőt mai napig még bárcsak ezzel a tudással lettem volna már akkor, mert annyira még nem gondoltuk át, de abszolút izgalmas időszak volt. Rengeteg zenekar volt, beindultak a fesztiválok. A nagy fesztiválok közül is, ugye 93-ban a Sziget, ami pedig bennünket illet a Klik fesztiválok. Ugye ez a 90-es évek első fele, tehát ez nálunk meghatározó volt, szinte mindegyiken játszottunk szerintem.

0: Ja, ahogy mondod, nagyon izgalmas időszak volt.
1: És milyen volt akkor Újvár? Milyen volt az újvári élet a fiatalok számára?
0: Onnan indítanék, hogy én nem vagyok tőzsökeres újvári. Szüleim, anyu és apu is nagyölvediek. Tehát 14 éves koromig az összes nyári szünetet, az összes tavaszi szünetet, őszi szünetet első naptól az utolsó napig Nagyölveden töltöttem. Tehát Újvárba igazából csak iskolába jártam, edzésekre, és utána mentünk Ölvedre. Az első nyaram 8. utáni nyár volt, amit Újvárban töltöttem, ugye készültem a gimire, újvári gimibe, és ekkor alakult a zenekar. Tehát onnantól kezdve aztán az összes időm ezzel töltöttem, hogy a zenekari próbák, és tehát minden erről szólt ezután már. Igazából nem is ismertük még a várost, nem nagyon jártunk ki, 14-15 évesek voltunk, tehát nálunk arról szólt minden, hogy zenéltünk. Aztán később megismertük a városbeli zenekarokat, más bandákat, barátságok, kapcsolatok alakultak ki, és váltottuk a fesztiválok színpadjait. Úgyhogy nagyon jó időszak volt. És a város pezsgett, tehát én nem tudom, például ma is biztos vannak a városban zenekarok, sőt, tudok is 2-3 nagyon jó zenekarról, de annak akkor más volt teljesen a vibe-ja, tehát más volt az egész.
1: Színesebb volt, több ember volt kint, és az éjszakai élet is kicsit élénkebb volt, mint manapság?
0: Teljesen más világ volt, ugye. Kedden megbeszéltük, hogy pénteken 8-kor találkozunk, és akkor mindenki ott volt az Amfi előtt a Majzon téren. Nem voltak mobilok. Az emberek nem ültek otthon, a fiatalok nem ültek otthon a gépek mögött nyilván, és nagyon boomerként hangzik ez, de tényleg. De így volt. De így volt. Tele volt a térként. Tele volt az Amfi előtt, tele voltak a sörözők. Szerintem ez megváltozott, ha már nincs így. Vannak kint emberek a városban, de nem a fiatalok, nem a tizenévesek. Konkrétan a fesztiválok szerintem ekkor indultak el, a 90-es évek elején, mondjuk 90-től, itt a környékbeli fesztiválok is. Az előző rendszerben nem igazán voltak fesztiválok, vagy tehát nem tudom, hogy volt az zenekaroknak ilyen lehetőségük, hogy ilyen helyeken fellépjenek. De én ezt az időszakot úgy éltem meg, hogy tényleg minden hétvégén fesztiválokra jártunk, vagy mint előadók, vagy mint nézők.
1: Akkor nagyon sok magyarországi fellépő járt ide koncertezni, vagy nagyon sok zenész megfordult itt Újvárban. Egyszer mesélted, hogy Gerendai Károly is ült a Hollywood nevű bárban, Újvárban.
0: Így van. 90-es évek elején egy baráti társaság, a magyar sulisok 15-től 20 éves korig összefogtak, találkoztak, és újra elindították lent a Csomagok alatt a Csontbárt, ami annak idején működött, amikor a Csomagok megalakult Újvárban valamikor a 60-as években, és ennek még az a érdekessége, hogy többnyire a szüleik, tehát mit tudom, egy tőzsgyökeres újvári családok, Szombat, Klein, Oros, stb. Tehát rengeteg nagy társaság volt, elkezdtük csinálni a Csontbárt újra, és ebből nőtte ki magát a klik.
1: Kassák Lajos ifjúsági klub.
0: Így van. Mármint tehát az 90-es évek elejétől, ami aztán kezdett működni. Rokkóék lejártak, Kis Peti, ugye akkor ő szervezte a legtöbb koncertet, aztán ő vette át a kliknek a vezetését is. Azt hiszem, hogy Gerendai Károly is az ő kapcsolataink keresztül jutott el Újvárba, mert koncerteket szervezett a Hollywoodban, már a Kis Peti, akkor mi is felléptünk többször, és ott találkoztam vele, ez 92-ben vagy 3-ban volt, az első Sziget előtt, vagy azon az éven. Szerintem ennek a kapcsolatnak köszönhető az, hogy aztán 94-ben felléptünk, tehát Kis Peti segített akkor Gerendai Károlyhoz eljutni, és Ja, találkoztam vele 92-3-ban.
1: Milyen volt a Sziget akkoriban?
0: Teljesen más. Nem tudom, emlékszel az első, itt a ősújfalusi fesztiválokra, emlékszel? Nem igazán. Teljesen, vagy az első klikfesztiválokra kint Szímén vagy Kamocsán. Tehát ilyen, hogy faszínpad, akármi, egyszerű technika, egyszerű. Nyilván Sziget nem volt ilyen falusi színvonal, de a maihoz képest nagyon egyszerű volt, nagyon egyszerű, de 90-es éveknek a varázs az összes, tehát minden fesztiválon érezhető volt, más volt. Szerintem ez az egy-két év, vagy pár év, még 89 után ez fiatalokban akaratlan érezhető volt, akár a fesztiválon résztvevőknél, vagy pedig az előadóknál épp úgy. Tehát megvolt a maga bája. Örülök, hogy akkor voltam 14 éves.
1: Beszéljünk egy picit a kezdetekről, menjünk vissza a gyökerekhez. Gyerekként gondoltál-e a zenére, vagy zenész akartál-e lenni, vagy milyen kapcsolatod volt a zenével, még mielőtt elkezdődött volna a Mephisto?
0: Körülbelül 9-10 éves lettem, amikor először találkoztam a Queen-nel. Nagybátyám zenegyűjteményében találtam a lemezeket, és onnantól kezdve szerelem első látása, hallása, Queen-es voltam körülbelül 13-4 éves kor, amikor az elkövetkező 3-4 év azt, tehát így, hogy betéve tudtam mindent, a budapesti Queen Fan Clubnak a tagja voltam, tehát 80-as évek, tehát leveleztünk, leveleket írtunk, és így váltottuk az információkat. És aztán 89-ben találkoztam az Iron Maidennel és a Metallicával, és aztán az elkövetkező 10 évet ezt határozta meg, ez a zenei stílus.
1: És maga a zenélés, a gitár, az hogyan jött?
0: 13-14 évesen barátomnak volt egy akusztikus gitárja, aztán én is beszereztem egyet, és a szobámban ülve, tanítás után ilyen, hatodikos, hetedikesek, próbálgattunk először pengetni, vagy bögyögtetni, de hát az első is találkozás a hangszerrel, teljesen autodidakta módon tanultunk, senki nem járt közülünk zeneiskolába, és aztán a 8. utáni nyár volt az, amikor már nyilván nagyon olcsó hangszerek, csehszlovák hangszerek, de megvoltak az első elektromos gitárok, erősítők, és akkor kezdtünk próbálni 14-15 évesen. A barátok, ismerősök lejártak próbára, vagy az osztálytársak, mindenkinek tetszett, amit hallottak, nekünk teljesen őrület volt, hogy az, amit azelőtt hallgattunk a lemezeken most, tehát az a gitár hasonlóan szól abból a hangfalból vagy hangszóróból, varázslat volt számunkra abszolút. És így kialakult egy kör, akik mindig lejártak a próbákra, és aztán meg az első fellépés 1990 őszén volt, amikor elsős gimis lettem, és a Gólyabálon, Csemadokban. Ez volt a legelső fellépésünk. Kizárólag feldolgozásokat játszottunk, 5 számot.
1: És az már Mephisto volt? Mephisto néven?
0: Már a 4-es felállás Mephisto néven, igen. Tehát akkor azon a nyáron, tehát 90 nyarán találtuk ki, hogy mi legyünk ezen, akkor is legyen a nevünk Mephisto, és októberben volt az első fellépés a gimis Gólyabálon. És aztán onnantól kezdve májusban rögtön egy amfis fellépés, nem tudom, hogy, tehát az újvári amfiban nyilván pár száz ember lehetett, lehet, hogy 200, lehet, hogy sokat mondtam, 200 ember, de nagyon nagy siker volt, mert csomó olyan számot hallhattak a barátaink, amit azelőtt csak lemezről, meg szalagról. Hát mi eljátszottuk nekik élőben a Metallicát, Megadettet, stb., amit akkor hallgattunk, úgyhogy siker volt.
1: Na de azért mégis ilyen rövid idő alatt, 14-15 évesen egy baráti társaság, gimnáziumi baráti társaság, ahhoz képest elég gyorsan jöttek a fellépések. Ez azt jelenti, hogy ti komolyan gondoltátok? Vagy véletlenszerűen jöttek ezek a lehetőségek?
0: Nem igazán gondoltuk. Persze szerettünk volna, mindenki azért kezd ezzel, hogy egyszer majd nagy színpadokon álljon, és akkor az legyen a nyilván. De annyira volt egy ilyen tehetségkutató verseny Zselízen, Ritmus volt a neve, és a Ritmus 91 vagy 90, talán 92-ben második helyezést értünk el, viszont a szakmából már megjelentek a nézők sorai között bizonyos emberek, konkrétan Dusik Gábor, Hegedűs István, akkor volt egy kiadójuk, a Jumbo Records, egy új kiadó volt, és nekik tetszett az, amit csináltunk. 16-17 évesek voltunk, tehát teljesen gyerekek. És ez 92-ben történt, 93 őszén pedig megjelent a lemez.
1: Nagyon korán jött akkor már az első lemez. Ott már saját dalok voltak.
0: Igen, ott már saját dalok voltak, már a Ritmus Fesztiválon saját dalokat játszottunk. És ja, gyorsan beindultak a dolgok. Eleve az, hogy kiadóhoz jutni abban a korban. Tehát már volt Manifaktor, szintén náluk volt leszerződve, meg voltak különböző neveik, de szóval nagy dolog volt, abszolút nagy dolog. És ez még a régi korszak, tehát még a digitális technológia előtt minden. Tehát ha stúdió, akkor minden analóg, ha klipfelvétel, tehát nem úgy, mint ma, hanem még a régi iskola.
1: És a zeneszerzés az hogy történt?
0: Igazából nagyjából közösen, szerintem mindenki hozta az ötleteit. Közösen, azt mondanám, hogy közösen dolgoztuk ki a dolgokat. A szöveget az többnyire Bóna Tomi, ő volt a basszusgitáros, és aztán később ő angol szakon végzett Nyitrán, úgyhogy talán ő tudott legjobban angolul közülünk.
1: És hát hogy angolul énekeltetek?
0: Ja, hát igen, hát angolul énekeltünk végig, mint a 10 évet. A harmadik lemez jelent volna már meg, megnyertük. 96-ban volt a Jim Beam Szlovákia nevű tehetségkutató verseny, és akkor annak az első díja az volt, hogy lemez kiadás. Akkor mi nem tudtunk, hogy milyen kiadó ki fogja elvállalni, aztán kiderült a verseny után, hogy BMG lesz az, ahol leszerződhetünk, tehát nagyon örültünk, azelőtt kisebb kiadóknál voltunk, mégiscsak egy multihoz szerződhetünk, akiknek az volt a feltételük, hogy oké, de szlovákul kell énekelnetek. 20 évesek lehettünk talán, 21, semmiképp. Tehát azt mondjuk, hogy nem, hát angol az a nyelv, amin szeretnék énekelni, úgy érezzük, hogy ennek a zenének ez a nyelve, és így kezdtük, és nem szeretnénk szlovákul énekelni. Hogy mondták, hogy akkor jó, hogy akkor leszerződtetik, illetve megkérdezik a második helyezettet, hogy akkor ők mit mondanak, akik szintén kizárólag angolul énekeltek, hát ők voltak a Desmod zenekar, akik aztán mondták, hogy jó, hogy akkor ők szlovákul fognak énekelni, és akkor tovább már tudjuk a sztorit, hogy a BMG-nél jól ment a soruk annak idején, igen.
1: Tehát ők bevállalták a szlovák nyelvet, és aztán látjuk, hogy hova jutottak, igen. De visszatérve hozzátok, nektek azért a stílusotok hardcore-abb volt, mint mondjuk a Desmond, legalábbis mai szemmel nézve, vagy esetleg a Desmond is hasonló zenét játszott, illetve meséld el, hogy ti milyen zenét játszottatok, milyen stílusú zenét.
0: Abszolút, tehát Desmond annak idején, amikor ez történt, ők kik, tehát ők hardcore játszottak, akkor sokkal keményebbet, mint mi. Mi metal, thrash metal, power metal, Metallica, Megadeth vonalon mozogtunk, ők pedig egy kicsit még keményebbet ennél. BMG-vel való megkötött szerződés után aztán ez lett a Desmodnak a... Tehát ezt bevállalták, szerintük ez így lett, jó? Úgyhogy oké, de teljesen más, tehát nagyon-nagyon jó zenészek voltak, kizárólag angolul. Mondom, ez 96-ot írunk.
1: Ti viszont maradtatok a saját stílusotoknál, de térjünk vissza még a kezdetekhez. Kikkel alakult a banda, és aztán milyen változások, személyváltozások voltak a zenekarban az évek során?
0: Bónatomi gyerekkori barátommal alapítottuk a zenekart. Szüleink, az ő és az én szüleim is nem törzsökeres újváriak, mint beköltöztünk Újvárba, tehát ilyen 4-5-6 évesen, lakótelepen találkoztunk először 5-6 évesen, és onnantól kezdve, mivel hogy ő is magyar suliba járt, ismertük egymást, tehát ővel alapítottam a zenekart, és egy testvérpáros, Smolka Roland és Marian. A Roland volt a dobos, Marian a gitáros, én ismertem őket már gyerekkoromból, aztán 10 évig nem találkoztunk, és pont egy dobos meg egy gitár kellett, úgyhogy így alakult a zenekar, és ez a formáció ki is tartott egészen 98-ig, akkor Marian elköltözött Prágába, és Emmer Peti lett a gitárosunk, Emmer Peti pedig ismerjük különböző formációkból, illetve a szóló karrierje révén.
1: Ő Komáromból csatlakozott, meg a Miss Carmen zenekarból csatlakozott hozzá.
0: Mi ismerjük egymást 91-2, tehát legelejétől, tehát ők is ott voltak a Ritmus Fesztiválon, különböző fesztiválokon találkoztunk, egész Dél-Szlovákiában mindenhol, sőt, mikor mi a Jumbohoz szerződtünk, ők lettek volna a következők, akiket leszerződtetnek a Dusik Gabiék, de aztán valamiért ez nem történt meg, de szóval nagyon rég ismerjük egymást.
1: Jöttek az első sikerek nagyon fiatalon. Melyik volt a csúcs időszaka, így mai szemmel visszanézve a Mephistónak? Mikor voltatok a csúcson?
0: Nem tudom, így ezt megmondani, mikor voltunk a csúcson. De én ezt az időszakot mondjuk 92-től 96-ig, 7-ig, ez a 4-5 év, 4-5-6 év, ezt én úgy éltem meg, hogy erről szólt az életem, de koncertek nyáron szinte minden hétvégén, évközben is sokat koncerteztünk, talán nem annyit, mint nyáron, de annak idején, mikor megnyíltak a határok, nagyon sok rockbanda, akik korábban nem jártak itt, elkezdtek felvidéken koncertezni, turnézni. Az akkori zenekarok, akik a tényleg feltörekvő és jó zenekarok voltak Magyarországon, Moby Dick a thrash vonalról, vagy a Sing Sing a könnyedebb vonalról, tehát mindenki az Akela, tehát összes magyarországi zenekar, nem tudom, sorolhatnám, és valamilyen módon mindig sikerült vagy előzenekarként fellépni előttük, vagy fesztiválokon találkoztunk, aztán már többször hívtak, hogyha jöttek vissza, barátságok, ismerettségek alakultak ki, úgyhogy az első 3-4-5 év az elég intenzíven telt, előzenekarok lehettünk rengeteg nagy koncerten, tehát sportcsarnokokban, meg nagy színpadokon, úgyhogy ezt az időszakot éltem meg talán úgy, hogy a legsikeresebb időszak. És akkor jött az első lemez, második lemez, és akkor már szlovák zenekarokkal is turnéztunk, korábban nem, akkor a Gladiátornak voltunk az előzenekar a csehszlovák turnén, meg én nem tudom ki mindenkivel még, de főleg magyarországi zenekarokkal abban az időben, de ezt éltem, 92-től 96-ig azt hiszem ez volt a legintenzívebb időszak.
1: A magyarországi Metal Hammer is írt rólatok, ugye?
0: Igen, kétszer is. Volt ilyen rovatuk, demókat lehetett küldeni, és akkor ez alapján kritikát írtak a demóról, illetve véleményezték, tanácsokat adtak, és valamiért a mi demónk nagyon tetszett nekik, akkor újszerűnek tűnhetett 91-2-ben, mert tényleg akkor jött ki a fekete lemez. 15 éves voltam, épp minap beszéltem az anyummal erről, hogy 15 évesen, tehát hogy élte ő, azt meg három fiam van. A legidősebb 17, 14 és 11, és hogy élte ő azt akkor meg, amikor én 15 évesen barátaimmal úgy döntöttem, hogy elmegyünk Pestről vonattal, mert lesz a Monsters of Rock, ugye Metallica, Queen's Strike, Mötley Crüe, AC/DC, és elmentünk, megnéztük a koncertet, tehát én nem tudom elképzelni azt, most a 14 éves fiam, hogy ő megy Pestre vonattal a barátaival, annyi mondja, nem is emlékszik rá, hogy tényleg voltál?
1: Hát ez is bizony, hogy ez még más korszak volt.
0: Na és szóval ez mind akkor adta ki lemezeket a Metallica, a fekete lemez akkor jött ki, stb.
1: Éppen most augusztusban volt 35 éves a fekete album, a Metallicától 91-ben jött ki az a legendás album.
0: Na és akkor léptek itt fel Budapesten a Népstadionban, akkor még Népstadion, 40 ezer ember előtt, és mondom, ott voltunk, a Mephisto tagjaival lementünk, levonatoztunk, és hasonló zenét, illetve még a lemezről csomó feldolgozást is játszottunk a koncertjeinken, úgyhogy ez akkor tényleg újszerűnek hatott, és szívesen hívtak bennünket zenekarok, meg az emberek is jól vették azt, hogy élőben hallhatják azokat a számokat, amit otthon egyébként CD-ről, kazettáról, vagy lemezről hallhatnak.
1: És amikor már jöttek a saját szerzemények, a saját albumok, akkor újabb nagy lépés volt, ugye, amire sokan máig emlékeznek, vagy az az egyik előrelépése a Mephistónak, hogy a Mephisto volt az első zenekar, amelynek a klipjét az MTV lejátszotta, ezt jól tudom?
0: Igen, igen. Azt hiszem, hogy az elsők voltunk. Ekkor volt a Marlboro Rockin. Ez még talán csehszlovák versen volt, annak ellenére, hogy már külön volt a két ország, de ott is voltak különböző fordulók, és aztán Pozsonban, a PKO-ban volt a döntő. Ez 93-ban volt, 4-ben, azt hiszem, és ezt megnyertük. Ennek a nyeremének a keretén belül volt az, hogy levetítenek, azt hiszem, heti rotációban, talán naponta kétszer vagy háromszor kelet-európai zenekarokat, feltörekvő zenekarokat is, így sikerült bejutnunk az első klippel az MTV-re. Ebben az időszakban jutott be a Gladiátor is, ugyanabban az évben. Szóval akkor az MTV tapogatózott, megnyitott kelet felé, és tehát sikerült, igen, akkor azóta sem tudom, hogy lehet, hogy voltak, mivel nincs is MTV.
1: Nincs. Igen. Ebből az időszakból mire emlékszel vissza a legszívesebben?
0: Unblock az egészet, tehát nem választanám külön, hogy mi volt a legkoncertezés, számírás, videóklip forgatás, stúdiózás, tehát bármi, ami ezzel, ezt éltem. Annyira, hogy például, amikor elkezdtem fősülre járni Nyitrára, akkor megszakítottam a tanulmányaimat, ez miatt már nem győztem koncertezni, meg suliba járni, úgyhogy egy évvel később fejeztem be a fősulit. De szóval tényleg minden erről szólt.
1: Mi történt 97 után?
0: Több tényező vezetett ahhoz, hogy aztán 2000-ben a zenekar megszűnt. Elsőként ugye a gitárosunk elköltözött Prágába, pár kapcsolata úgy alakult, hogy a barátnő Prága ment vele, de ennek már több megelőtt, tehát az, hogy a BMG-t elbuktuk a harmadik lemeznél, már nem, tehát nem adtuk ki a harmadik lemez, ott már nem sikerült szerződést kötnünk. Egyik dolog a másik után következett, és aztán 97-től még játszottunk, próbálkoztunk, akkor jött Emmer Peti, ugye, tehát koncerteztünk, számokat is írtunk együtt, de a lemezszerződést már nem sikerült szereznünk, szóval nem olyat, amit mi szerettünk volna, és 2000-ben úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljuk itt befejezni a dolgokat, emlékezzünk a legjobbra, és akkor ketten elköltöztek Prágába, a gitáros is, meg a basszusgitáros is, a dobosunk az nem folytatta a zenélést, és én pedig megalapítottam egy másik zenekart, a Tiro de Gráciát, azt pedig Madarász Andrással, őt különböző projektekből szintén ismerhetitek, fantasztikus zenész, egy multi-instrumentalista, tényleg nagyon jó srác, és Tóth Rolanddal a dobok mögött, és egy ilyen trióként folytattuk még 5 évig a zenélést, szintén rock vonalon.
1: És a Mephisto az aztán el is lett engedve, vagy voltak próbálkozások az újraalakulásra?
0: Igazából el lett engedve, próbálkozások nem voltak soha, viszont nagyon, és ez jól is esik valahol, tehát nagyon sokszor találkozok ilyen, hogy találkozok emberekkel, akik kérdezik, ó, Mephisto, de jó lenne, legalább egy koncertereig, ó, meg gondolom nosztalgia, meg mindenkinek jó élményei, vagy jó érzéssel tölti el őket visszaemlékezni a 90-es évekre, de aztán ez igazából soha nem.
1: Tartjátok a kapcsolatot a zenekar egykori tagjaival?
0: Tehát teljesen random, így, hogy nem vagyunk kapcsolatban. Évente egyszer, ha összefutunk, váltunk pár szót, de ezt is véletlenszerűen. Mondjuk a basszusgitárosunk, a Tomi, az elmúlt 2-3 évben mindig megállt nálam augusztusban, amikor hazalátogat Újvárba, ide lehet, hogy nem volt, vagy de nem állt meg. Bátyával kapcsolatban vagyok, de nem igazán vagyunk kapcsolatban.
1: És te a zenélést folytattad, ugye említetted, hogy utána alapítottál még egy új zenekart, 5 évig játszottál abban a zenekarban, utána mi lett a folytatás a zenéléssel, hogyan állsz, vagy hogyan álltál az elmúlt 20 évben?
0: Igen, megalapítottam ezt a zenekart. A felállás ilyen volt, hogy gitár, ének, dob és billentyűs hangszerek, tehát azok vitték a basszust is, meg ez ilyen elektronika, rock keverék volt, egy ilyen keményebb Depeche Mode, Nine Inch Nails, ebben az irányba mentünk. Úgy döntöttünk, hogy ezt jó lenne kint megmutatni, vagy valamit elérni külföldön. És akkor 2005-ben fogtam a sátorfámat és kiköltöztem Londonba, hogy akkor ezt a zenekart itt fogom menedzselni, és akkor itt fogunk Londonban klubozni. Most ez ment is egy ideig, tehát leszerveztem pár bulit, és srácok repülőre ültek, kijöttek hozzám, lejátszottuk a bulikat, hazajöttek, de aztán ez hosszú távon nem volt folytatható. András is mondta, hogy egyszerűen ezt nem tudja belállani. Csomó más projektje is volt, ugye itthon zenélt, és abszolút megértettem. Tehát két lehetőség volt, két esetőség, hogy vagy kiköltöznek, ők is ott maradnak velem Londonban, és akkor csináljuk ott együtt az egészet, vagy pedig akkor nem. És én Londonban maradtam, ők hazajöttek, András folytatta a zenélést, a Tóth Roli dobosunk tudtommal nem folytatta, és akkor én még Londonban zenéltem 4-5 évig helyi arcokkal, klubokban, és aztán kint megszületett az első fiam Áron. Kicsit megváltoztak a prioritások is, bár folytattam a zenélést, de már nem tudtam úgy, aztán megszületett kint második fiam Samu. Egyre kevesebben zenéltem, már inkább csak otthon, meg barátokkal, meg stúdióztunk. 2013-ban hazaköltöztünk Londonból, itthon megszületett a harmadik fiam, Benny. Még mindig zenéltem pár évig, de már nem fellépéseként, tényleg, hogy megkért valaki kellene ide feljátszani egy-két gitárt, eljött valaki, csináljunk egy-két projektet a stúdiómban, tehát ilyenek voltak. Vannak is mai napig, de bár már egyre kevesebb. Tehát tényleg csak olyan kikapcsolódás, de nem szeretem csinálni magamnak, barátoknak.
1: És az a fajta zenélés nem hiányzik?
0: Nagyon jó emlékeim vannak, nagyon szívesen emlékszem vissza erre a korszakra, és örülök, hogy megélhettem, és hogy erről szóltak a 20-as, 30-as éveim. Manapság már nem annyira hiányzik, nem.
1: És abból az időszakból van olyan koncertélményed, ami így megmarad benned?
0: Több ilyen is van szerintem, mindenképp emlékezetes a Marlboro rock döntő a PKO-ban, Pozsonyban, az jó koncert volt, akkor az első Sziget fellépésünk 94-ben, a második Sziget fellépésünk 96-ban. Volt egy, ez már a Tiroval volt, nem a Mephistóval, az első nagyobb koncertünk itt Újvárban kint. A Szigetben volt a Click Fesztivál megrendezve, azt hiszem 2 éven keresztül. Szerintem nagyon-nagyon jó helyszín volt, meg nagyon jó akciók is voltak. Csambalamban játszott fel a nagy színpadon, mi pedig egy kisebb színpadon játszottunk egy időben velük, már a Tiroval. Az egy nagyon jó koncert volt, arra szívesen emlékszem. És a londoni klubkoncertek sem voltak rosszak. Tehát mindnek megvolt a varázsa, mindnek megvolt a maga bája, amire szívesen emlékszem.
1: Újvárban, illetve itt Újvár környékén ti akkoriban ismert arcok voltatok, népszerűek voltatok?
0: Abban az időben szerintem nem csak Újvárban, tehát mondhatni, hogy Szlovákia magyar lakta területén szerintem mindenki. Aztán későbbiekben már északabbra is, mikor kezdtünk játszani a helyeken, hogy Eperjes, Kassa, Bártva, mert az első 5-10 év csak az, tehát Újvárig, följebb nem játszottunk Újvárnál északabbra, Gomboszoktól Pozsonyig, úgyhogy főleg ezen a környéken ismertek bennünket, de persze Újvár és környékén azt hiszem, hogy itt leginkább, mert innen származunk.
1: És te hogyan élted meg azt az életmódot?
0: Az akkor tetszett, és nagyon éltem is, meg adtam, tehát tényleg sulit félbeszakítottam, stb. Tehát ennek éltem, szerettem csinálni.
1: Szoktak-e olyan gondolataid lenni, hogy mi lett volna, ha mennyi potenciál volt még szerinted ebben a zenekarban?
0: Volt potenciál, viszont ami az előnyünk is volt abban az időben, nagyon fiatalok voltunk, nagyon fiatalok, tele drive-val tényleg, meg is fogta az embereket, ennyire fiatalok és ilyen brutális jó zenészek, tényleg jó zenészek voltak, főleg a Roli meg a Maros, a két testvér, eszméletlen jó zenészek voltak, és viszont ennek a hátulütője az, hogy minden túlságosan korán és tapasztalatlan, tehát tapasztalatlan voltunk, minden korán történt, nem tudtuk felmérni, hogy mekkora. Ez úgy, ezek nagy dolgok tényleg, hogy abban az időben főleg szerződés, média turné, országos turné, stb. Teljesen máshogy csinálnék már mindent. És úgy érzem, hogy az a 10 év, amit együtt töltöttünk, 90-től 2000-ig, az úgy ott be is fejeződött 2000. Tehát lehet, hogy még lett volna valami a zenekarban, de változott a zene is maga, a piac is, minden kezdett változni. Én azt hiszem, hogy amit tudtunk adni, azt az alatt a 10 év alatt meg sikerült.
1: Tehát nincs olyan érzésed, hogy többet is ki lehetett volna hozni, egyszerűen a kor megváltozott, meg ti is megváltoztatok?
0: Így van. Ezért aztán, tehát úgy léptem ezt meg, hogy mivel vége lett a Mephistónak, és nem tudtam elképzelni azt, hogy leveszem a gitárt, még azon a nyáron, az első fellépés után 2 héttel megalapítottam aztán az Andrással a Tiro de Gráciát.
1: Vannak-e még Mephisto albumjaid?
0: Most lomtalanítottam minap egyébként, mert kifestettem az egyik helységet, amit most stúdiónak rendezek be. Ott találtam, de egyébként nem is tudtam, hogy vannak, egy dobozban még van talán pár darab, igen.
1: De ezek lemezek, vagy kazetták?
0: Kazetta CD, akkor kizárólag ez volt, úgyhogy a kazetta az most már tényleg olyan, hogy mutattam is a fiaimnak, hogy igen, hogy hallottak róla, hogy volt ilyen, vagy...
1: És most milyen zenét hallgatsz?
0: Mindenevő vagyok igazából, nyilván rockzenét is, tehát nem merengek a régi zenékben. Tehát ami akkor volt, én nagy zene faló, meg zenekedvelő ember vagyok, de mindig a korabeli zenéket hallgatom, ma is. Tehát néha-néha visszatérek egy-két dologhoz, de próbálom figyelni a mai zenéket.
1: Fiaidnak mutatsz-e, és ha igen, akkor milyen zenét a régi időkből, vagy ajánlasz-e nekik valamit a régi időkből?
0: Persze, persze. Épp ezen a nyáron volt egy olyan, hogy mellettünk folyó építkezés miatt kiesett az internet. 3 napig nem volt internetünk, és behoztam a régi VHS lejátszót, meg a kazettánkat, és néztük a régi 90-es évekbeli videoklipeket, amit annak idején feljátszottam az MTV-ről. Most találkoztak ilyesmivel először nyilván, nevettek sokat, főleg amikor az én videoklipjaimet nézték, vagy amikor azokat látták, hogy mekkora hajam volt, stb. Úgyhogy mókás számukra, meg érdekes. Nem zene bolondok, vagy nem a zenefalók, mint én voltam. Tehát így meghallgatják, tudnak dolgokról, de nem olyan zenemolyok, tehát hogy mélyre nem. Érdekes módon ők nem. Hangszerrel ugyanígy vannak. Tehát így mondjuk a Samu elpötyögtet gitáron. Én meg nem erőltetem rájuk, ha úgy érzik. Ott egy csomó hangszer. Bármikor felkaphatják, bemennek a másik helyiségbe és zenélhetnek, de őket valahogy ez nem fogta meg annyira. Jobban a sport talán. Minap mondta is valaki, milyen érdekes, 3 fiad van és egyik sem zenél. Az. Ja.
1: És te fogsz-e még színpadon zenélni? Lesz-e valamikor Mephisto koncert szerinted?
0: Nincs tervben, de egyáltalán nem zárom ki, hogyha úgy állnak a csillagok és mindenki pozitívan áll hozzá, én nem leszek semmi jónak az elrontója, úgyhogy ja, akár még ez is lehet.
1: Az elmúlt percekben Vavrecki Bálinttal, az egykori Mephisto zenekar alapítójával és énekes gitárosával készült beszélgetést hallhatták.

0: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan. Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tom Kónoszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Palemantévával, a Pozsonyi Kifli alapítóelnökével beszélgetünk. Folytatódik Arcmás portré sorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Szerdán a Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Idén már 12 ember halt meg a hőség miatt Szlovákiában. Irán 7 napon belül megnyithatja a Hormuzi szorost. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Az ellenzéki SZSZ szerint befejezetlen az új polgári törvénykönyv tervezete. Mária Koléková parlamenti képviselő szerint a jogszabálynak az igazságügyi miniszter egyik fő prioritásának kellett volna lennie. Az SZSZ több részét üdvözli, ugyanakkor hiányosságokat is kifogásol. Koléková szerint a tervezete nem javítja kellően a vállalkozói környezetet, például nem tartalmaz külön szabályokat a családi vállalkozásokra. Az ellenzéki képviselő szerint a startupok számára is korszerűbb és rugalmasabb cégformákra lett volna szükség. Emellett bírálta, hogy a törvényjavaslatról a parlamenti tárgyalás előtt nem volt megfelelő társadalmi vita. Az új polgári törvénykönyvről ma tárgyal a parlament, a javaslat a második olvasatban van. Idén már 12 ember meghalt Szlovákiában a túlzott hőség közvetlen következtében. Ez csak nem 10-szerese a 2016 és 2025 közötti éves átlagnak, közölte a szlovák statisztikai hivatal. A június és augusztus közötti időszakban összesen 12.510 ember halt meg, ami 2,2%-kal kevesebb a 10 éves átlagnál. A hivatal szerint tehát idén nyáron nem volt kimutatható általános többlethalálozás. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hőség közvetetten is növelheti a halálozás kockázatát, például a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcserebetegségek súlyosbításával. Tar Zoltán magyar kulturális miniszter új tagokat nevezett ki a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumaiba, és leváltotta az előző minisztériumi vezetés által kinevezett tagokat. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. A miniszter szerint a cél az alap szakmai színvonalának és közbizalmának erősítése. A személyváltozásokat egy tavasszal kirobbant támogatási botrány előzte meg, amelyben több mint 17 milliárd forintnyi állami támogatás elosztását vizsgálták. Az ügyben a Magyar Adó és Vámhatóság költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított, és több tisztségviselőt is őrizetbe vettek. Újabb amerikai katonai kontingens tart Litvánia felé, jelentette be Gitanas Nauseda, litván elnök. A pontos létszámot egyelőre nem közölték, de az elnök szerint nem lesz kisebb a jelenlegi kontingensnél. Nauseda szerint az amerikai katonák jelenléte fontos része a litván és a balti térség védelmének. Az új rotáció egyben az amerikai katonai jelenlét folytatását jelenti Litvániában. A bejelentés hátterében az is áll, hogy Washington felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, és nagyobb védelmi szerepvállalást vár európai NATO szövetségeseitől. Irán 7 napon belül újra megnyithatja a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők tengeri blokkádját, közölte egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters-el. Az iráni vezetés szerint a New Yorkban tartózkodó küldöttségnek teljes felhatalmazása van a diplomáciai tárgyalások újraindítására. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közben azt mondta, Washington nyitott a tárgyalásokra, de jelenleg nincs konkrét egyeztetés. A Hormuzi szoroson jelentősen visszaesett a hajóforgalom, a térségen a háború előtt naponta több mint 100 kereskedelmi hajó haladt át. Izrael teljesen kiürítené Gáza várost, ha a Hamász újabb izraeli túsztejtene, jelentette ki Izrael Katz, Izrael védelmi minisztere. Azt mondta, az intézkedés mintegy 1 millió ember elűzését jelenteni a városból dél felé. Katz szerint izraeli hírszerzési információk utalnak arra, hogy a Hamász újabb emberrablásokra készül. A miniszter azt is közölte, hogy az izraeli hadsereg addig nem vonul vissza a gázai övezet úgynevezett sárga vonalairól, amíg a Hamászt fel nem számolják és a területet le nem fegyverzik. Katz emellett újabb iráni katonai fellépést is kilátásba helyezett, ha azt szükségesnek tartják.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős az ég, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, éjszakára viszont már 5 és 10 fok közé csökken. Holnap változékony idő várható, főként északon és keleten esővel, záporokkal, a hőmérséklet majd 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a 62-es úton a Szenc melletti körforgalomnál, ezért torlódásra kell számítani. Nyitrán a Stúr utcai körforgalomnál is rövid várakozásra kell készülni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám.
2: 0800 900 800. Szövegköz Aszmár Líviával.
3: Kedves hallgatóink, ma 2025. december 16-án sugárzott irodalmi műsort ismételjük meg, amelyben Dávid Annával, a Magvető kiadó igazgatójával beszélgettem a frissen Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóról. Néhány héttel az idei Nobel-díjak bejelentés előtt vagyunk, az alig 9 hónappal ezelőtti beszélgetés felett pedig bizonyos szempontból már is eljárt az idő. És nem csak az azóta neki ítélt egyéb díjak miatt, bár ezekről sem érdemes megfeledkezni. Azóta Artisius irodalmi nagydíjban, a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztje a csillaggal és a Francia Művészeti és Irodalmi Lovagrend parancsnoki fokozata kitüntetésben, valamint merítésdíjban részesült. Továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktori címet adományozott Krasznahorkainak és díszpolgárrá avatta, a Szegedi Tudományegyetemtől is díszdoktori címben részesült, végül Szeged és Szentendre díszpolgára lett. Annak azonban, hogy ez az interjú veszített az aktualitásából, mindenekelőtt politikai háttere van, kár lenne tagadni. A tavaly decemberben még szinte elképzelhetetlennek látszó kormányváltás után tulajdonképpen éppen egy átmeneti időszakot élünk, amelyben a kultúrát és ezen belül az irodalmat érintő problémák más megvilágításba kerültek, új megközelítések, struktúrák, támogatási rendszerek vannak kialakulóban, Krasznahorkai László pedig egyre gyakrabban mutatkozik Magyarországon. Legutóbb Gulyás Mártonnak adott hosszú portréinterjút. Ma arra hívom mindazokat, akik velünk tartanak az előttünk álló órában, hogy utazzunk vissza egy kicsit az időben, és közben vizsgálgassuk, mi változott bennünk, körülöttünk. Az idei év legjelentősebb irodalmi eseménye, magyarként szemlélve, kétségtelenül december 10-éhez kötődik. Ekkor vette át Krasznahorkai László Stockholmban a Svéd Királyi Akadémia által nekiítélt Nobel-díjat. Az irodalmi apokalipszis mesteréről, a díj hatásairól, lehetséges hatásairól és a kultúra támogatás helyzetéről a Magvető Könyvkiadó igazgatóját, Dávid Annát kérdeztem. Dávid Anna az ELTE magyar-angol szakán végzett, 1995-től könyvkiadóknál vagy szabadúszóként dolgozott. Szerkesztőségi titkárként, nemzetközi jogügyi intézőként, szerkesztőként volt a Biográf, az Osiris, a Műszaki, a Magvető és a Libri kiadók munkatársa. 2015-től 2016-ig a Magvető főszerkesztője, 2016-tól a kiadó igazgatója.

0: Sokan sok mindent elmondtak az utóbbi hetekben Krasznahorkai Lászlóról, és igazából a Nobel-díját adás kapcsán előtte, utána folyamatosan, akárcsak a mi rádiónkban is rengeteg műsor készült, amely Krasznahorkai László munkásságával, a Nobel-díj vezető úttal és tulajdonképpen a jelen helyzettel foglalkozott, de azt gondolom, hogy a témákból nem lehet kifogyni. Dávid Anna, a Magvető kiadó igazgatója a vonal túloldalán, majd azt gondolom, hogy erről tanúbizonyságot is fog tenni, és szeretettel köszöntöm Önt ebben a beszélgetésben, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Szeretettel köszöntök, és köszönöm a meghívást.
0: Ön a kezdetektől fogva szinte folyamatosan szerkesztőségekben dolgozik, különböző minőségekben. Elsőként talán azt kérdezném meg, hogy akkor, amikor 2003-ban Kertész Imre megkapta az első irodalmi Nobel-díjat a magyar irodalom szereplői közül, akkor ön már a Magvető kiadónál dolgozott? Ön ezt testközelből tapasztalhatta?
1: Igen, akkor, hát én több helyen dolgoztam, de akkor éppen a Magvető kiadóban dolgoztam szerkesztőként. És amire emlékszem, az a hatalmas öröm volt, és utána viszont valahogy így nem volt ez ennyire szerkesztőségen belül sem megosztott a munka, mint most nálunk. Úgyhogy leginkább a műszaki vezető Bezúr Györgyi, a János Rozáli, a kereskedelmi vezető dolgozott a legtöbbet, illetve Orosz Anett, aki akkor a sajtóügyekért volt felelős. Tehát ránk többiekre akkor olyan sok munka nem hárult, és viszonylag kevesebb dologra emlékszem ezért.
0: Ehhez képest a mostani alkalom, amikor Krasznahorkai László nevét bejelentették még októberben, miben különbözött a 12 évvel ezelőtti, 22 évvel ezelőtti helyzettől?
1: Most egy sokkal szorosabban együttműködő szerkesztőség dolgozik, mint akkor dolgozott, és sokkal jobban szétosztjuk a munkát. Ezen túl azért, ami nagyon nagy különbség, az az, hogy teljesen más a média helyzet, mint akkoriban volt, hiszen akkor még a social media felületek nem működtek. Nem volt mindenki elérhető, és nem kommentálhatott mindenki mindenkit, mindenkinek a megjegyzését, plusz nem voltak nyilvánosak a telefonszámok, tehát egy sokkal elzártabb média helyzet volt, annak szerintem az összes előnyével. Én nem látom, hogy a mostaninak olyan nagyon sok előnye lett volna, inkább nehézséget okoz ez a fajta közeg, amiben mi most élünk.
0: Azt tudjuk, ugye, hogy ön mindjárt kezdeményezett egy hívást, amit akkor ugye Krasznahorkai László még nem viszonozott, de aztán a későbbiekben ő hívta önt vissza. Tehát az önök kapcsolata azért egy szorosabb munkakapcsolat, mondhatni akár ennél közelebbi is, hiszen Krasznahorkai László valamennyi kötete, ha jól tudom, valamennyi kötete a Magvető kiadónál jelent meg. Minden esetre jelen pillanatban a Magvető tekinthető a kizárólagos kiadójának.
1: Hát 85-ben jelent meg a Sátán tangó a Magvető kiadónál, és akkor utána a következő kötetei Zsámbó

0: Tóki Mária volt akkor a szerkesztője, ő általa került ide, és akkor utána ez a rendszerváltásig így ment, és akkor a rendszerváltás környéki bizonytalanságokban volt egy-két kötete, meg újrakiadása a Szép Halom könyvhelynél, és aztán Molcsányi Géza hívta őt vissza. Először megjelent a Megjött Ézsajás, és aztán 98-ban, ami ugye a Háború és háborúnak egy ilyen kvázi bevezetője, ami megjelent 97-ben, 98-ban a Háború és háború, és akkor azóta töretlenül itt van, újra megjelentek a régi könyvei, és azóta minden új könyve is itt jelenik meg, szóval újra visszatért a magvetőbe. Én magam 2001-ben találkoztam vele először, amikor az Északról hegy utánnyomását készítettük elő, ahol volt viszonylag sok javítás, és akkor ismerkedtünk meg, és akkor dolgoztunk először együtt.
1: Még visszatérnék erre a bizonyos bejelentés napjára, hogy hogyan indult a munkanap, és aztán hogyan változott meg, miután megtörtént a bejelentés.
0: Mi most már évek óta együtt szoktuk nézni az internetes közvetítést, amikor a Nobel-díjat, az irodalmi Nobel-díjat bejelentik, és hát nyilván most az volt a különbség, hogy utána nem tudtunk visszaülni dolgozni, hanem visongtunk, meg örültünk, plusz azonnal elkezdődött a média érdeklődés, akkor Szegő János, aki a szerkesztő a köteteinek, plusz a legfantasztikusabban nyilatkozó munkatársunk, ő azon nyomban neki indult a média szerepléseknek. Krasznahorkait próbáltuk fölhívni, de ugye neki működésképtelenné vált a telefonja, majdnem egy napra ő egyszer visszahívott minket, és mindannyiunknak megköszönte, hogy mi is vele dolgozunk. Utána mentünk a Margó Fesztiválra, aminek az volt a megnyitója, tehát mindenképpen ott lettünk volna aznap délután, mert vártuk, hogy kihirdessék a Margó díjat, ahol nagyon nagy esélye volt, és végül is nagy örömünkre meg is nyerte a Margó díjat, az első prózakötetér járó díjat Tóth Marcsi, az Erdő van ideben című könyvéért, és ott az volt a különbség, hogy ott azt az örömet, amit ebben a házban átéltünk, ahol nem csak a szerkesztőség, hanem ebben a házban dolgozik még egy csomó kiadó, és azok a munkatársak is itt velünk örültek. Ott meg megtapasztaltuk, hogy más kiadók, meg civil olvasók is mennyire örültek, és aztán ott a fesztivál igazgató Valuska Lászlóval, meg Szegő Jánossal csináltunk egy ilyen pici beszélgető műsort, és még napközben azt kitaláltuk, hogy valakinek meg felolvasnia kellene. Ugye nem olyan egyszerű Krasznahorkait jól felolvasni, és Szikszai Rémusz vállalta, hogy akkor neki ülés órákig készül le, hogy egy novellát föl tudjon olvasni a beszélgetés után, és így is történt. Szóval, hogy egy ilyen nagyon nagy örömben folytatódott, plusz elkezdődött a média kíváncsiságának a kielégítése. Párhuzamosan elindult az, hogy mi van a raktárban, mi nincs a raktárban, mi hol kapható. Elindultak az autók, hogy kiszállítsák a raktárokból a maradék készleteket, és elindult a könyvárusítás, meg az utánnyomás rendelés, meg ez a fajta munka. Ez jó sok munkának bizonyul, de közben azt az egészet a mai napig áthatja ez az óriási öröm, amiért minket, és nagyon boldogok vagyunk azóta is, és szerencsére ez az öröm, ez teljesen simán átsegített minket azon a tetemes extra munkán, amivel járt.
1: Ezek szerint a mai napig nem csillapodott azért ez a fokozott munka végzés, meg munkamennyiség.
0: Hát annyiban csillapodott, hogy megérkeztek ugye az utánnyomások, az egy tényleg nagy menet volt, nem csak azért, mert akkor a borítókat ki kellett javítani, meg még a sajtóhibákat, amikről volt tudomásunk, meg papírt szerezni, meg elhelyezni nyomdába, meg nyomdai áralajánlatokat, tehát ezek nyilván a műszaki munkatársunkat terhelte meg, műszaki vezetőnket Takács Klárinak volt a legnagyobb munkája, meg a cégcsoportban Danciger Dániel a nyomdai közvetítőnk, aki az itt dolgozó kiadóknak a nyomdai ügyeit intézi, tehát ők segítettek még nekünk. De most már ugye mindjárt itt van a karácsony, tehát minden könyv kint van a nyomdából, tehát a mi munkánk az most már kezd így elcsendesedni.
1: Ön került kapcsolatba egyébként szerkesztetlen krasznahorkai szövegekkel? Vagy teljes mértékben Szegő János az, aki...
0: Nem, itt ilyen érdekesen alakult az elmúlt években, mert ugye Tehát én egy pár évig nem dolgoztam a magvető kiadóba, és amikor visszajöttem 15-ben, utána nem sokkal később készült el a Báruvenkeim hazatér, és akkor valahogy onnantól kezdve az alakult ki, hogy ugyan János a szerkesztője, de nyilván én is elolvasom, mert állati kíváncsi vagyok, ha már elolvasom, akkor biztos, hogy lesz kérdésem, vagy észreveszek valami apróságot, és a harmadik személy az pedig Smal Alexandra, aki szerkesztő nálunk, csak ő annyi extra tudással bír még rajtunk kívül, hogy ő egy iszonyú alapos és precíz korrektor is. Tehát az a képességünk, ez nekünk nincs meg Jánossal, és akkor valójában az a munkamódszer alakult ki, hogy mi hárman beleírunk a kéziratba minden kérdést, meg minden javaslatot, és akkor a János megbeszéli Krasznahorkaival, és úgy alakul ki a végleges tördelhető verzió, aztán a törtett levonatot pedig ugye János olvassa, a szerző olvassa, és egy második korrektor, egy friss szem olvassa még. Úgyhogy így szoktunk dolgozni. Tehát, hogy azért valamilyen pici közöm a szerkesztéshez így nekem is akad.
1: És akkor milyen egy szerkesztetlen krasznahorkai szöveg?
0: Hát, majdnem készen van. Ez nem csak rá jellemző, hanem azért a legismertebb íróink majdnem tökéletes szöveget adnak le. Tehát inkább van néhány kérdésünk, néhány javaslatunk, esetleg valami reáliában észreveszünk valamit, nem úgy hívják a buszt, vagy mit tudom én, az az utca balra kanyarodik, és nem jobbra kanyarodik. Tehát ilyen egész apróságokról van szó, vagy ha valamit nem értünk, azt megkérdezzük. Tehát, hogy úgy mondanám inkább, hogy egy picit javítunk rajta, úgyhogy ne legyen benne elütés, helyesírásiba, nem tudom, legyenek dolgok konzekvensek. Tehát majdnem kész van.
1: Tehát gyakorlatilag rendszeres kapcsolatban vannak Krasznahorkai Lászlóval, ha nem is személyesen, de telefonon egészen biztosan. Személyesen milyen gyakran van lehetőségük találkozni, és milyen embernek ismerte meg ön Krasznahorkai Lászlót?
0: Az nagyon érdekes számomra, ő rettenetesen udvarias, nagyon kedves, nagyon barátságos, és én 16 óta vezetem a magvető kiadót, és amit különlegessége volt, hogy ő a kezdettől fogva mindig szerette volna, hogyha én megismerem a külföldi kiadóit, mert ugye nem csak az a különlegesség, hogy olyan rengeteg nyelven és rengeteg országban olvasták a műveit már eddig is, hanem az, hogy ő nagyon sok fordítójával és kiadójával kimondottan baráti kapcsolatban van, és azt valahogy mindig fontosnak tartotta, hogy ebbe a nemzetközi kapcsolati hálóban ebbe nekünk is legyen szerepünk. Tehát engem megpróbált integrálni mindig is ebbe a nemzetközi csapatba, könyvkiadói társaságba. Ez többé-kevésbé sikerült neki, a kevésbé az inkább az én természetemen múlt, de most például óriási élmény volt, hogy Stockholmba oda gyűlt rengeteg fordítója és kiadója, nem mindenki, tehát a díj átadón és a banketten ott limitálva volt, hogy hányan lehetünk ott, de a városban például a Nobel-beszéd elhangzásakor nagyon sok más kiadója is ott volt, akikkel tulajdonképpen így végig beszélgettünk 5 napot, nem csak a krasznahorkai műveiről, hanem arról, hogy ki mit olvas, ki mit ajánl egymásnak. Tehát így közösen örültünk 5 napot, ami egészen fantasztikus élmény volt.
1: Tehát ön részt vett a díjátadó ünnepségen. Elárulható az, hogy még kik voltak azok, akik a Magyar Nobel-díjast ünnepelték a helyszínen, vagy ez mennyire titkos információ?
0: Nem hiszem, hogy titkos lenne. 2 lánya volt ott, 3 magánbarátja, 2 fordítója, és 6 vagy 7 kiadója. Amerikai, olasz, magyar és brit, de ugyanúgy ott volt a svéd kiadója, talán ennyien voltunk.
1: Mit emel neki ebből a ceremóniából, ami nekünk így átlag embereknek, akik érdeklődünk az irodalom, meg egyáltalán az esemény iránt, maga a Nobel-díj átadása iránt? Tehát mi az, ami a legmeglepőbb, ami mondjuk így külső szemlélőként nem feltétlenül jutna eszünkbe?
0: A ceremóniából szerintem minden látszott a tévéközvetítésekben, tehát az egy ünnepség, ami kötött szabályokkal kis zene van, mindenkit laudálnak, mindenki átveszi a királytól a díjat, megtapsolják, és ugye a közönség az föláll, leül, mert éppen amikor valaki megkapja a díjat, akkor a teljes közönség föláll, utána meg teljes közönség leül. Tehát ez nagyon megható, mert mégiscsak egy óriási dolog, de szerintem ez látható volt a közvetítésekben. Ami nem látható az az, hogy a Nobel-díj átadó ceremóniája az a Nobel-hétnek a része, és a Nobel-hét az pedig úgy néz ki, hogy a díjazottak megtartják az előadásaikat. Ha kisebb intézethez tartoznak, akkor regisztrálni kell a részvételhez, és csak kevesebben tudjuk meghallgatni. Ez azt jelentette, hogy élőben a irodalmi, tehát a Krasznahorkai Lászlónak a Nobel-beszédet 300-an tudtuk élőben hallgatni. Az orvosi Nobel-díjazottainak beszédét szintén kevesebben tudták hallgatni, de a kémiai, meg fizikai, azok meg egyetemi nagy auditoriumokban voltak, tehát ott szabadon mehetett mindenki. Ezen közben még a héten az egyetemeken rengeteg előadás van, a Nobel-díjasok találkoznak külön egymással, a meghívottjaikkal, más tudósokkal, és elmennek iskolákba, egyetemekbe. Tehát van egy tulajdonképpen egy ilyen tudományos hét Stockholmban ilyenkor, amire mindenki nagyon készül, meg van egy gyönyörű szép koncert is, tehát hogy ennek a záró eseménye a díjátadó és a bankett, az a formális része, amikor kötött módon a férfiaknak frakban kell lenni, a nőknek földigérő estei ruhában, és akkor ennek megvan ez a formális ünnep része, ami szerintem nagyon szép. Nincsen benne felesleges dolog, tehát valódi laudációk hangzanak el, amik a díjazott szakmájáról szólnak, és a szakmai pályáját ismertetik, utána a zene is megkapják a díjat, tehát ilyen fölösleges showműsor nincsen benne. És ugyanígy a banketnek is megvan a kötött sorrendje, hogy a különféle étkezések között milyen zene műsorszámok hangoznak el, illetve a Nobel-díjasoknak volt a banket végén egy-egy köszönő beszéde, ami már egy ilyen személyesebb beszéd, mint a Nobel-beszéd, amiben tényleg a köszönetüket fejezték ki azoknak, akiknek meg akarták köszönni, hogy idáig jutottak.
1: Nekem egyébként még az egy nagyon megható része ennek a folyamatnak, vagy ennek az ünneplésnek, hogy tulajdonképpen a király is a tiszteletét fejezi ki a díjazottak előtt, és nem a király vonul be utoljára, hanem a díjazottak. Tehát ez is önmagában egy olyan gesztus, ami azt gondolom, hogy kiemelendő. Meglepetés az ön számára, hogy éppen arról szólt a Nobel-beszéd, amiről szólt, tehát tulajdonképpen három részre oszlott, az angyalokról, az emberi méltóságról, a lázadásról, és akkor a végén ez a 3+1 a reményről szólt. Meglepő volt ez az ön számára, vagy tekinthető olyan fajta szintézisnek, Krasznahorkai László munkássága szintézisének, amely egy ilyen rövid időkeretben keresztmetszetét tudja adni az ő művészetének?
0: Természetesen meglepett, mert fogalmam se volt, hogy mit fog írni. Azért ez szerintem egy elég nehéz feladat, hogy valakinek van, tudom én, pár hete, hogy mondjon valamit az emberiségnek. Ugye addig nem egy ilyen óriási nagy közönségnek kellett írnia a műveit, bár ez egy hatalmas közönség volt az ő esetében, de mégis nem ezzel a fajta felelősséggel, meg nem ezzel a fajta figyelemmel. Tehát az meglepett, mert nem tudtam, hogy mit fog írni, hogy fogja megfogni. Utána, amiket írt, azok bizonyos módon nagyon sok művében benne vannak. De az, hogy fogja kanyarintani, tehát hogy merre fog menni az egész, hát ez ugyanolyan meglepetés volt nekünk is, amikor először olvastuk, mint a hallgatóságnak. Hát ugye nekem annyi előnyöm volt, hogy már addigra, amire oda kerültünk Stockholmba, már olvastam háromszor. Meg nekem volt arra is lehetőségem, hogy a harmadik résznél annak az elején szerepel is, hogy a Megy a világ című művében ez az eszbános jelenet a klosárral, ez meg volt írva bővebben, tehát hogy nyilván én azt is elolvastam, hogy az milyen lett. Nem tudom, hogy ez egy szintézise, nem idegen az, ami ebbe szerepelt. Tehát ilyen értelemben nem meglepő, hogy nem valami teljesen radikálisan mást írt, mint amit eddig írt. Nekem nagyon megrázó. Tehát ez biztos, hogy a számomra a héten az az egyik legérdekesebb dolog volt, hogy ott abban a közegben hallgassam azt, hogy ő ezt felolvassa. Szerintem egy nagyon szép szöveget írt, amit lehet gondolkodni. Meggondolkodtam is rajta, én is megbeszélgettünk a munkatársaimmal egy jó pár dolgom, hogy ki szerint az mit jelent, hogy van, mint van.
1: Ez a szöveg, a Nobel-beszéd, tulajdonképpen azok a dolgok, amikről itt szó van, az a közeg, amit megpróbál valamilyen módon megfogni, az nem csak egy nagyon szűk közeg számára lesz érthető. Tehát az, hogy mi is, akik mondjuk könyveket olvasunk, többször át kell, hogy olvassuk ezt a szöveget, többször el kell mélyülnünk benne ahhoz, hogy be tudjuk fogadni, és közben akikről szól, nyilván rólunk is szól, de szól olyan rétegekről is, akik nem tudnak hozzáférni.
0: Igen. Hogyha most belegondolok, akkor a Sátántangónak azok a szereplői, akik ott élnek a pusztán, ők se tipikus krasznamurkai olvasók. Tehát, hogy aki az elesettekről ír, az nagy valószínűséggel egy másik közegnek ír arról, hogy ők milyenek. De közben meg, hogyha meg arra gondolok, hogy a budapesti valamelyik hajléktalan szállóban már évekkel ezelőtt is felolvastak krasznahorkait, és most, amikor 10-én a Nobelmobil ettől a hajléktalan szállótól indult, és egy nap múlva megérkezett ide a Dankó utcába a kiadóhoz, szintén egy hajléktalan szállóval szemben, akkor meg mégis azt gondolom, hogy talán ha kezükbe kerül, vagy hallják, akkor valamit fognak belőle érteni.
1: Igazából erre szerettem volna kitérni, hogy lehet-e valamiféle kapcsolatot teremteni a szöveg, és azok között, az elesettek között, akikről a szövegek közül nagyon sok szól, illetve hogy ezeken az alkalmakon, amit ön is említett például, hogy lehetett-e valamiféle visszajelzéseket kapni, vagy lehetett-e akár a szövegekről beszélgetni ezekkel az emberekkel.
0: Ami ilyen legutolsó akció az 10-én volt, akkor én értelemszerűen Stockholmban voltam, tehát azt nem tudom, ott csak pontosan annyit tudok, amennyit én is láttam a beszámolókból, hallottam a beszámolókból, meg láttam, hogy nagyon szerették az emberek. Tehát az, hogy fér ma valaki hozzá művészethez, meg hogy nem, ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem, amikor már hozzájut valahogy, vagy eléri őt, akkor ugyanúgy meg tudja érteni. Tehát ez nem szociális helyzet függő, hogy ki mit ért. Pont a krasznahorkai szerintem olyan érzéki tapasztalatot is jelent az, amikor hallja az ember az ő szövegét felolvasva, hogy az mindenképpen valamilyen hatást elér. Az meg, hogy ki mit ért meg egy irodalmi műből, az szerintem amúgy is egy nehezen kinyomozható dolog. Erre nem tudok más mondani. Szerintem az igaz művészet hat. A hallott szöveg az hat. Az, hogy a krasznahorkainál, hogy csak egy példát mondjak, a Mindig Homérosznak című művében üldözik a főhőst, és azt nem csak én tapasztaltam, hanem más is, hogy úgy vannak megírva a mondatok, illetve úgy van egybefűzve az egész, hogy én is elkezdtem egyre gyorsabban olvasni, és kvázi dihegni. Tehát egy olvasott szöveg csinált valamilyen fizikai tapasztalatot és érzéki tapasztalatot arról, amiről szólt. Tehát mondjuk én azt gondolom, hogy szerintem a krasznahorkai tényleg egy ilyen érzéki dolog, tehát amikor hallgatja őt valaki, az teljesen más, mint hogyha maga olvassa.
2: Dávid Annát, a Magvető Könyvkiadó igazgatóját hallják, a beszélgetés a zene után folytatódik.

0: A Sznaurkai László egy nagyon erős generációnak a tagja, és itt most nem feltétlenül kor szempontjából tekintenek a generációra, hanem arra az író generációra, akik a 80-as években alkották meg a nagyon újszerű és erős hangú műveiket, és aztán mostanra már kanonizáltak-e váltak, ez nem kérdés, és gondolhatunk itt ugye a 85-ös Sátántangó után a 86-os Emlékiratok könyvére Nádas Pétertől, Bevezetés a szép irodalomba Eszterházi Pétertől, hogy csak a legnagyobbakat emeljük ki, de igazából nagyon sok erős hangú szerző volt ezekben az években. Szegő János mondott egy nagyon szépet a Mércén egy interjúban, és ezt idézném is. Ami megváltozott Krasznahorkaiék akkori és a fiatalabb alkotók mostani lehetőségei között, az a perspektíva. Akkor egyfajta együttes figyelem fordult a magyar és a környező nemzetek irodalma felé. A 90-es évek német szép reménye az úgynevezett Mittel-Európa újraindítása már a több sebességgel és lapos kerekekkel ugyan, de végbe ment. Ha innen nézzük, akkor a később jelentkezett szerzőknek sokkal nehezebb dolga lehet ez után, a nagyon hangsúlyos generáció után előlépni. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem hárul rájuk olyan figyelem, mint ezekre a szerzőkre. Ön erről hogyan vélekedik, és milyen a helyzete mondjuk a fiatalabb szerző generációknak? Nehezedik-e rájuk a Nobel-díjasok súlya? Most már a két magyar Nobel-díjasé.
1: A Nobel-díjasoknak nem a súlya helyeződik, hanem inkább egy ilyen új lehetőség. Tehát ahhoz, hogy valaki Nobel-díjas legyen, azon túl, hogy nagyszerű írónak kell lennie, az biztos, hogy kell hozzá, hogy ne csak magyarul olvassák. Tehát, hogy sok országban, sok nyelven olvassák őket. Tehát most éppen a Krasznahorkainak a Nobel-díja, az talán valamilyen minimál esélyt teremt arra, hogy nagyobb figyelem irányuljon a fiatalokra. Én szerintem, ami most történik, és nem csak Európában, hanem az egész világon, hogy a szép irodalomnak az a része, amit én most művészetnek nevezek, tehát el akarom különíteni a szórakoztató irodalomtól. A művészet annak nehéz a sorsa, nagyon nehezen jut bele a nemzetközi körforgásba, és amikor a rendszerváltás előtt ennek a kelet-európai tábornak a szétesésekor nagyobb figyelem irányult ránk, tehát ők valahogy el tudtak indulni, most pedig nincsen ilyen figyelem, ebben egyetértek a Jánossal, ezért nehezebb elindulni a nemzetközi pályán, amire ahhoz, hogy valaki Nobel-díjas legyen, ugyanúgy szükség van nem csak az ide hazai elismertségre, hanem arra, hogy elkezdjék külföldön is olvasni őket. Tehát ebben látok egy nagy nehézséget, és ebből az egyik tényleg világtrend az, hogy a művészet kezd az irodalom területén is, és a könyvkiadásban is így kiszorulni, és nagyon elit olvasmánnyá válni. Ez világtrend, ez megtörténik a filmekkel, a szórakoztató kiszorítja a művészfilmet, és mindenféle más területeken is az történik, hogy a művészet az háttérbe szorul. Tehát így nehezebb szerintem a mostaniaknak, hogy nem fordul felünk egy különleges figyelem. És mondom, a Krasznahorkai Nobel-díja meg mégis inkább azt jelenti, hogy jobban fognak most megint figyelni a magyar irodalomra.
0: Épp Nyári Krisztián nyilatkozta néhány nappal ezelőtt Rácz Vince kollégámnak azt, hogy ez most akár azt is jelentheti, hogy néhány éven belül, de akár lehet, hogy néhány évtizeden belül is itt a környékben nem biztos, hogy olyan nagy eséllyel fognak Nobel-díjakat osztogatni, tehát hogy az megtörténhet például, hogy egy angol nyelvterületen író szerző, illetve szerzők egymás után kapjanak díjakat, de hogy ez így regionálisan értendő.
1: Hát ezek mindig tippek, hogy meg mint, meg ha most volt kelet-európai, akkor majd nem lesz kelet-európai, nem lesz 10 évig kelet-európai, 20 évig kelet-európai, azért ezt ennyire nem lehet tudni. Tehát most nyilván nem nagyon nagy a valószínűsége, hogy jövőre megint egy kelet-európai szerző nyerjen, de szerintem erről felesleges beszélni. Engem igazából az érdekel, hogy 20 év múlva van esélye még egy magyar Nobel-díjasnak, és ahhoz azt látom, hogy ahhoz nagyon kellene, hogy azok, akik most a pályán vannak, igazán sok helyen, sok fordításban megjelenjenek, amihez az is kellene, hogy mondjuk legyen fordítás támogatás, tehát hogy a kultúrpolitikának is kellene ezt valahogy segíteni, mert az ő saját tehetségük ehhez kevés. Tehát mindenkinek a munkájára szükség van. Első körben természetesen az írónak kell megírnia a remek műveit, és akkor utána jön az, hogy valahogy annak túl kell jutnia az ország határon, ahhoz, hogyha azt gondoljuk, hogy van olyan csodálatos a magyar irodalom, hogy nagy valószínűséggel lenne még olyan író, aki megérdemelni a Nobel-díjat, vagy van a mostani fiatalok között olyan, akinek a pályája alakulhat úgy, hogy még ír annyi remek művet, hogy megérdemli a Nobel-díjat. Tehát itt most az a felelőssége van a kulturpolitikának és a kulturális szereplőknek, hogy a magukét beletegyék abba, hogy esetleg majd előfordulhasson, hogy legyen újra egy magyar Nobel-díj.
0: Látni ilyen jellegű törekvéseket?
1: Hát most éppen nem nagyon érdeklődik a kultúrpolitika, tehát nem sok minden történik. A könyvkiadás területén biztos, hogy nem történik semmi, tehát hogy van egy kulturális ügynökség, ami nem jut pénzhez, nem tudom, egy éve körülbelül, tehát ha lenne szándék, akkor sem tudnak miből pénzt költeni. De hát ez volt már úgy, hogy jobban ment, előfordulhat, hogy majd megint a szakemberek újra fognak tudni dolgozni.
0: Tehát akkor az egyéni marketingen, meg önmarketingen fog múlni gyakorlatilag, hogy azok a szerzők, akik a jövő Nobel-díjasai például.
1: Nem, én abba bízom, hogy nem azon múlik, hanem egyrészt vannak a többi kulturális szereplők, a könyvkiadók, az ügynökök, a fesztivál szervezők, a kulturális média, tehát a kulturális életnek a szereplői is működnek, meg azt is gondolom, hogy esetleg az is fog működni, hogy lesz Magyarországon egy olyan értelmes kultúrpolitika, amelyik úgy gondolja, hogy pénzt kell arra áldozni, hogy magyar művészeket ismerjenek a határainkon túl is. És úgy gondolom, hogy azért ennek voltak már jó időszakai, tehát úgy képzelem, hogy kell, hogy legyen, hogy ezzel újra foglalkozzon a magyar állam is, és ne gondolja azt, hogy erre fölösleges pénzt költeni, hanem fontosnak tartsa a művészeti exportot. És a művészeti exportnak nem csak a könyvkiadás részét, hanem a fesztiválra utaztatás, stb. Tehát, hogy az összes szegmensét, és abban bízom, hogy egyszer majd ez a közeljövőben újra így lesz.
0: Az előbb a fiatal generációkra kérdeztem, hogy rájuk mennyire nehezedik a Nobel-díj súlya, most viszont azt kérdezném, hogy ön szerint Krasznahorkai Lászlóra mennyire nehezedik ez a súlya, amit a díj jelent.
1: Szerintem most az első szakasznak a végére értünk, azzal, hogy lezajlott a Nobel-hét, és lezajlott a díjátadó, és akkor most talán majd jut valami levegőhöz, és kialakítja azt, hogy mit tud elvállalni ebből a szerepből, vagy mi az, ami neki testhez álló, és mi az, ahol az elvárásoknak enged. Szerintem ez nagyon nehéz dolog, tehát amit ő nekünk ilyen nagyon finoman meg decensen elmondott, hogy az egy nehéz dolog, hogy eddig ő járkelt az utcán, most meg hogyha járkel az utcán, akkor valaki lefényképezi. Nyilván most ezzel meg kell küzdeni, hogy ő más közegben is ismert lett, mint ahol eddig ismert lett. Biztos, hogy várnak tőle olyan dolgokat, amik nem az ő dolgai. Szerintem ez egy nehéz feladat lehet kitalálni, hogy lehet normálisan élni, hogy tud újra alkotni, hogy szerzi meg magának azt a nyugalmat, ami ahhoz kell.
0: A Man Booker díj után nem volt egy ilyen hullám, nem volt olyan szinten a figyelem középpontjában, mint ahogy most.
1: Hát a Man Bookert azért azt nem olyan sokan ismerik. Hát a Nobel-díjat az egész világ ismeri, tehát ez a legismertebb díj az összes díj között, tehát ez a tudósokra is igaz, meg az írókra is, hogy ez a legismertebb díj. Ezt az egész világon ismerik, így ez számít a Man Booker-t. A szakma ismeri, meg az olvasó közönségnek egy kis része, de az egy ismerős közeg, tehát amikor a Man Booker díjat megkapta a Sátántangóra, a Krasznahorkai László, akkor egy kicsit többen olvasták a Sátántangót, mint addig, de aztán ennek a hírnek elült a hírértéke, és visszaállt minden a normális kerékvágásba, tehát hogy ugyanúgy sokan olvasták a könyveit, és hagyták élni az életét. Ez most teljesen más. De én remélem, hogy ha egy kicsit alább vagy a média figyelem, akkor újra valami normálisabb élete lehet. Külföldre eddig is rengeteg meghívása volt, irodalmi fesztiválokra, előadásokra, abból most is rengeteg van, tehát most nyilván az is megszaporodott, és akkor azok között kell majd választania, mert ha mindent elvállal, akkor gyakorlatilag úton lehetne egész évben.
0: Nagyon ritkán láthattuk őt Magyarországon az elmúlt időszakban is. Ezután ennek az esélye talán még inkább csökkenni fog? Vagy esetleg ön tud arról valamit, hogy a közeljövőben lesz-e valami olyan alkalom, amikor Magyarországra látogat hivatalosan és nem magánszemélyként?
1: Hát ugye magánszemélyként több országban él, hivatalosan, hát mit számít hivatalosnak, tehát mi állandóan hívjuk, hogy szeretnénk, hogyha fellépne, ha találkozna az olvasóival. Most már ezt nagyon sok más hazai intézmény is szeretné. Hát egyelőre még nem vállalt el semmit, ez így van évek óta, az nem egy eltitkolt dolog, hogy a hazai politikai élet az szerinte is teljesen méltatlan, és semmilyen módon nem kíván ennek valahogy a részese lenni. Hát én bízom, hogy egyszer elérkezik az a pillanat, hogy ő újra ott fog dedikálni a Vörösmarty téren, mint néhány évvel ezelőtt.
0: Tehát, hogy bocsánat a szóhasználatért, annyira egyszerű lenne, hogy egy kormányváltás akár azt is eredményezheti, hogy Krasznahorkai László többször látogat majd akár a Vörösmarty térre?
1: Hát én remélem, igen. Az a reményem, hogy akkor úgy fog járni, mint a Pink Floyd a Berlin fal leomlásával, hogy akkor itt is lesz egy nagy Krasznahorkai koncert.
0: Lassan a végéhez érünk ennek a beszélgetésnek, és én azzal zárnám, hogy van-e olyan krasznahorkai mű, ami ön számára különös jelentőséggel bír, illetve mit gondol, hogy mit tud krasznahorkai, amit más magyar író nem?
1: Hát nekem a két legkülönlegesebb az mind a személyes életem miatt a legkülönlegesebb. Az első az Északról hegy, amikor először próbáltam mondatot elemezni, tehát megfejteni valahogy nyelvtanilag ezeket a mondatszerkezeteket, amiket ő csinál, és akkor találkoztunk és dolgoztunk először együtt. A másik legfontosabb meg mindig a legújabb könyv, most például a Magyar Nemzetbiztonsága, mert egyrészt nagyon nagy izgalom volt, hogy milyen lesz az új könyv, másrészt irtózatosan boldog vagyok, hogy ő azt nyáron be tudta fejezni, és ezért mire a Nobel-díj megérkezett, addigra ő pont befejezett egy könyvet, hiszen most szerintem esélye nem lenne arra, hogy időt szakítson arra, hogy egy könyvet befejezzen. Tehát a személyes életemben a legelső munkáskönyv a legfontosabb, mert természetesen olvasni én is a Sátántangóval kezdtem jóval korábban, még egyetemista koromban, és mindig a legutolsó. Hogy mit tud mást? Nem tudom, hogy mit tud más. Tehát egyszer azt mondta nekem Domokos Mátyás, a Szép Irodalmi Kiadó hajdani legendás szerkesztője, akivel dolgozhattam később egyet, egy rendes szép irodalom az úgy tükrözi vissza a valóságot, hogy az ember meglepődik, hogy mit lát. És ez a fajta ilyen csoda, meg meglepetés, ez az ő műveiben is mindig ott van. Ami meg számomra még egy személyes érdeklődés az az, hogy viszonylag az átlagnál jobban érdekelt a nyelvészet, a bölcsészkaron, tehát engem az foglalkoztat az, hogy ő hogy építi meg ezeket a mondatokat, tehát hogy az nyelvtanilag hogy jön össze, és ez egy nagyon nagy vágyam, hogy egyszer a Hessnek valahogy megrajzoljuk az ágrajzát, az ilyen nyelvtani ágrajzát, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy azt meg tudjuk-e csinálni valakivel. De ez tényleg ez a személyes része, hogy az a mondattechnika, az a speciális indirekt beszéd, amit kitalál, az engem nagyon lenyűgöz, és nagyon érdekel a technikája is.
0: Hát akkor azt kívánom, hogy legyen egyszer ágrajz, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetett velem.
1: Én is köszönöm.
0: Az elmúlt órában Dávid Annát, a Magvető Könyvkiadó igazgatóját kérdeztem Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán.

A Krisztus utáni első században voltak ilyen világvége bejelentések. Emberek, ma hétfő van, pénteken vége a világnak. Tudja, mit csináltak az emberek? Elképesztő boldogságban mulattak, élvezték az ételeket, az italokat, a napsütést, a létet. Azzal töltötték, nem sírás, rívással, pánikkal ezt a néhány napot a végítéletig. Mondja Krasznahorkai László, a svéd király közszolgálati televízió riporterének a róla készült hivatalos portréfilmben. Ha csak egy gondolatot, ezt vigye magával mindenki, akár olvasta a szerző sorait, akár nem. Kedves hallgatóink, a Szöveg köz című irodalmi műsor végéhez értünk, amelyben a 2025. december 16-án sugárzott adást ismételtük meg. Vendégemmel, Dávid Annával, a Magvető Kiadó igazgatójával, a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóról beszélgettünk. Munkatársaim voltak Kovács János és Kubányi Péter hangmérnökök, nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új műsorra legközelebb két hét múlva kedden várom Önöket a 16 órai hírek után. Már a búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Pasztmár Léviát hallották. Viszont hallásra!

0: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan. Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tom Kónoszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Palemantévával, a Pozsonyi Kifli alapítóelnökével beszélgetünk. Folytatódik Arcmás portré sorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Szerdán a Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megállapodtak a választási szabályok módosításáról. Lengyelország erősítené a NATO keleti szárnyának védelmét. Holnap változékony idő várható. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, következnek a részletek. Megegyezés született a Rudolf Huliak köréhez tartozó képviselők és az SNS között a választási szabályok módosításáról. Huliakék elfogadják, hogy a választók a jövőben 4 helyett legfeljebb 2 jelöltre adassanak preferenciális szavazatot, cserébe az SNS eláll attól a javaslattól, amely 3-ról 8%-ra emelte volna a parlament bejutáshoz szükséges átszavazási küszöböt. A megállapodás része a külföldről történő levélszavazás megszüntetése is. A választásokat a parlament még ezen a héten tárgyalhatja. A szlovák állam végleg elvesztette a Pozsonyban található Pecsnyánszki erdő egyes területeit érintő jogvitát. A legfelsőbb bíróság elutasította az állami erdészet és a főügyészség felülvizsgálati kérelmét a földcsere ügyében. A vita még 2009-re nyúlik vissza, amikor mintegy 24 hektárnyi állami területet cseréltek volna el a Losonci járásban található Siatorská-Bukovinka erdő területeire. Az állami erdészet szerint azonban kétségek merültek fel a csere jogszerűségével és a földek értékének összehasonlíthatóságával kapcsolatban. A vállalat közölte, a rendelkezésre álló jogi lehetőségeket továbbra is megvizsgálja. A szlovák tűzoltóság és a rendőrség is cáfolja, hogy újabb tűzoltóautót foglaltak volna Leszencen egy 46 millió eurós vitatott közbeszerzés ügyében. A hatóságok szerint a rendőrök egy korábban szeptember 7-én lefoglalt jármű garanciális szervizelését felügyelték meg a Szent-Iszcánia szervizben. A rendőrség közlése szerint jelenlétükre azért volt szükség, hogy megakadályozzák a jármű illetéktelen mozgatását vagy módosítását. Az ügyben az Európai Ügyészség is vizsgálódik. Korábban egy pozsonyi tűzoltóállomáson foglaltak le egy járművet, amelynél a jármű azonosítószám esetleges manipulációját is vizsgálták. Petr Pavel cseh elnök pozitív lépésnek nevezte az Egyesült Államok, Dánia és Grönland tervezett biztonsági megállapodását. Szerinte az egyezmény növelheti a biztonságot az Észak-Atlanti térségben és az Arktiszon. A megállapodás lehetővé tenni amerikai és más szövetséges katonák jelenlétét Grönlandon, valamint közös kutatást és nyersanyag kitermelést. Reuters források szerint az Egyesült Államok 2 katonai létesítmény működésének bővítését vagy helyreállítását is tervezi. A megállapodást az ENSZ közgyűlés margóján írhatják alá New Yorkban. A NATO keleti őrség nevű missziójának megerősítését sürgeti a lengyel védelmi miniszter. Vladislav Kosinyák-Kamis szerint a szövetséges országoknak tovább kell fejleszteniük a légvédelmet, a drónok elleni védelmet és az óvóhelyeket. A miniszter ezt egy ukrán határátkelőnél tett látogatásán mondta. A térségben szeptember közepén egy orosz drón megrongált egy Kijevből Varsóba tartó vonat mozdonyát. Lengyelország a közelmúltbeli incidensekre reagálva további légvédelmi rendszereket telepített a keleti térségbe. A NATO tavaly indította el a keleti őrséget, és a misszióban Szlovákia is részt vesz 101 katonával és új 3D radarokkal.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős az ég. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Éjszakára viszont már 5 és 10 fok közé csökken. Holnap változékony idő várható, főként északon és keleten esővel, záporokkal. A hőmérséklet majd 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Slovnaft utcán a finomító felé 2 autó ütközött. A baleset miatt körülbelül 10 perces késésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kérdezem így, mert Robert Fico választóinak bizonyára nagyon is számítanak, főleg ezek a szavak, de mondjuk a szövetségesek ezt hogy veszik? Tudják-e, vagy gondolják-e, hogy hát a kormányfő ezt elsősorban a mondjuk a választói miatt mondta így?
1: Ezt, ahogy tudják, ugye minden politikus egyébként elsősorban a választóinak beszél. Az a kérdés, hogy mennyire változtatja meg az álláspontját, és mennyire gondolja azt, hogy a másik hülye is elviszi azt, hogy ő csak otthon beszél, és mást fog csinálni. Már a szlovák miniszterelnöknél ez jobban elfogadható, hiszen nem egyszer láttuk már a múltban, hogy valamit mondott, aztán utána pont az ellenkezőjét csinálta. Úgyhogy hát azért nagyon nem kell izgulni, és hát ugye Szlovákiában is azért demokrácia van, választások lesznek, úgyhogy azért mindenkinek oda kell arra figyelni, hogy mi történik, mit mond a szlovák miniszterelnök, de kétségbe esni nem kell.
0: Fico azt állítja, hogy támadás esetén az ötös cikk többféle lehetőséget biztosít a tagállamoknak a szolidaritás kifejezésére. Hát mi van abban az ötös cikkelyben?
1: Ez így van egyébként. Az ötös cikknek az a sajátossága, hogy az ötös cikk által vizionált állapot beáll le, ezt az adott megtámadott ország kérésére az Észak-Atlanti Tanácsnak kell egyhangulag eldöntenie. Tehát ott már egyszer lehet vétózni. Ez nagyon nem valószínű, hogy megtenné bárki, még Fico sem, hanem inkább azzal élne, hogyha elfogadnak egy ilyen határozatot, ugye, ami ugye már a szolidaritás kifejezése, akkor minden ország maga határozza el, persze a központi katonai tervezés igényeinek megfelelően, hogy mivel járul hozzá ehhez a művelethez, amit ilyenkor, ha elhatározza NATO, amit ilyenkor indít. De ez lehet bármi, lehet az is, hogy nem járul hozzá, de ugye csak nyilván van, hogy Luxemburg nem fog hozzájárulni, hiszen Luxemburgnak nincsen katonája, vagy Izland nem fog hozzájárulni katonákkal, hanem valamilyen más módon. Például Izland azzal szokott, hogy a repülőtereit a nagyon fontos stratégiai repülőtereit rendelkezésre bocsátja, Luxemburg meg pénzzel, tehát vannak lehetőségek arra, hogy a semmi és a teljes hadseregemet a NATO rendelkezésére bocsátom opciók közül valamelyiket válaszza bármelyik ország, így Szlovákia is.
0: Nem lettünk egyébként ezzel a kormányfői kijelentéssel épp a leggyengébb láncem Putyin szemében, mert ugye azt mondják, hogy Putyin tesztelni akarja a NATO-t, akkor mondhatnánk, hogy hát már nem kell. A NATO egyik tagja, így mi, tehát Szlovákia maga mutatta meg, hogy valójában mennyire is gondolkodik egy merev és bizalmi szövetségem.
1: Hát azért Putyin nagyon jól tudja, hogy mennyit érnek ezek a kijelentések, hogy maga a kijelentés, meg az, hogy kiteszi ezt a kijelentést, meg egyáltalán, hogy milyen súlya esik ez adva az adott ország és az adott politikus személyét, illetve tekintélyét tekintve. Tehát ugye ez egy nem egy jó jelzés, de nem kell kétségbe esni, Putyin ettől még nem fog nagyon elbízni magát. Sokkal nagyobb probléma az, amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke is hasonló kijelentéseket tesz, az egy sokkal nagyobb probléma, bár azt gondolom, hogy Donald Trumpot se kell ilyen szempontból komolyan venni, bizonyos szempontból nem kell komolyan venni, de hát az sokkal nagyobb értékű üzenet Oroszország számára, mint az, hogy egy másik ország, bármelyik másik ország, különösen, hogyha egy kisebb országnak a vezetője tesz ilyen kijelentéseket.
0: Tehát akkor azt mondja, hogy az állami vezetők még a keleti oldalon is tudják, hogy ezt nem kell komolyan venni Ficótól? De annak ellenére mondjuk Petr Pavel cseh köztársasági elnök azért hát határozottan mondjuk így reagált.
1: Mindegy, nagyon helyes, hogy határozottan reagálnak. Nem mondom azt, hogy nem kell komolyan venni, csak a helyén kell venni, nem kell tragikusnak, nem kell túlságosan biztatónak Putyin esetében venni ezt a ilyen kijelentéseket. Mondom, még Donald Trumptól sem, de hát azért ez alássa a szövetségnek a tekintélyét, és ha sok ilyen kijelentés van, mondjuk például főleg amerikai részről, ez pont az ellenkezőjét éri el, mint amit az adott politikus gondol, vagy hazudik, hogy elérni akar, ez bátorítja Putyint. Hiszen ugye ezzel az ő szemében legalábbis megnövekszik annak a jelentős, a lehetősége, az esélye, hogy a NATO tényleg nem reagál, vagy nem egységesen reagál akkor, hogyha ő valami biztonságot csinál.
0: Ugye gyakorlatban a NATO

0: mindössze egyszer aktivált ezt az ötös cikket, ezt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, de hát mire tulajdonképpen megállapodtak a tagállamok, már október volt, tehát hogy azért itt majd egy hónap csúszott. Egy csehországi elemzők szerint egy ilyen esetleges putyini provokációnál, vagy ilyen támadásnál elsősorban az érdekelné Putyint, hogy mi történik az első órákban. Tehát, hogy a szövetségesek közösen szándékos támadásnak minősítik-e az incidenst, és hogy milyen gyorsan reagálnak. De hát ezekből a történésekből úgy tűnik, hogy pont ez az első órás reakció lehet a kritikus.
1: A szeptember 11-i támadás után a NATO 12-én elhatározta már az ötödcikkelnek az érvényességet, az alkalmazását, csak nem csinált semmit utána, tehát ez azért egy kicsit kontraproduktív is volt, de a NATO arra készül, és ezt ma már sok-sok kijelentésből, például a lengyelek nagyon határozottan mondják, hogy ha megtámadják őket, nem fognak a NATO döntésére várni, és a NATO erre is készül, hiszen nem véletlenül van egy brit és egy német dandár, első vonalas dandár a Baltikumban, nem véletlenül állomásozik ott, azért van ott, hogyha megtámadják ezeket az országokat, akkor azonnal reagálni lehessen. Egyébként ez az alapokmánya is előírja, önvédelem jogán, ugye bármit megtehet az önvédelem érdekében az adott ország, addig, amíg az ez nem avatkozik bele, a NATO esetében az van, hogy nyilván, hogy erre megvannak a tervek, tehát nem arról van szó, hogy itt valami hosszú felkészülési idő van, pontos hadműveleti tervek vannak arra, hogy adott támadás esetén a NATO összeül, NATO tanács döntéshozataláig is, amíg összeül és döntéshoz, ami egyébként nagyon gyorsan bekövetkezhet, ezért vannak ott az állandó képviselők Brüsszelben, hogy órákon belül összeülhessenek és éjjel-nappal tudjanak döntést hozni, de azonnal tudnak reagálni, nem reménykedjen Putyin abban, hogy ebben bármilyen húzavona lesz a NATO-n belül. Ez nem mindig volt így, ugye ez az elmúlt, hát azt mondanám egy évnek tulajdonképpen az eredménye, hogy eljutottunk odáig, hogy a NATO arra készül, hogy azonnal, és nem csak helyi erőkkel, hanem mint említettem, például két oda telepített dandáról is reagáljon egy esetleges orosz támadásra.
0: Donald Tusk lengyel miniszterelnök néhány nappal ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy Oroszország, ugye hát erről beszélünk, meg ez most már ezzel tele a sajtó, de hogy a következő hónapokban drónokkal, rakétákkal támadhatja meg az európai szövetségeseket, hogy hát bebizonyítsa, hogy az ötös cikk az inkább elméleti, mint gyakorlati jelentőségű. Erre válaszolva egyébként a francia elnök, Emmanuel Macron azt mondta, hogy hát Tusk figyelmeztetései megalapozottak és jól dokumentáltak. Na most ezeket tudván, de hogy talán elmondható az, vagy következtethető ezekből a megszólásokból az, hogy hát relatíve nagy az esélye annak, megelőlegezném ezt, hogy egy-két hónap múlva arról fogunk beszélni, hogy megtörtént az orosz támadás a NATO ellen, na most mi jön? De, hogyha ebben valamennyire bizonyossága van az európai vezetők nagyobb szóval bíró részének, akkor nem lehet világosabb határokat húzni azzal kapcsolatban, hogy na amikor megtörténik az a pillanat, akkor utána bizony pontosan megvannak a lépések arra vonatkozólag, hogy mi jön azután a következő egy-két órában, ahogy beszéltünk.
1: Tehát, ez így van, de megvannak a hadműveleti tervek arra, hogy mi történik, de itt nem arról van szó, hogy egy drón átmegy, akkor már rögtön háborúzni kell, hanem ha komoly támadás esetén, és mindig arányosan reagáljon erre az adott ország meg a NATO, és ugye egy ideig, ha néhány drón átmegy, arra nem kell a NATO-t mozgósítani, hiszen azt a lengyelek, vagy akár a litvánok le tudják egyedül is, vagy az ott állomáshozó erők le tudják egyedül is küzdeni. Megvannak erre a pontos tárgyak, hogy ha mi történik, akkor arra milyen válaszok vannak. Egyébként nagyon pontosan ezt leírni nem lehet, hiszen nem is szabad, hiszen pont a bizonytalanság az, ami visszatarthatja az oroszokat egy támadástól, hiszen nem tudják azt, hogy pontosan hogyan fog a NATO reagálni. De erre jó példa, hogy Lengyelország most ezekben nagyon jól az élen jár, nem csak szóban, hanem tettek biztonságban és fölkészülésben is. Ugye Sikorszky lengyel külügyminiszter, aki azért európai viszonylatban sokkal többet jelent, mint a lengyel külügyminiszter önmagában, ami önmagában is komoly, ma már a világ 20. gazdasági hatalma, és az egyik Európai egyik legerősebb katonai hatalma, és Sikorszky személye is. Tehát ő azt mondta, hogy ha Oroszország megtámadja Lengyelországot, akkor Lengyelország minden rendelkezésre álló eszközzel ellen fog állni, és le fogja győzni Oroszországot, mondta Sikorszky. Tehát ebből látszik, hogy nagyon nagy az elszántság, és azt is megmondták, hogy nem fognak várni arra, hogy a NATO mikor dönt, hanem önmagában, ahogy az előbb mondtam, a meglévő tervek alapján fognak reagálni, de pontosan ezt nem szabad kifejteni, mert ugye akkor elmondjuk az oroszoknak, hogy hol van az a határon, meddig elmehetnek.
0: Összekülönbözött a szlovák kormányfő és a cseh köztársaság elnök a NATO ötös cikkeinek értelmezése miatt. Hogy veszik a nemzetközi döntéshozók a szlovák kormányfő szavait? Erről is beszélgettünk Gyarmati István biztonságpolitikai szakértővel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szívesen, szép napot!

0: Szlovákiában családok ezrei várnak arra, hogy idős hozzátartozójuk bentlakásos ellátáshoz juthasson. A munkügyi tárca nagyobb intézményeket engedne, az érintett otthonokban 40 helyett akár 100 embert is fogadhatnának. A miniszter ettől több férőhelyet és megfizethetőbb ellátást vár. A bírálók a gondoskodás minőségét féltik. Közben a családoknak addig is meg kell oldaniuk a mindennapi ápolást. A tervezett változásról és a már most elérhető segítségről beszélgetünk Juhos Ferenccel, a Náczegi Idős Otthon és Hospice Intézmények alapító vezetőjével. Megjegyzi ez a hír, hogy 14 ezeren várnak bebocsátásra idős otthonokba. Ez egy elképesztő szám, de én megnéztem, ez a szám tavaly is ilyen volt. Miért most kerül elő egy ilyen, hát akár formabontónak is nevezhető változtatási terv a minisztérium részéről? Mit gondol?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem formabontó, inkább visszatérés a régebbi időkben, ahol nem volt megszabva, hogy hány férőjére helyes lehet az intézmény maximalizáltan, de utána jött egy intézkedés, amikor azt mondták, hogy maximálisan 40 férőhelyet támogat a minisztérium, illetve maximálisan 40 férőhelyre ad támogatást. Épültek idős otthonok, most azt hiszem, hogy 151 szolgáltató intézmény épületét újították és építettek, ezzel 3215 új férőhely lett Szlovákiába, de ez még mind kevés. Ez a 14 ezer váró, aki váró listán van, tavalyhoz képest alig változott, de jövőre sem fog változni, hiszen az új épületek átadása már megtörtént, tehát ez a térőhely ki van alakítva. Ha most kezdünk építeni új 100 férőhelyeseket, az minimálisan 2 év, és addig nem, hogy csökkenni fog a várólistán szereplők száma, hanem inkább növekedni. Ami a 100 férőhelyeseket illeti, azért hozzá kell tenni azt, hogy igen, 100 férőhelyesek, de csak 2 részlegre vonatkozik, első az idősek otthonára, másik pedig a specializált idősek szociális otthonra, ahol Parkinson korba szenvedők, Alzheimer korba szenvedők, vagy különböző eredeti demenciában szenvedő egészségkárosultak lehetnek. De a 100 férőhelyes intézményekben is külön kell választani 20-as csoportokat, akikkel külön foglalkozik, külön személyzet, és elkülönített helységbe kell lenni ezen a 100 férőhelyen belül, saját közösségi helységgel, saját közösségi étkezővel. Azt nem azt jelenti, lehet egy konyha, a mosoda lehet, a technikai zóna lehet egyazon az épületen belül, de a 20 személy számára külön kell biztosítani ezeket a dolgokat, hogy tudjuk megtartani, vagy tudják megtartani a közösségi, illetve a családi jellegét ennek az intézménynek.
0: Összességében ugye, amikor a minisztérium azt mondja, hogy 14 ezeren várnak tulajdonképpen helyre, és ezt azzal a megoldással akarja kezelni, hogy kibővíti a 40 maximális férőhelyet mondjuk 100-ra, akkor az tényleg elég érthetőnek tűnik. De most, hogyha ez holnaptól így elfogadná, akkor nyilvánvalóan azt ők is észlelik, hogy amit ön most itt felsorolt, azok gyakorlati akadályok abban, hogy ez így működhessen. Így értelemszerűen, de ez már én következtetésem, valószínűleg ezeken enyhíteni kellene. De ha ezt megteszik, akkor mi tudna változni? Tehát, hogy mert itt effektíve mindenki a férőhely szűkével jön.
1: Egy dolog fontos. Ha ez a törvénymódosítás hatályba lép, akkor még nem tudunk plusz helyet adni senki számára. A hatályba lépése után kezdődhetnek esetleg az építések, átépítések, rekonstrukciók, hogy esetleg a 40 férőhelyesből lehessen csinálni 100 férőhelyeset, illetve új 100 férőhelyes intézményeket építeni. Ezért mondtam azt, hogy az minimálisan 2 esztendő, amíg elkészülnek, de én azt mondom, igen, ez egyfajta megoldás, kicsit technikai dolgokon, hogyha volna csiszolva, akkor ez működőképes lehet. 2 dolog véget. Az egyik az, hogy gazdasági szempontból működtetni egy 12 férőhelyeset az nem egy leányállam. A 100 férjesnél az jött el, hogy olcsóbb legyen az ellátás. Ebben van igaza a miniszter úrnak, mert ugye ahol 100-an vannak, azért kicsit másabb, mint 12-en. Tehát ez a jövőben egy pozitív lépés, de még egyszer mondom, csiszolni kell a technikai dolgokon azért, hogy minél kevesebb akadály gördítsenek a szolgáltatók elé, és akkor bizonyára a várólistán szereplők száma is csökkenni fog.
0: Csak ugye így érzékeltetésnek, hogy mennyire nem következetes ez a jellegű politikája az államnak, azt mondja, hogy a 12 férjeset működtetni nem leányálom, de hát azt meg tudhatjuk, hogy hát egy olyan időszakban, meg az után vagyunk némileg, ahol az országban egy csomó ilyen intézményt adtak át, vagy épületet, ahol ugye 12 férőhelyes ilyen idős otthont építhettek pályázati pénzből a szervezetek, különféle szervezetek, és hát nem tudom látni ezt szerte az országban. Miért nem leányálom, illetve vagy ezt mire alapozza, illetve hát ebből kiindulva megelőleg ezek egy ilyen kérdést, akkor ez borítékolható, hogy itt lesznek olyanok, amelyek bekraholnak?
1: Nem én mondtam, de más oldalon én, amikor kezdtem ezzel foglalkozni, és amikor 12-esek szóba jöttek, én elhittem a minisztériumban 5-6 javaslatot, hogy lehetne effektívebben működni a 12 férjesek. Először nem akarták megengedni, hogy egymás mellett legyen 2-12. Elmagyaráztam, hogy mennyibe fog kerülni egy személy ellátás egy 12-es otthonba. A minisztériumnak beküldtem egy számot, ők visszaküldtek egy 3 hónapon belül egy másik számot, ami 20 euróval volt kevesebb, amit én küldtem, tehát egy és ugyanaz a számon belül, számkereten belül dolgozunk. A másik dolog, lehetne 12-eseket, de egymás mellé tenni 6-8-at, és kialakítani egy bázist, ahol a nővérek, ápolók vannak, és onnan ellátni mindent. 12 lakás, illetve intézményt, de úgy, hogy az egyik 12-es a város egyik részén van, a másik 12-es a város másik részén, ahogy ők gondolták, mert hogy nem lehetnek megközelítő, mit tudom én, távolságba, akkor az úgy nem fog működni. Sőt, mi több, a legfelsőbb kontrollhivatal is már azt mondta, hogy ezek nem effektívek, a 12-esek, de a másik oldalon, ha már föl vannak építve, azt kell működtetni, és hát mindig azt mondom, hogy abból kell főzni, ami van, hát valamikor a mesében is volt a finom-finom leves, amiben mindent beletettek, és aztán utána íze jó volt.
0: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ki ez a 14 ezer kérelmező, meg hogy ők valójában milyen helyzetben vannak. 14 ezer ember van úgy, hogy várja azt, hogy bebocsátást nyerjen egy idős otthonba, a kérvénye valószínűleg bent van, de nem tud bemenni. Akkor ők hogy élnek most? Tehát, hogy valami gyerekük otthon marad, és nem tudom, nem megy munkába, vagy fölmond, vagy milyen élethelyzetek vannak emögött? Gondolom, ön naponta találkozik ilyennel, illetve hát mi vár rájuk?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, sőt, mi több, a 14 ezer várólistán lévő az csak egy alap. De el tudjuk képzelni, hogy azon kívül még pár ezer ember van, aki akutan el kell helyezni, és aki még nincs rajta a várólistán. Példa. Valakit, mit tudom én, kórházba kerül egy hónapja, persze a család úgy gondol, és én is úgy gondolnám, hazamegy a családtagom, visszajön a családtagom, és teljes körű életet fog otthon élni, de sajnos az élethelyzet megváltozott. Az utolsó héten, amikor azt mondják a kórházba, hogy mit tudom én, Józsi bácsit jövő hét kedden hazaengedjük, a család kezd gondolkozni, ez van előtte való csütörtökön, hogy hova helyezzük el a Józsi bácsinkat. És akkor jön a kérdés, hogy hány ilyen Józsi bácsi van az országban, akit el kell még helyezni, vagy sürgősen el kell helyezni, mert a család nincs fölkészülve a fogadására otthon, nincs olyan helyzetben, hogy tudja ápolni, és nem azt mondom, hogy nem akarja ápolni. Akarja ápolni. Rengetegen keverik azt, hogy hú, beteszik az idősek otthonába, mert nem akarják otthon, nem igaz. Sokan nem tudják ápolni. A nem tudják ápolni, az abban merül ki, hogy én tudom, a szülőket, ha gondoznám, a szülő az visszaszól a gyermekének, hogy ne így csináld, ne úgy csináld, ne így fogjál meg, fáj, én most a szorosságot nem veszem be, de egy intézményes keretek között azért más. Amikor szakápolók veszik körül, egész másképp néz ki a helyzet. Tehát a 14 ezeren fölül még jó pár ezer ember van, aki akut gyorsan el lehet helyezni, és aki még nincs benne a 14 ezerbe, ezt még egyszer mondom, hogy igen, van, aki otthon marad, persze muszáj otthon maradni valakinek ápolni, keresik a megoldásokat, és ez egyfajta megoldás, hogy a kórházok egyik osztályára másikra kerül a beteg, illetve a kliens, addig még nem találnak megfelelő helyet elhelyezésre.
0: De akkor tehát, hogy ezen a kérdésen, vagy ezen a helyzeten most ön sem tud megnyugvást adni, tehát, hogy veszek egy konkrét helyzetet, hazabocsátják a kórházból az idős szülőt, egyedül már nem maradhat, a gyerekei dolgoznak, de kit keressen fel a család először, hogy valami segítséget kapjon, zárójelben miközben tudom, hogy 14 ezeren amúgy is várnak.
1: Így van, 14 ezeren amúgy is várnak, rajta vannak a várólistán. De amikor olyan helyzet áll elő, és ezt mondom mindig, hogy krízis helyzet családban, akkor próbálnék segíteni egy-két hétre, ha van egy helyünk, ha van tényleg egy hely, ahol el tudjuk helyezni, és megmondjuk, hogy egy hónapra, két hétre, ameddig még valahol találnak helyet, valahol a család fölkészül arra, hogy csak otthon is el tudja látni, mert még egyszer mondom, nem csak pszichiálisokkal fölkészülni, hanem technikai is föl kell készíteni a lakást arra, hogy tudjuk fogadni azt az idős embert, azt a beteg embert haza, hogy tudjuk ellátni. Mert ha megvan a technikai fölkészültség a lakásba, több mint valószínű, hogy hamarabb el tudjuk látni, és akkor még otthon is lehetséges azt a fél évet el van, amíg megkeressük a megfelelő helyet, és akkor az alatt a fél év alatt ő is már rákerül a várólistára, ahol a 14 ezer ember rajta van. És még egyszer mondom, hogy próbálj keresni a megoldásokat, hogy az a krízis helyzet, amikor abban az adott pillanatban a család előfordul, hogy próbáljunk segíteni, próbáljunk előmenni a családnak, hogy akkor ezt a megoldást tudjuk kínálni egy-két hétre, egy hónapra, hogy tényleg a család is fölkészül. Mert a legfontosabb dolog, amivel kevesen foglalkoznak, hogy nem készülünk föl arra, vagy nincsenek a családok fölkészítve arra, hogy mi van az adott helyzetben, ha az a valaki nem tud úgy hazatérni, ahogy a család gondolja. Hiszen én, ha valakit bevisznek kórházba, én tényleg azt gondolom, hogy visszatér, meggyógyul, de van az ellenkezője, amikor nem tér úgy vissza meggyógyultan, és erre a helyzetekre nem vagyunk, és nincsenek fölkészítve az emberek. Ez egy fontos dolog volna társadalmi szinten, hogy fölkészíteni a családokat, egyéneket arra, hogy a mama, papa hozzátartozó, igen, ebben a helyzetben már így fog tudni esetleg hazatérni, vagy keressünk egy olyan helyet, ahol megfelelő lesz a hozzátartozónk számára.
0: Hogyha ezt a parlament most jóvá hagyja a héten, önnek ez mit jelent? Tehát, hogy a következő nap már elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne átépíteni, bővíteni az X férőhelyeset addig, amíg mondjuk hát nem lesz 100 vagy a közeli?
1: Hát ha most én 40 éves volna, biztosan kezdenék azon gondolkozni, hogy még hogyan tovább, de én azt hiszem, hogy az én koromban már azon kell gondolkozni, hogy hogyan még nívósabban csinálni azt, amit csinálunk, de nem zárom ki azt, hogy gondolkozni azon, hiszen a milyenké, mi épületjénk azért 100 főrélyesek, 70-80 főrélyesek, mi pedig akkor kezdtük, amikor még nem volt szabályozva a férőhelyek száma. Igen, vannak 12 főrélyesek is, egyik egymás mellett van. még egyszer én azon gondolkozok, hogy hogyan nívósabban a szolgáltatást nyújtani, de más oldalon pedig abba próbálok már segíteni, hogy ezeket a technikai hiányosságok, amik esetleg ebbe a törvénybe előfordulnak, próbáljam a képviselőkön, a parlamenti képviselőkön át odavinni a törvényhozáshoz, hogy igen, ez a 25 éves tapasztalat azt mutatja, hogy ezt kicsit javítani kell. Alapjában a gondolat nagyon jó, de még egyszer mondom, hogy mindig van csiszolnivaló még a legjobb gondolaton is.
0: Több ezer család várja, hogy idős családtagját bentlakásos szociális intézménybe helyezhesse el. A kormány most ezen akarna segíteni. A kérdés, hogy mennyire reális módon. A részletekről Juhos Ferenccel, a Nátszegi Idősotthon és Hospice Intézmények alapító vezetőivel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm szépen, és minden jót kívánok.

0: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
1: A hőtágulás nem csak a hidakra és tornyokra vonatkozik, hanem például a repülőkre is. Szuperszónikus tempónál a levegővel való súrlódás hatására a repülőgép teste is megnyúlik. Például a jól ismert Concorde is. Hihetetlen, de ez a repülő a sebességtől függően kb. 15-30 cm-rel lett hosszabb. Mivel a gép orra, valamint a belépőélek hőmérséklete elérhette a 127 Celsius fokot, néha a 150 fokot is, a repülőgép különleges alumíniumot vezetből készült törzse bizony jelentős hőtáguláson ment keresztül. A mérnökök természetesen számoltak ezzel a fizikai jelenséggel, és ennek megfelelően tágulási hézagokat terveztek a gépbe. Ennek a hőtágulásnak a leglátványosabb bizonyítéka a pilóta fülkében volt látható. Repülés közben a hátulülő fedélzeti mérnök konzolja és a válaszfal között egy jól látható, majdnem ökölnyi széles rés nyílt meg. Híres repülés történeti anekdóta, hogy a Concorde-ok legutolsó búcsú repülésein a személyzet tagjai a szuperszónikus fázis alatt becsúsztatták a sapkájukat vagy egyéb emléktárgyakat ebbe a résbe. Amikor a gép leszállás után lehűlt, visszanyerte eredeti méretét, de a rés is könyörtelenül bezáródott, és a tárgyakat örökre magába zárta a múzeumba vonuló repülőgép.

0: A kormány külön adót vethet ki a Slovnaftra. 10 éves neonácit tartóztattak le Lengyelországban. Megállapodtak a választási szabályok módosításáról. Lengyelország erősítené a NATO keleti szárnyának védelmét. Holnap változékony idő várható.
1: Napzárta. Mezőszállási márka.
0: A szlovák kormány ma több alternatívát készít elő a magas üzemanyagárakkal kapcsolatos eljárásra, miközben az árakról szóló törvényre és a Slovnaft finomítóval való jó együttműködésre fog támaszkodni, ígérte a kormányfő. Részletek Ürge Tamástól.
2: A további eljárásról holnap dönt a kormány, közölte Robert Fico a közösségi oldalon közzétett videójában. Az üzemanyagárak alakulása szerinte egyúttal okot ad egy rendkívüli EU csúcs azonnali összehívására is, azzal a céllal, hogy európai szintű megoldásokat keressenek.
3: Ze cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni.
2: Kormányunk célja, hogy az üzemanyagárakat az EU legolcsóbb országai között tartsuk, ami eddig sikerül is. Az árak alakulását figyelve minden lehetséges eszközhöz hozzá kell nyúlni, hogy kormányzati célunk reális legyen.
3: Aby náš vládny cieľ bol realistický.
2: Mondta a kormányfő. Hozzátette, néhány uniós országban 1 liter gázolaj már 3 euróba kerül. Fico az áremelkedés mögött a háborúkat, a mohó olajtársaságokat és az unión belüli közös fellépésre való képtelenséget látja. A benzin és gázolaj árak esetében az EU az összes tagállamot kiszolgáltatja az olajválság szörnyű hatásainak. Az, hogy tőlünk tagállamoktól elvárják, hogy a nyugdíjak, az egészségügy vagy az oktatás rovására kompenzáljuk a csillagászati üzemanyagárakat, nem csak az EU képtelenségének a mintapéldája, hanem mindenek előtt az EU cinizmusának. És az Európai Bizottság szankciók terhe mellett még spórolást is elrendel nekünk, állapította meg Robert Fico.
0: Az ellenzéki SZSZ szerint befejezetlen az új polgári törvénykönyv tervezete. Mária Koléková parlamenti képviselő szerint a jogszabálynak az igazságügyi miniszter egyik fő prioritásának kellett volna lennie. Az SZSZ több részét üdvözli, ugyanakkor hiányosságokat is kifogásol. Koléková szerint a tervezete nem javítja kellően a vállalkozói környezetet, például nem tartalmaz külön szabályokat a családi vállalkozásokra. Az ellenzéki képviselő szerint a startupok számára is korszerűbb és rugalmasabb cégformákra lett volna szükség. Emellett bírálta, hogy a törvényjavaslatról a parlamenti tárgyalás előtt nem volt megfelelő társadalmi vita. Az új polgári törvénykönyvről ma tárgyal a parlament, a javaslat a második olvasatban van. A kormány fontolgatja, hogy külön adót vett ki a Slovnaft finomítóra, derült ki Tibor Gáspár a parlament alelnökének nyilatkozatából. A kormány a vállalattal is tárgyalni fog az üzemanyagárakról. Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány szerdán dönt a további lépésekről. Fico az Európai Uniót bírálta a magas üzemanyagárak miatt, és úgy véli, a kérdést rendkívüli uniós csúcs találkozón kellene kezelni. Gáspár ugyanakkor kizárta az üzemanyagok jövedéki adójának vagy áfájának csökkentését. Az ellenzék szerint a kormány nem tesz eleget az árak mérsékléséért. Az SNS a jövő évi állami költségvetés támogatását a tranzakciós adó teljes eltörléséhez és az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséhez köti. Az SNS emellett a bankok és az energetikai vállalatok nagyobb megadóztatását, valamint a közszférában dolgozók béremelését is sürgeti. A párt legalább 10%-os béremelést szeretne a közigazgatásban és a rendőrségnél. Tibor Gáspár a Smer alelnöke szerint ugyanakkor a tranzakciós adó teljes eltörlése jelenleg nem való színű, legfeljebb annak módosítása jöhet szóba. Jana Bittó Cigányiková, az Merodina és a Szulikovci közös választási listájának 4. helyén indul a következő parlamenti választáson. A képviselő szerint továbbra is kiáll többek között a gyógyszeres terhesség megszakítás, az eutanázia bizonyos feltételek mellett, valamint az egészségügyi dolgozók támogatása mellett. Boris Kollár közben a gyermekek után járó adókedvezmény egységesítését és emelését, valamint a fiatal családok lakhatásának támogatását tervezi. Richard Sulik szerint a javaslatokat többek között az ÁFA egységesítéséből és a fegyvergyártó vállalatok ágazati adójából finanszíroznák. Megegyezés született a Rudolf Huliak köréhez tartozó képviselők és az SNS között a választási szabályok módosításáról. Huliakék elfogadják, hogy a választók a jövőben 4 helyett legfeljebb 2 jelöltre adhassanak preferenciális szavazatot, cserébe az SNS eláll attól a javaslattól, amely 3-ról 8%-ra emelte volna a parlament bejutáshoz szükséges átszavazási küszöböt. A megállapodás része a külföldről történő levélszavazás megszüntetése is. A választásokat a parlament még ezen a héten tárgyalhatja. A szlovák állam végleg elvesztette a Pozsonyban található Pecsnyánszki erdő egyes területeit érintő jogvitát. A legfelsőbb bíróság elutasította az állami erdészet és a főügyészség felülvizsgálati kérelmét a föld csereügyében. A vita még 2009-re nyúlik vissza, amikor mintegy 24 hektárnyi állami területet cseréltek volna el a Losonci járásban található Siatorská-Bukovinka erdő területeire. Az állami erdészet szerint azonban kétségek merültek fel a csere jogszerűségével és a földek értékének összehasonlíthatóságával kapcsolatban. A vállalat közölte, a rendelkezésre álló jogi lehetőségeket továbbra is megvizsgálja. A szlovák tűzoltóság és a rendőrség is cáfolja, hogy újabb tűzoltóautót foglaltak volna Leszencen egy 46 millió eurós vitatott közbeszerzés ügyében. A hatóságok szerint a rendőrök egy korábban szeptember 7-én lefoglalt jármű garanciális szervizelését felügyelték meg a Szenciszcánia szervizben. A rendőrség közlése szerint jelenlétükre azért volt szükség, hogy megakadályozzák a jármű illetéktelen mozgatását vagy módosítását. Az ügyben az Európai Ügyészség is vizsgálódik. Korábban egy pozsonyi tűzoltóállomáson foglaltak le egy járművet, amelynél a jármű azonosítószám esetleges manipulációját is vizsgálták. Tar Zoltán magyar kulturális miniszter új tagokat nevezett ki a Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumaiba, és leváltotta az előző minisztériumi vezetés által kinevezett tagokat. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. A miniszter szerint a cél az alap szakmai színvonalának és közbizalmának erősítése. A személyi változásokat egy tavasszal kirobbant támogatási botrány előzte meg, amelyben több mint 17 milliárd forintnyi állami támogatás elosztását vizsgálták. Az ügyben a Magyar Adó és Vámhatóság költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított, és több tisztségviselőt is őrizetbe vettek. Újabb amerikai katonai kontingens tart Litvánia felé, jelentette be Gitanas Nauseda, litván elnök. A pontos létszámot egyelőre nem közölték, de az elnök szerint nem lesz kisebb a jelenlegi kontingensnél. Nauseda szerint az amerikai katonák jelenléte fontos része a litván és a balti térség védelmének. Az új rotáció egyben az amerikai katonai jelenlét folytatását jelenti Litvániában. A bejelentés hátterében az is áll, hogy Washington felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, és nagyobb védelmi szerepvállalást vár európai NATO szövetségeseitől. A Kreml szerint az Európai Unió által az orosz üzletemberekkel szemben bevezetett szankciók jogellenesek, ezért valamennyi orosz állampolgár és vállalkozó esetében el kellene törölni azokat, jelentette ki Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov arra reagált, hogy egyes uniós országok Alisher Usmanov és Mikhail Friedman szankciós listáról való levételét javasolták, miközben a többi orosz üzletember elleni intézkedések érvényben maradnának. Moszkva ezt a megoldást elutasítja. Az uniós tagállamok tegnap nem tudtak megállapodni a szankciós lista meghosszabbításáról, amint egy 3000 személyt és szervezetet tartalmazó lista érvényessége ma éjfélkor jár le. Meghosszabbításához valamennyi tagállam jóváhagyása szükséges. A listán mások mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter is szerepel. Egy 17 éves fiút tartóztattak le Lengyelországban, akit egy nagyobb terrortámadás előkészítésével és neonáci körökhöz való kapcsolódással gyanúsítanak. A bíróság 3 hónapra letartóztatásba helyezte. A lengyel belbiztonsági ügynökség szerint a fiú fegyvereket és katonai felszerelést akart beszerezni, valamint terrorszervezetek tevékenységéről gyűjtött információkat. Lakásában elektronikus eszközöket és adathordozókat foglaltak le. A nyomozók szerint a fiatal neonáci csoportokban volt aktív, ahol erőszakról és terrortámadásokról is beszéltek. A hatóságok további, a szélsőséges körökhöz kapcsolódó személyeket is vizsgálnak. Az Európai Unió és a Fülöp-szigetek megállapodtak a tervezett szabadkereskedelmi egyezmény főpontjaiban. A tárgyalások áttörését Máros Sefcovics, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa jelentette be. A felek 2016-ban kezdték meg az egyeztetéseket, de azok egy évvel később megszakadtak. A tárgyalásokat 2024 márciusában indították újra. Sefcovics szerint a megállapodás hivatalosan a következő hónapokban zárulhat le. A megállapodás erősítheti az EU kereskedelmi kapcsolatait az indiai csendes-óceáni térségben, és diverzifikáltabb ellátási láncokat eredményezhet. A Fülöp-szigetek 2025-ben az EU negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere volt. Irán 7 napon belül újra megnyithatja a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők tengeri blokkádját, közölte egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters-el. Az iráni vezetés szerint a New Yorkban tartózkodó küldöttségnek teljes felhatalmazása van a diplomáciai tárgyalások újraindítására. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közben azt mondta, Washington nyitott a tárgyalásokra, de jelenleg nincs konkrét egyeztetés. A Hormuzi szoroson jelentősen visszaesett a hajóforgalom, a térségen a háború előtt naponta több mint 100 kereskedelmi hajó haladt át. Izrael teljesen kiürítené Gáza várost, ha a Hamász újabb izraeli túszt ejtene, jelentette ki Israel Katz, Izrael védelmi minisztere. Azt mondta, az intézkedés mintegy 1 millió ember elűzését jelentené a városból dél felé. Katz szerint izraeli hírszerzési információk utalnak arra, hogy a Hamász újabb emberrablásokra készül. A miniszter azt is közölte, hogy az izraeli hadsereg addig nem vonul vissza a gázai övezet úgynevezett sárga vonalairól, amíg a Hamászt fel nem számolják és a területet le nem fegyverzik. Katz emellett újabb iráni katonai fellépést is kilátásba helyezett, ha azt szükségesnek tartják.
1: Sport Kis Balázsa.
4: A francia férfi röplabda válogatott magabiztosan jutott be az Európa-bajnokság elődöntőjébe. A negyeddöntőben Szófiában 3-0-ra legyőzte Romániát. Pénteken Milánóban a házigazda Olaszország és Finnország párharcának győztesével találkozik. A másik elődöntős mérkőzés pár perc múlva 18 órakor kezdődik, ezen Lengyelország Németországgal csap össze a legjobb 4 közé jutásért. A 65 kilós Hámori Luca meggyőző különbséggel 5-0-ás pontozással legyőzte a lett Beatrice Rosenthalét és bejutott a 4 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Tamara Kubalová viszont ugyanebben a súlycsoportban nem tudta kiharcolni az elődöntőt. A szlovák versenyző szoros mérkőzésen 3-2-re kikapott a lengyel Kinga Krovkovától. A BBC Sport értesülései szerint Mikel Arteta spanyol futballedző megállapodott az Arsenal vezetőségével új szerződéséről, jelenlegi kontraktusa a szezon végéig szól, meghosszabbítását pedig a bajnoki cím megszerzése után sokan már csak formalitásnak tartották. Az új szerződés időtartama egyelőre nem ismert. Alexander Blessin, a Borussia Mönchengladbach új vezetőedzője, az 53 éves tréner 2028 nyaráig szóló szerződést kötött, derült ki a nagy múltú, de jelenleg nehéz helyzetben lévő német élvonalbeli labdarúgó csapat mai közleményéből. Olaszország és Dél-Korea vívja az egyik negyed döntőt a tenisz Davis kupában. A tavalyi finalista spanyolok az osztrákokkal csapnak össze a legjobb 4 közé kerülésért. A mai sorsolás alapján a másik 2 párosításban német, brit és cseh-kanadai ütközetet rendeznek. Bondár Anna 3 játszmában 2-6-6-3-6-1-re legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli WTA teniszverseny első fordulójának keddi játéknapján. A Forma 1-ben érdekelt Red Bull a hivatalos felületein közölte, hogy az augusztusban csuklósérülést szenvedő Isaac Hadjar felépült, és a hétvégi azeri nagydíjon már ott lesz a mezőnyben.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős az ég, a hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, éjszakára viszont már 5 és 10 fok közé csökken. Holnap változékony idő várható, főként északon és keleten esővel, záporokkal, a hőmérséklet majd 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatók, ennyi fért a napzártába szeptember 22-én, kedden. Kollégáim Ürge Tamás, valamint Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt, a viszont hallásra.
1: Pátria Rádió, a szlovák rádió nemzetiségi adása.
5: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
6: Áno, snažia sa nás zamerať a odstaviť.
7: Pôjdem s tebou.
6: Nie, tentokrát nie.
8: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. Dnes od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.